0: Gyándi Lászlóról.
1: Három mérkőzést rendeztek szombaton az élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójában. A kassaiak hazai közönség 4000 néző előtt fordulatokban gazdag találkozón 3-3-as döntetlent játszottak a trencséniekkel. A kelet-szlovákiaiak a 15. percben Román Cserepkaj góljával szereztek vezetést, 20 perccel később Oszmán Kakaj megduplázta az előnyt. Fordulás után feljavultak a vendégek, a 48. percben Jakub Paur szépített, a 71-ben pedig Lukás Mikolaj kiegyenlített. 6 perccel a befejezés előtt pedig fordítottak a trencséniek. Einel Soares 11-esből volt eredményes. A 90. percben sikerült pontot menteniük a kassaiaknak, Sebastian Kósa fejjel volt eredményes. A címvédő Szlovan az új téglamezei stadionban 6000 néző előtt minden különösebb gond nélkül győzte le 3-0 arányban a Podbrezová gárdáját. A csereként beállt Alen Mustafić 10 perc alatt duplázott. A szakolcaiak 2-1-re nyertek a vendég rózsaegyiek ellen. Érdekesség, hogy már a 29. percben kialakult a végeredmény. Az erdőhátiak a 79. perctől emberhátrányban futballoztak. Ma 17 órától játsszák a Dac Banská Bystrica, a Michalovce Žilina, 19 órától pedig a Komárno-Trnava meccset. A második labdarúgó liga második felvonásának szombati eredményei Samorin Humenné 3-1, Zvolen Prešov 0-1 és Zlaté Moravce Lehotapot Vtácsnyikom 2-2. Még pénteken Liptovský Mikulás Galanta 2-0 és Zsiár Povaská Bystrica 2-1. Ma 10 óra 30 perctől lesz a Malzsenyice Slovan B és a Petržalka Bicsa találkozó. Az Inter Žilina B meccset hétfőn 17 órától játsszák. Csak egy meccset bonyolítottak le tegnap a labdarúgó NB1-ben. Az MTK a 96. percben egyenlítve 3-3-as döntetlent játszott a Honvéd vendégeként. A kékfehérek egy pontot érő találatát Bognár István szerezte, akinek 17 méteres középre a léc alá tartó szabadrúgását Tomás Tuivel könnyen megfoghatta volna, de a kesztyűjéről a kapu bal oldalába pattant a labda. Középkezdésre pedig már nem maradt idő. A kékfehérek legutóbb több mint 11 éve nyertek élvonalbeli mérkőzést a kispestiek vendégeként, mérlegük 2 döntetlen és 6 vereség. A második forduló pénteki nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a Felcsút vendégeként. A Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának eleget téve az energia megtakarítás érdekében korábban kezdődnek a vasárnapi és a hétfői mérkőzések is az NB1-ben. Ma az Újpest-Debrecen találkozón 15 óra 30 perckor, míg a Ferencváros Vasas és a Győr-Nyíregyháza meccsen egyaránt 17 óra 30 perckor indul útjára a labda. Holnap 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg-Paks összecsapást. Sajtóinformáció szerint nem múlt el balhé nélkül, a Győr Bissen elleni 1-1-es döntetlennel végződött hazai labdarúgó konferencialiga selejtező visszavágója, ugyanis Efrain Juárez vezetőedző közölte Vitális Milánnal, hogy többé nem játszhat nevelő egyesületében. Az Eto csapatkapitányát már a szünetben lecserélte a mexikói tréner. Vitális Milán minden bizonnyal az AEK Athén együttesébe igazol, és Varga Barnabás csapattársa lesz. Két szombati eredmény a labdarúgó MB2 21. felvonásából, Kazincz Marcika Videoton meglepetésre 3-1, és Kecskemét Tiszakécske 1-1. Két szombati eredmény a cseh futballbajnokság második fordulójából, Ostrava Szlávia 0-4 és Plzeň Brno 1-1. Már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy a néhány napja megrekedni látszó ügyletet végül nyélbe üssék, és Gulácsi Péter, a Leipzig magyar kapusa, a spanyol labdarúgó bajnokság élvonalába, a Villarrealba igazoljon. A lipcseiek tegnap este megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba. Sajtóinformáció szerint a németek 2 millió eurót kapnak Gulácsi játékjogáért cserébe. Jakobisvili Áron egyszeres magyar válogatott kapus a Birmingham elleni előkészületi mérkőzésen bemutatkozott a Barcelona labdarúgó csapatában. A 20 éves játékos az angliai találkozó 64. percében állt be Wojciech Szczęsny helyére 2-1-es katalán vezetésnél. A folytatásban a hazaiak egyenlítettek, majd a 11-es párbajt a Birmingham nyerte. Jakobisvili 2018-ban szerződött Barcelonába, a legutóbbi idényt a másodosztályú Andorránál töltötte kölcsönben. Sajtóértesülés szerint az Európai Labdarúgó Szövetség bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a Nemzetközi Szövetség elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani. Adott esetben mind az 55 UEFA tagország Infantino távozása mellett fog voksolni azzal együtt is, hogy a FIFA elnök időközben a tiltakozási hullám hatására úgy döntött, felhagy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét. Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaudi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális nemzetek ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg. Az 56 éves Infantinót 2016. februárjában rendkívüli kongresszuson választották meg a FIFA elnökévé. Sepp Blatter svájci elnököt követte, aki a szervezeten belüli számos korrupciós botrány miatt lemondott. 2019-ben és 2023-ban Infantinót ellenszavazat nélkül választották újra. A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízumkérelmét, aki a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szeretett volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtagadások leginkább a gánai, a kolumbiai és a mexikói válogatott drukkereit érintették. Az idei VB-t Kanada az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezte meg június 11-e és július 19-e között. Akropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor összeállítású magyar vegyesváltó aranyérmet harcolt ki a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán a lengyelországi Elblákban. A fejenként 300 méter úszásból, 8 kilométer kerékpározásból és 1,6 kilométer futásból álló viadalon a magyarok végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, és megérdemelten értek célba elsőként, 6 másodperccel megelőzve a második spanyolokat és 20-szal a harmadik németeket. A szabadfogásúak 80 kg-os súlycsoportjában szereplő Tugyi Zétény ezüstérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági birkózó világbajnokságon. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter volt a leggyorsabb a tegnapi Balaton átúszáson. A viadalra 1190 magyarországi településről és 60 országból neveztek sportemberek, akik közül a legidősebb 90 éves. Ismét a belga Remco Evenepoel nyerte, immár negyedszer a San Sebastiani egynapos országúti kerékpáros viadalt. Súlyos balesetet szenvedett a kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier és navigátora a finn rally szombati versenynapján, mindkettőjüket kórházba kellett szállítani. A duó az élen állt, amikor a 17. gyorsasági szakaszon autójuk nagy sebességgel letért az útról. Mindketten saját erőből ki tudtak szállni a járműből, és eszméletüknél voltak. Az Audi úgy döntött, hogy a 2026-os szezon végéig

0: bajnokság 8. helyéért folyó küzdelemben megelőzték a Williams-t.
1: Gabonakörök és egyéb jelek.
2: Két gyerekével és öccsével él, amikor a házuk körül egy gabonakör jelenik meg, és nagyon úgy fest, idegen civilizáció szállta meg a földet.
1: Lovastábor Lendván.
3: Nekem a Ali maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és annál segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
1: Sándorf István, a párizsi magyar-francia festő.
4: Éltek Spanyolországban, Németországban, de két év után Párizsba költöztek. A fiatal fiú összes traumáját a rajzzal gyógyította.
1: Születésnap után Papa Dimitriu Attila.
5: Pinter Tibivel, a Lovattina megálmodójával és létrehozójával, és egyébként meg mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tehát amerre járunk, nem ez a Lovattina, minden előadásunk nagyon, nagyon izgalmas és egyedülálló.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő támogatja az EU rendkívüli ülését a ceutai válság kapcsán. A franciaországi erdőtüzek jelenleg ellenőrzés alatt vannak a miniszterelnök szerint. Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, délelőtt 21 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Peter Pellegrini köztársasági elnök támogatja az uniós belügyminiszterek rendkívüli egyeztetését a ceutai migrációs helyzet miatt. A szlovák államfő szerint az Európai Uniónak határozottan kell fellépnie az illegális határátlépések ellen, és világos jelzést kell küldenie, a migráció nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a külső határok védelme alapfeltétele az európai biztonságnak és a schengeni térség működésének. Úgy fogalmazott, a polgárok biztonsága nem luxus, hanem alapvető jog, ezért az EU-nak gyorsan és egységesen kell reagálnia. Richard Rassi szerint nincs szükség új törvényre az állami kitüntetések visszavonásához. A parlament elnöke úgy véli, a jelenlegi szabályok is lehetővé teszik ezt rendkívüli esetekben. Bírálta az SNS javaslatát és hangsúlyozta, az állami kitüntetéseket nem szabad politikai célokra használni. A nemzetiek szerint viszont a parlamentnek joga kellene legyen megvonni az elismerést, ha annak birtokosa Szlovákia érdekei ellen cselekszik. Szlovákia kész segíteni Magyarországnak egy esetleges energiaválság kezelésében. Robert Fico miniszterelnök szerint erre azért lehet szükség, mert a Duna alacsony vízszintje miatt veszélybe kerülhet a paksi atomerőmű működése. Ha az erőművet le kellene állítani, az súlyos ellátási problémákat okozhatna Magyarországon. Fico ugyanakkor hangsúlyozta, a szlovákiai atomerőművek stabilan működnek, és nincsenek kitéve hasonló kockázatnak. Magyarországon már most vissza kellett fogni a termelést, a teljesítmény a megszokott szint töredékére csökkent. A magyar kormány jelenleg az import lehetőségeket és a fogyasztás csökkentésének módjait vizsgálja. Franciaországban jelenleg ellenőrzés alatt vannak az elmúlt hetek súlyos erdőtüzei, közölte Sébastien Lecornu miniszterelnök. A legnagyobb tűz Bordeaux közelében pusztított, ahol 42 ezer hektár fenyőerdő és mintegy 240 épület semmisült meg. A hatóságok szerint a helyzet stabilizálódott, de két veszélyes gócpont továbbra is fennáll. Több mint 220 ezer embert kellett ideiglenesen evakuálni, többség már hazatérhetett. Október 25-ére tűzték ki Bulgáriában a következő elnökválasztást, az államfői tisztség többnyire ceremoniális, a hatalom nagy része a 6,5 milliós lélekszámú balkáni országban a miniszterelnök és a parlament kezében.

0: Ében van. Bulgáriában a szavazók közvetlenül választják meg az államfőt 5 évre, az elnöki megbízatás 2 ciklusra korlátozott. Az a jelölt győz, aki a legtöbb voksot kapja, feltéve, hogy valamennyi szavazásra jogosultnak a fele az urnákhoz járul. Ha egyetlen jelölt sem éri el a többséget az első fordulóban, november 1-én második fordulót tartanak.
1: Időjárás.
0: Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, illetve a városokban sokfelé még hajnalban sem csökkent 25 fokig sem a hőmérséklet, így az éjszakai felfrissülés is elmaradt. Napsütéses, gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős időre lehet készülni, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 21 és 34 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Csallóköz Aranyoson a Pozsonyi utcán építkezési munkák miatt a forgalmat egy sávra szűkítették, a helyszínen ideiglenes jelzőlámpák irányítják az autósokat. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Az 1997-ben elhunyt budapesti lelkész és pszichológus Gyökösi Endre gondolatát idézve köszöntöm szeretettel a Világosság katolikus kiadásának hallgatóit. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az évközi idő 18. vasárnapja van. A csodálatos kenyér szaporítása témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András atya, egyházfa település plébánosa, korábbi Szenci káplán szól a hallgatókhoz.
1: Nem járulni a Szent Misén a Szent áldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
0: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán, agykutató, fizikus. Műsorunk 2020-ban készült, ismétlését hallgatják. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: vasárnapi örömhírt, és hozzáfűzött gondolatait Bosnyák András atya, egyházfa település plébánosa, korábbi Szenci káplán mondja el.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették, sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hagyj menjenek el a faluba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő azt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Krisztusban szeretett testvérek! Az imént hallott eset valahol a galileai pusztában játszódik, ahol több ezer ember gyűlik össze Jézus köré. Az emberek szándéka kettős. Egyrészt hallani akarják Jézust, mert ekkor már elterjedt, hogy tanításában különleges erő rejlik, másrészt betegeket visznek hozzá, hogy gyógyítsa meg őket. A gyógyítások közben az idő gyorsan telik, este lesz, az emberek pedig ott vannak a pusztában étlen szomjan. Az, aki képes ennyi beteget egymás után meggyógyítani, ne lenne képes egyszerre meggyógyítani őket? Jézus már előre látta, mit fog tenni, ezért is választotta a gyógyítás eme módját. Emellett az emberek egymással is több időt tudtak tölteni, vagyis Jézus közösségformáló is. Érdemes figyelnünk a közösség teremtő jellegre. Az 5000 férfi, valamint a velük lévő asszonyok és gyermekek valamennyien abból lesznek és laknak jól, ami sokká változik Jézusnak köszönhetően. Nem kerül elő a tarisznyák mélyéről semmiféle étel, nem érkezik valami váratlanul nagyobb mennyiségű kenyérrel, nem hoznak ételt a környékbeli településekről. Mindenki abból részesül, amit Jézus ad. Az oltári szentség esetében szintén egy kenyérből eszünk, és ez közösséget hoz létre. Közösséget az egyházzal, és közösséget egymással. Lényeges mozzanat, hogy azzal a kevéssel tesz csodát, amit az emberek felajánlanak, odaadnak neki. Az oltári szentség esetében az a kenyér válik Krisztus testévé, amit emberi munkák gyümölcseként felajánlunk az Úrnak. Nagy lelkűségünket Isten megjutalmazza, sokszoros lelki kincsként adja vissza nekünk. De nem csak a közösség van Jézus szeme előtt, hanem már a jövő is. A kenyér szaporítás minden kétség kívül már az utolsó vacsora, vagyis a Szent Mise előképe. És ez sokkal lényegesebb. Az eukarisztia jelzi és megvalósítja az élet közösséget Istennel. Hihetetlen dologról van itt szó. Mert gondoljunk bele, azt valljuk, hogy a kenyér és a bor színe alatt Jézus Krisztus van valóságosan jelen. Jézus Krisztus pedig a Szent Háromság második isteni személye, tehát maga is Isten. Az Istent vesszük magunkhoz a szent áldozásban. Így a szent áldozásban találkozva Istennel minden kegyelem forrását elnyerjük. Azt a kegyelmet, azaz isteni segítséget, ajándékot életünkben, melyekre bizton építhetjük életünket. Azt várnánk, hogy hitünk ezen tanítása alapján az oltári szentség valóban központi helyen lesz életünkben. Úgymond mai divatos szóval élve, nagy népszerűségnek örvend. Mégsem ezt tapasztaljuk. Sőt, talán azok is, akik gyakran áldoznak, azt mondhatják, nem történik semmi. Valóban semmi sem történik, ha tétlenül várjuk az eredményt. Mert ahhoz, hogy Isten kegyelme hatékonyan, nekünk is kell valamit tennünk. Mint ahogy a kenyérszaporításhoz szükséges volt az, hogy legyen ott valakinek 5 kenyere. Nem nagy dolog az 5 kenyér 5000 emberhez képest. Éppen ezért nem kell nagy dolgot tenni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Isten szabad akaratunk beleegyezését várja minden szent áldozásban. Azt, hogy szívesen lássuk, és ne csak a megszokás vezéreljen minket az áldozásban. Valahogy úgy, mint amikor egy történet szerint Napóleon császár hadsegédje kíséretében egyszerű ruhában betért egy vendéglőbe, így nem ismerte őket senki. Miután elfogyasztották a felszolgált ételt, a tulajdonosnő átnyújtotta nekik a 14 frankos számlát. Ám véletlenül úgy esett a dolog, hogy egyiküknél sem volt pénz, nem tudtak fizetni. Azt mondták, hogy otthon felejtették a pénzüket, és egy órán belül visszajönnek, kifizetnek mindent. De a tulajdonosnő hallani sem akart róla, sőt azzal fenyegetőzött, hogy hívja a csendőröket. A pincér azonban megsajnálta a két embert, akikről persze ő sem tudta, hogy egyikük a császár. Ezt mondta a főnök nőjének. Mindenkivel megtörténhet, hogy otthon felejti a pénzét. Hagyja a csendőröket, én majd kifizetem a 14 frankot. Így szabadon távozhatott a két vendég. Kisvártatva visszajött a hadsegéd, és megkérdezte a tulajdonosnőt. Mennyiért vette ezt a fogadót? 30 000 frankért, felelte az asszony. A hadsegéd elővette pénztárcáját, leszámolt neki 30 000 frankot, és kijelentette. Uram császárom parancsára ezt a vendéglőd kegyet pincérjének ajándékozom, aki pillanatnyi pénzzavarunkból kisegített minket. Mi csak egy kis morzsát kell, hogy adjunk ahhoz, hogy Isten meg tudjon ajándékozni minket olyan kenyérrel, amely örökké jól lakat minket. Nekünk kell egy kis befektetést tennünk, hogy kifejezzük, komolyan gondoljuk a dolgokat. Nem járulni a szent misén a szent áldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt. Az oltári szentséget is ingyen kapjuk. Csak szívünknek kell hozzá megfelelő állapotban lennie. Ott lenni a gyógyításoknál, csak éppen elutasítani a csodát, amit Jézus velem akar megtenni. Ha csak kényelemből, vagy bűnös vágyaink miatt nem járulunk a szent áldozáshoz, akkor ezeket a dolgokat Isten elé helyezzük az életünkben. Adjuk hát a mi kis kenyerünket oda Jézusnak, hogy csodát tudjon velünk tenni, jól tudjon lakatni minket és másokat is. Amen.
0: Bosnyák András atyát, egyházfa település plébánosát, korábbi szentsi káplánt hallottuk.

0: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre most válaszkeresésként Somogyvári Zoltán agykutató fizikus 2011-ben rögzített előadásából hallanak.
1: Ugye fizikus vagyok, és hívő, és gyakran meg is kérdezik tőlem, hogy hát a hitet és a tudományt hogy tudom összeegyeztetni. Hát én pont fordítva látom az egészet, hogy ha az ember ismeri a teremtőt, akkor annyival többet tud meg a teremtett világról. Mert a teremtett világban ott van a teremtőnek a lenyomata. És furcsa dolgokról fogunk beszélni, mert ritkán szoktak itt molekulákról és hormonokról beszélni, de a molekulákban és a hormonokban Isten belecsomagolta az ő gondolatát, az ő csodálatos tervét a szerelemről és a szexualitásról és a házasságról és az emberről. Úgyhogy így nézzétek ezt, még akkor is, hogyha esetleg ez a romantikus érzéseknek és a szerelemnek olyan profán megfogalmazásának tűnik, de ott vannak benne, és ha az ember hívő szemmel néz rá, akkor könnyebb felismerni Isten tervét. Az első dolog az az, hogy bizony a szerelem az valamilyen szempontból egy nagyon anyagi dolog. Ki lehet mérni, hogyha valaki szerelmes, akkor a vérében van egy jellegzetes anyag, ami megjelenik, aminek felmegy a mennyisége. Ezt feniletil aminnak hívják, PA-val szokták rövidíteni, ez a szerelem hormon. Nagyon közeli rokona egyébként az amfetaminnak, amit speednek és egyéb néven szoktak nevezni, klasszikus kábítószer. Valóban. Ugye nem kell magyarázni, és számos irodalmi mű is ugye ezt érzékletesen szokta leírni, hogy a szerelmessel madarat lehet fogadni, mindenféle bolondságokra képes, valóban bolond, hiszen egy kábítószer hatása alatt áll. Ez most már ugye kimutatható. Ez a kábítószer, mint ahogy a legtöbb kábítószer, mitől kábítószer? Attól, hogy mindenféle változásokat csinál az agyban. Ugye, aki volt úgy igazán szerelmes, az tudja, hogy hát a szerelmes képes mindenre, ugye, hogy a népi költészet megfogalmazza, hogy a csillagot lehozza az égről, de igen, szóval, hogy hát nem eszik, nem alszik, viszont sokszor olyan dolgokat megcsinál, amit úgy egyébként nem. Miért? Az agyban van egy finom egyensúly, ami kell a normális életünkhöz. Ezt dopamin-szerotonin egyensúlynak szokták hívni, ez két ingerület átvívő anyag az agyban. A egyensúlynak a lényege az, hogy mennyire vagyunk idézőjelben bátrak, kockáztatóak, vagy mennyire vagyunk elégedettek, nyugodtak, normálisak. Ez nagyon ismert dolog, ez egy finom egyensúly, ami szükséges ahhoz, hogy valóban normális életet éljünk, és ez a mind a két irányba az egyensúly felbordulása tipikus betegségekhez vezet. Ha az dopamin irányába borul fel, akkor az a skizofrénia felé kerül közel az az ember, ha pedig a szerotonin felé, akkor a depresszió felé. Na most, a szerelem az felborítja ezt az egyensúlyt a dopamin irányába, teljesen felpörgeti az embert. Innentől kezdve ugye a normális gondolkodás, a normális logikus gondolkodás háttérbe kerül, és az emberben nagy energiák szabadulnak fel. Igen ám, de az agy nem bírja sokáig ezt a felfokozott állapotot. Egyszerűen ezt egy ideig lehet csinálni, de aztán úgy kimerülnek a tartalékai, és ezt nagyon bölcsen úgy rendezte a teremtő, hogy hát átlagosan másfél év után a feniletilamin szintje lecsökken, és erre azt szokták mondani, hogy hoppá, eltűnt a szerelem, megszűnt a szerelem. Nem szűnt meg a szerelem, de ez a bizonyos elkábított állapot, ez elkezdett megszűnni, és először persze egy mondjuk inkább ilyen depressziós visszavágás után, tehát ami ebből az elvesztésből ered, de hát úgy visszaáll a normális szintje a dopamin-szerotonin egyensúlynak is. Mit is jelent ez? Azt, hogy az a bizonyos rózsaszín szemüveg, amit szoktak emlegetni a szerelemmel kapcsolatban, az valóban létezik, úgy hívják, hogy feniletilamin. Tehát amikor az ember szerelmes, akkor a szerelmesét, a szerelem tárgyát egy rózsaszín szemüvegen, egy kábítószernek a szemüvegén át nézi. Vagyis nagyon kicsi az esélye, hogy valóban megismerje, és valóban őt lássa, őt értse meg. Mindjárt el fogom mondani, hogy van ennek egy nagyon fontos feladata. Azt gondoljátok, hogy micsoda furcsa dolog, hogy bekábítja az embert, ráadásul ugye nagyon nagy energiával húzza maga felé, nagyon nagy vágyjal a másik. Hát milyen furcsa dolog ez, mire való ez a dolog? Arra való, hogy felmelegítse, megpuhítsa a szívünket. Alapvetően a ti korosztályotokban már nem, de hogyha mondjuk egy ilyen tizenéves csapatba bemegy az ember, akkor úgy ülnek le az emberek, hogy fiúk, lányok. Mert annyira különbözőek vagyunk. Később is az ember érzi, hogyha mondjuk szorosabb kapcsolatban, vagy kollégiumi, szobatárs, ilyesmi, szorosabb kapcsolatba kerül valakivel, akiben éppen nem szerelmes, akkor érzi, hogy hát a másik ember nagyon furcsa, nagyon idegen sokszor. Ez így van, persze, individuumok vagyunk, idegenek egymásnak bizonyos értelemben, és a feniletilamin, ez a rózsaszín szemüveg a szerelemben úgy van benne az Isten tervében, hogy megpuhítsa a szívünket, hogy képesek legyünk egymáshoz alkalmazkodni, egymást megérteni. Ne pattanjunk vissza rögtön a másik hibáiról. Terve van vele, de használhatjuk rosszul. Mikor használhatjuk rosszul? Ha rögtön hozzákötjük magunkat a másik emberhez, addig, amíg a rózsaszín szemüveg rajtunk van.
0: Somogyovári Zoltán, agykutató fizikus, 2011-ben Dunaszerdahelyen elhangzott előadásából hallottak. Témánkat a zene után folytatjuk itt a világosságban.

0: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresték az előadók a választ egy korábbi dunaszerdahelyi találkozón. Most Somogyvári Zoltán agykutató, fizikus 2011-ben elhangzott előadásából hallanak ismét.
1: Van egy másik anyag az emberi szervezetben, amit úgy hívnak, hogy oxitocin. Ez már valóban hormon, de az idegrendszerre is hatással van. Az oxitocin legismertebb és leghíresebb működése az a szülés alatt zajlik, amikor a méhösszehúzódásokat váltja ki. Az már kevésbé ismert, hogy milyen hatása van az idegrendszerre. Két nagy hatása van. Az egyik, hogy nagyon erős érzelmi kötődést hoz létre. Nem véletlen, hiszen a szülés után a legfontosabb annak a kisbabának, és az anyukának is persze, hogy ez a nagyon erős érzelmi kötődés létrejöjjön. Anélkül egy kisbaba, na, értitek. De ez nem csak a szüléskor működik. A szüléskor valami extra nagy adag érkezik belőle anyuka szervezetébe és a kisbabájéba is. De nem csak a szüléskor működik, hanem minden szeretett kapcsolatkor, és persze, harmadik féleképpen, a szexualitáskor, tehát a szexuális kapcsolatkor is. A szülés a legnagyobb ilyen löket, a második legnagyobb löket az, ami a szexualitáskor, a szexuális kapcsolatkor felszabadul, de hozzá kell tenni, hogy minden szeretett kapcsolatban felszabadul. Nem csak fiú és lány között, barátok között is, munkatársak között is, mindig. Nagyon érdekes volt, azt mondta Eszter, aki ezt az anyagot összeállította, hogy amikor olvasta a cikkeket, ugye ezek biokémiai, fiziológiai, orvosi cikkek, ami hát tudjátok, ilyen latin szavakkal van tele, ilyen értelmes szót nem nagyon találni benne, mármint ilyen hétköznapi kifejezéseket. Szóval, hogy egyetlen dolog volt, ami mindegyikben megjelent az oxitocinnal kapcsolatban, hogy minőségi, együtt töltött idő. Az oxitocin akkor szabadul fel, amikor két ember minőségi, együtt töltött időt áldoz egymásra. És legyenek azok barátok, vagy házastársak, nagyon fontos. Végig döbbenet volt ezt látni, ezt a kutatást, ahogyan a hitünknek és a pszichológiának ismert tényei a molekulákba kódoltan felvillannak és előjönnek, hogy igen, valóban így működünk. Mi a tapasztalatból egy normális ember leszűrheti azt, hogy hát egy házasság akkor működik, hogyha minőségi időt töltünk együtt egymással. De meg lehet találni azt, hogy hol van ez belénk kódolva, mert valóban így vannak a dolgok. No most tehát nézzük csak meg ezt, hogy az oxitocin elkezd minket összekötni. Hogyan? Úgy, hogy beégeti a memóriánkba azokat a helyzeteket. Kis lépésekben egy ismerkedés során felszabaduló oxitocin, ugye kevésbé köt össze, és azokat a helyzetekre emlékezünk, amikor együtt sétáltunk a parkban, amikor beszélgettünk, amikor ez az amaz történt. Szexualitáskor óriási adagban érkező oxitocin azokat a helyzeteket égeti belénk. Ezt Feri atya mondta, hogy sokan néha panaszkodnak nála, amikor mind kísértések, vagy mind problémák szintjén, hogy voltak korábbi kapcsolataik, és most, amikor együtt van a házastársa a feleségével, felvillannak a legintimebb együttlétkor, felvillannak a régi kapcsolatoknak a képei, a szexualitásnak a képei. És az emberek meg vannak rémülve, hogy miért történik ez, hát milyen szörnyű, hát éppen amikor a legboldogabbak vagyunk együtt. Az oxitocin munkája. Az oxitocin arra van, hogy a legmélyebb együttlétet a legjobban beleírja az ember elméjébe és szívébe. És ezt meg is teszi, akkor is, ha rosszul használjuk. Na most, több molekulát azt hiszem már nem fogok elmondani, viszont nézzük végig akkor, hogy hogyan áll össze ez az egész rendszer. És hogyan használhatjuk jól, és hogyan rosszul, hol látszik benne Isten terve. Ugye világos, hogy jön két fiatal, szerelmesek lesznek egymásba. Felszabadul a vérükben a PEA, boldogok, felfokozott állapotban vannak, és rózsaszín szemüvegen keresztül nézik egymást, és tudjuk, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal gyorsabban közeledjenek egymáshoz, mint hogyha nem lenne ez az állapot. Tehát megismerik egymást, gyorsan érik a kapcsolatuk, és ha ezt rosszul kezelik, és a szexualitás felé fordulnak, akkor az óriási oxitocin felszabadulások közepette alaposan össze is láncolják magukat. Úgy, hogy igazából nem látták a másikat, csak rózsaszín szemüvegen keresztül. A rózsaszín szemüveg lehullik, azt mondta a Manó, hogy a kutatásokban nézi, ugye az átlagérték másfél év körül van, azt mondták, hogy talán 5 év volt a maximális, amit valaha mértek, de nem olyan régóta méregetik azért ezeket. Átlagosan másfél, de tényleg mondjuk 2 évnél azt hiszem a 90% már így eltűnt, tehát másfél év múlva lehullik a rózsaszín szemüveg, a paraván mögül elé lép a másik, az igazi, és hirtelen elkezd zavarni, ugye. Nem vagyok beleszerelmes, milyen furcsa dolgai vannak, amiket eddig észre se vettem. És kiderül, ha nem volt szerencséjük, hogy hát nem ő az, aki nekem való, nem ő az, akit nekem teremtettek. De, ugye, összeláncoltam magam vele, még egy szexualitás nélkül megélt együttjárásnak is ugye a vége, az fájdalmas, és mindenki érzi a fájdalmat, amit ez a szétszakadás jelent, de hogyha ezt még sokkal erősebben összekötöttem magam vele a szexualitással, az oxitocinnal, akkor óriási sebeket okoz. Olyan sebeket, amik aztán abszolút megmérgezik a következő kapcsolatban a bizalmat. Mert már nem merem odaadni. Nem merek annyit odaadni magamból a másiknak, nem merek bizalommal fordulni a másik felé. Mi van akkor, ha jól élték meg a kapcsolatot? Ha jól élték meg a kapcsolatot, és nem a szexualitás felé fordultak, akkor szépen fokozatosan kezd el nőni ez az oxitocin szint, úgy, ahogy ugye a barátok között nőne, és mire elérnek oda, hogy az első szerelemnek a rózsaszín szemüvege lehullik, addigra eljutottak egy bizalmas baráti szintre, egyszerűen az oxitocin által, szabad a döntésük, hogy most minket egymásnak teremtette az Isten, vagy nem, és ha igen, akkor a minőségi kapcsolatnak ez a növekedése, amit az oxitocin is mutat, az korlátlanul és akár meddig folytatódhat, és olyan erős kapcsolattá válik, ami utána képes, valódi emberi kapcsolattá, ami aztán képes összetartani a házasságot sok-sok évig problémák esetén, és az, hogy az egymással töltött minőségi idő ezt a kapcsolatot mindig erősíti, az igaz marad 80 éves korban is. Az is igaz, hogy a szerelem nem csak egyszer következhet be az ember életébe, amikor a PEA hullám elvonult, akkor egy fél év után körülbelül újra el tud kezdődni. Ugye ez vissza arra sok embert, hogy amikor a mai világban, amikor nem sok fogalmuk van erről, hogy hát elmúlt a szerelem másfél év múlva, hát akkor kell keresnem valaki mást, vagy akkor ez így nem jó. És akkor szakítanak, és aztán pár hónap múlva valakivel újra elkezd együtt járni, újra átéli a szerelem érzését, és ezt folytatja addig, amíg már teljesen ki nem ürül, és nem tud valódi bizalmi kapcsolatot folytatni.
0: Somogyvári Zoltán, agykutató fizikus 2011-ben Dunaszerdahelyen elhangzott előadásából hallottak.

Kedves hallgatóink, 2020-ban készült katolikus műsorunk ismétlésének a végéhez értünk. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldása kísérje életüket és munkájukat e hét folyamán is, akár dolgoznak, akár pihennek, nyaralnak valahol. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. E heti hír összefoglalónk témái. 14. Leó pápa békehimnusz zene és ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
3: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome!
2: A Szentatya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
3: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
2: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
3: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
2: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szentatya.
3: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
2: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szentatya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
3: May God bless your efforts.
2: A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan

0: stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivien, aki az EVTN Katolikus Televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalok, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
0: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
1: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc itttel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
0: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
1: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
0: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
1: és szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a diátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak, szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
0: Nemzetközi ez a pályázat?
1: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
0: Nagyon szépen

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Richard Rasi szerint nem kell új törvény az állami kitüntetések visszavonásához. Október 25-ére tűzték ki Bulgáriában a következő elnökválasztást. Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, délelőtt 21 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök támogatja az uniós belügyminiszterek rendkívüli egyeztetését a széutai migrációs helyzet miatt. A szlovák államfő szerint az Európai Uniónak határozottan kell fellépnie az illegális határátlépések ellen, és világos jelzést kell küldenie, a migráció nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a külső határok védelme alapfeltétele az európai biztonságnak és a schengeni térség működésének. Úgy fogalmazott, a polgárok biztonsága nem luxus, hanem alapvető jog, ezért az EU-nak gyorsan és egységesen kell reagálnia. Richard Rasi szerint nincs szükség új törvényre az állami kitüntetések visszavonásához. A parlament elnöke úgy véli, a jelenlegi szabályok is lehetővé teszik ezt rendkívüli esetekben. Bírálta az SNS javaslatát és hangsúlyozta, az állami kitüntetéseket nem szabad politikai célokra használni. A nemzetiek szerint viszont a parlamentnek joga kellene legyen megvonni az elismerést, ha annak birtokosa Szlovákia érdekei ellen cselekszik. Szlovákia kész segíteni Magyarországnak egy esetleges energiaválság kezelésében. Robert Fico miniszterelnök szerint erre azért lehet szükség, mert a Duna alacsony vízszintje miatt veszélybe kerülhet a paksi atomerőmű működése. Ha az erőművet le kellene állítani, az súlyos ellátási problémákat okozhatna Magyarországon. Fico ugyanakkor hangsúlyozta, a szlovákiai atomerőművek stabilan működnek, és nincsenek kitéve hasonló kockázatnak. Magyarországon már most vissza kellett fogni a termelést, a teljesítmény a megszokott szint töredékére csökkent. A magyar kormány jelenleg az import lehetőségeket és a fogyasztás csökkentésének módjait vizsgálja. Franciaországban jelenleg ellenőrzés alatt vannak az elmúlt hetek súlyos erdőtüzei, közölte Sébastien Lecornu miniszterelnök. A legnagyobb tűz Bordeaux közelében pusztított, ahol 42 ezer hektár fenyőerdő és mintegy 240 épület semmisült meg. A hatóságok szerint a helyzet stabilizálódott, de két veszélyes gócpont továbbra is fennáll. Több mint 220 ezer embert kellett ideiglenesen evakuálni, többség ők már hazatérhetett. Október 25-ére tűzték ki Bulgáriában a következő elnökválasztást, az államfői tisztség többnyire ceremoniális, a hatalom nagy része a 6,5 milliós lélekszámú balkáni országban a miniszterelnök és a parlament kezében van. Bulgáriában a szavazók közvetlenül választják meg az államfőt 5 évre, az elnöki megbízatás 2 ciklusra korlátozott. Az a jelölt győz, aki a legtöbb voksot kapja, feltéve, hogy valamennyi szavazásra jogosultnak a fele az urnákhoz járul. Ha egyetlen jelölt sem éri el a többséget az első fordulóban, november 1-én második fordulót tartanak.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, illetve a városokban sokfelé még hajnalban sem csökkent 25 fokig sem a hőmérséklet, így az éjszakai felfrissülés is elmaradt. Napsütéses, gyenge

0: Gén vagy mérsékelten gomoly felhős időre lehet készülni. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 21 és 34 fok között alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Gyerken, Ipolyság felé haladva. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
1: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat és nézőinket. Ez itt a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelynek mai vendége a testünkben és a természetben zajló biológiai, genetikai folyamatok molekuláris alapjait tanulmányozza, egyebek mellett az öröklődéssel kapcsolatos alapvető kérdéseket. A Fórum Intézet podcastjének vendéget Tóttar Éva, molekuláris biológus, genetikus, a Komáromi Seje János Egyetem biológia tanszékének adjunktusa. Üdvözlöm!
4: Üdvözlöm én és önt és a hallgatókat is.
3: Ha nem bánja, nagyon röviden bemutatnám nézőinknek és hallgatóinknak, hogy kivel is készülök beszélgetni. Szóval Tóttar Éva a Comenius Egyetem természettudományi karán molekuláris biológiából doktorált. Tanított a Somorjai Madács Gimnáziumban, de volt a Szlovák Tudományos Akadémia orvosbiológiai központja, klinikai és translációs kutatóintézetének is a kutatója. Jelenleg, ahogy hallhatták, a Seje János Egyetem pedagógiai karának adjunktusa. A Szlovák Orvosi Társaság, sőt én meglepődtem, hogy ilyen is van, a Szlovák Orvosi Genetikai Társaság és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagja. 2019-ben átvehette a fiatal kutatók a Szlovákiai Magyar Tudományosságért díjat. Kutatási területe a molekuláris biológia, a genetika és a pedagógia. Erről is szó lesz a most következő beszélgetésben. Nagyjából stimmel?
4: Így van, tökéletesen össze lett foglalva az egész életrajzom.
3: Szóval, ha már szóba hoztam ezt a fiatal kutatónak járó díjat, ez 2019-ben
4: így van.
3: Kapta meg. A Lovász Lászlótól lehet át az elismerést,
4: igen,
3: ez óriási
4: igen,
3: dolog lehetett
4: igen,
3: feltételezem.
4: Igen, közös kép is készült a
3: bizony a jeles
4: akadémikusról. Igen.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Tóttar Éva molekuláris biológust, a Komáromi Seje János Egyetem biológiai tanszékének adjunktusát Rácz Vince kérdezi.
3: A diátadáskor hangsúlyozták, hogy ön egy olyan kutató, aki a szakterületének nem csak a szlovák terminológiáját ismeri, hisz ugye szlovák egyetemet látogatott, hanem a magyar szakszó kincsét is, vagy a kincstárát is, hogy erre tudatosan törekszik, hogy a magyar terminológiát is ismerje és szabatosan használja, vagy ez közben is így volt, mindig is párhuzamosan tanult magyarul is és szlovákul is.
4: Nem, ez nem volt egy természetes folyamat. Nekem ez külön elismerés volt, hogy ezen az említett díjátadón Mészáros András professzor úr említette az imént említett szavakat, hogy ez külön meglepő, hogy egy szlovák egyetemen végzett hallgató szakember magyarul is tudja ezeket a szakkifejezéseket. Ebben nagyon sok munka van.
3: Ugye?
4: Muszáj fejleszteni magunkat, ugyanúgy, ahogy az angol terminológiát is használjuk, ugyanúgy kellett a magyart is, és erre akkor döbbentem rá, amikor a gimnáziumban tanítottam a Somorján, mert akkor kellett elmondanom érthetően a magyar diákoknak azt, hogy mi is az a tudomány, és mi van a hátterében, tehát a szakszavakat akkor használtam először magyarul, és az alatt a fél év alatt, pár hónap alatt sikerült úgy elsajátítanom, hogy aztán tovább képeztem, és tovább ragadtak rám ezek a szakszavak. De még a mai napig is vannak olyanok, amelyeket utána kell néznem, utána kell keresnem. Ugye a magyar nyelvben megvan az a nagyszerűség, hogy mindenre próbál magyar szakifejezést találni. A szlovák terminológia sokat átvesz az angol nyelvből, tehát ott inkább hasonlóságok van, vagy több a hasonlóság, mint a magyar és az angol terminológia
3: nagyobbak
4: között.
3: Nagyobbak az átverések.
4: Így van.
3: Szóval molekuláris, ki se tudom mondani, biológia szakon végzett, érthetően röviden el tudja mondani, hogy mivel foglalkozik egy molekuláris biológus?
4: Nagyon sok mindennel. Tehát a molekuláris biológia az egy viszonylag új szakterület, de egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület, és az összes más biológiai szakterülettel összedolgozik. Molekuláris szinten próbálja megközelíteni a sejtben zajló folyamatokat.
3: Tehát a sejtnél is kisebb dolgokkal foglalkozik.
4: Így van, de ne természetesen a kémiára gondoljunk csak kifejezetten, hanem igaz, hogy kémiai, biokémiai folyamatokat vizsgál, de a sejten belül akár az öröklődés, de akár más sejtkompartmenseknek is figyeli a molekuláris összetételét és a működésének az elveit. Ezért nagyon szorosan összefügg nem csak a biokémiával, de akár a virológiával, tehát a vírusok tanulmányozásával, a mikrobiológiával, tehát a baktériumokkal, egysejtűekkel, és aztán utána a genetikával, ami a sejt magban történő öröklődéssel foglalkozik, de számtalan más dologgal is, anyagcsere folyamatokat vizsgál, a szervezeten belül, a daganatos elváltozásokkal, tehát ez a molekuláris biológia, ez már nagyon-nagyon belekúszott az összes biológiai tudományterület életébe.
3: És egy molekuláris biológusnak mi a munkaeszköze? Mikroszkóp, a számítógép? Nem a csip, ezt gondolom.
4: Is. Lehet olyan is, amikor terepre kell kimenni, és anyagot kell gyűjteni. Tehát például ilyet látni az NCIS-ben, vagy ezekben a nyomozó sorozatokban, amikor igenis kimennek, és a hajszálaktól kezdve mindenféle mintát gyűjtenek. Tehát ott kellhet a csipesz. És ugyanúgy a mikroszkóp alatt is vizsgálunk, például a kromoszómákat szoktuk mikroszkóp alatt vizsgálni.
3: Azok már látszódnak?
4: Azok már látszódnak. Tehát olyan felbontású fénymikroszkóppal, elektromikroszkóppal, igen, megfigyelhetőek. De valójában, amit én csináltam, az egy egyszerű laboratóriumi munka, ahol olyan laboratóriumi eszközöket használtunk, mint a pipetta, a kémcsövek, a mikrokémcsövek, vagy különböző oldatok, illetve most már egész komoly felszerelése van egy ilyen laboratóriumnak, ugyanis az emberi genom szekvenálása óta ez egy alapfelszereltség a laboratóriumokban, a molekuláris biológiai és genetikai laboratóriumokban, hogy szekvenátorok vannak, és ez a mai napig egy ellenőrző módszer nagyon sok esetben.
3: Ha már a genom kifejezést említi, korábban genetikai kutatásokat is folytatott, bár a beszélgetésünk ügyében, amikor megkerestem, akkor úgy mondta, hogy jelenleg már éppen most ezzel nem foglalkozik, engem ez érdekelne ettől függetlenül, hogy a genetikán belül mivel foglalkozott, illetve az a molekuláris biológiához hogyan viszonyul? Nem ugyanaz a kettő?
4: A molekuláris biológián belül én humán genetikával foglalkoztam, ugyanis a természettudományi karon a Komenszky Egyetemen. A genetika tanszék az kifejezetten azokkal az élőlényekkel foglalkozott, amelyek mondjuk a élesztő baktériumok vagy a muslicáknak a vizsgálatával foglalkozik, és a humán résszel pedig a molekuláris biológia foglalkozott, tehát ez az ember genetika, hogy így foglalkozzak, tehát ott lehetett a betegségeket vizsgálni. És e felé irányultam, tehát ezért a molekuláris biológiát választottam, mert én konkrétan a humán genetikát szerettem volna megcélozni.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Tóttar Éva molekuláris biológust, a Komáromi Selye János Egyetem biológiai tanszékének adjunktusát Rácz Vince kérdezi.
4: Ezen belül tehát számtalan betegséggel foglalkoztunk. Az én doktori disszertációm a cisztás fibrózis molekuláris genetikájával foglalkozott. 10 éven keresztül kutattam ezt a betegséget, tehát már a magiszteri tanulmányaim alatt is foglalkoztam vele, és hát nagyon sok mindenre sikerült rájönni a kutatás alatt. Igaz, hogy ezt egy kicsit ugye szögre akasztottam, ugyanis egy annyira komplex betegségről van szó, hogy valójában nagyon nehéz volt előre lépni a terápiás kezelések fejlesztésében, és ezért aztán az egyetem nem foglalkozott tovább ezzel a témával. anyával, és így jutottam át a miotóniás disztrófiáknak a vizsgálatára, és ugye azzal foglalkoztam.
3: Egyfajta izomsorvadásos.
4: Így van.
3: Örökletes betegség.
4: Így van, ez egy örökletes betegség, ami hát az izomsorvadásról már nagyon sokan hallottak, de ez nem gyerekkorban, hanem időskorban fellépő izomsorvadásról van szó, és nem csak az izmokat érinti, hanem más szervrendszereket is, tehát tényleg ez is egy komplex betegség, tehát az egész szervezetnek az állapotát befolyásolja, és hát ezáltal a kezelése és a felismerése is nagyon nehéz, mivel nagyon sok tünetet produkál, ezért az orvosok, a neurológusok is nehezen tudják identifikálni, hogy melyik betegségről van szó, úgyhogy komoly genetikai analízis szükséges ahhoz, hogy végül is megállapítsuk a végső diagnózist.
3: Itt különben mi a legnagyobb kihívás, amivel találkozik a kutató vagy a biológus, amikor ennek a betegségnek a genetikai hátterét vizsgálja?
4: Hát általában már ott kezdődik az a kihívás, hogy az orvosok félrediagnosztizálják sokszor a pácienseket.
3: Mert sokféle tünete van, ugye?
4: Így van, tehát először ők elindulnak egy bizonyos úton, és azzal próbálnak foglalkozni, ha azt ki tudják zárni, akkor mennek egy másik útra, amivel nincs semmi probléma, tehát tünetek alapján kezelnek, és ez így van jól, tehát ez nem az orvosok számlájára van felróva, hanem az orvoslás sajnos így működik, hogy van egy testi tünet, amivel elmegyünk az orvoshoz, és ő megpróbálja kiszűrni a lehetséges betegségeket, és ezek az idegrendszeri és neurológiai betegségek, ezek nagyon sokrétűek, tehát átfedésben vannak a tünetek, és ezért nehéz kiszűrni. Tehát itt az első pont, amikor szembesülünk vele, hogy kapunk rengeteg pácienst, de abból lehet, hogy a 100-ból csak 2-nek van miotóniás disztrófiája. Tehát, hogy kicsi az az arány, akit ki tudunk szűrni, és sokan pedig diagnosztizálatlanul élik tovább az életüket, mert nem kerülnek el még az orvoshoz sem ezzel a diagnózissal.
3: Ugye ezek az örökletes, részben daganatos betegségek valóban, hát egy részük még gyógyíthatatlan, vagy legalábbis még a diagnosztizálásuk is komoly problémákat vet fel. Ezeknek a gyógyítása vagy a betegségek kialakulásának a megelőzése, ez mennyire reményteljes, ígéretes folyamat, ha egy ilyen nagy totálban nézzük? Tehát a genetika vagy a genetikusok mennyire állnak közel vagy messze attól az állapottól, hogy gének, és elnézést a laikus megközelítésért, gének cseréjével, módosításával vagy átszabásával segítségére legyenek az embereknek?
4: Hát ez egyre jobban közeledik ez az időszak, amikor elérhetővé válik már ilyen terápiás módszer is, ugyanis nagyon sok helyen beszélnek már a személyre szabott terápiáról, tehát arról, hogy mindenkire a saját genetikai állománya alapján találjanak ki egy terápiás módszert. Ez nagyon sok etikai problémát vet fel. Ezt szoktam mondani az egyetemen is a hallgatóknak, hogy vajon mit tennének akkor, hogyha a kezükben lenne az a tudás, hogy milyen betegségeket rejt a saját genomjuk. Tehát eljuthatunk arra a szintre, hogy nekünk az orvos elénktől egy papírt rajta van, hogy önnek hajlama van a cukorbetegségre, a szívinfarktusra, vagy valamilyen daganatos megbetegedésre, hogy azzal a tudattal szeretnénk-e élni, hogy igenis valamikor az életem során lehet, hogy ezzel a betegséggel fogok találkozni, mert a genetikai állományom ezt mutatja, és akkor tudatosabban fogok élni, egészségesebben fogok élni, sportolni fogok, több zöldséget eszem, több folyadékot fogyasztom, és járok rendszeres szűrésekre, vagy pedig azt az utat választom, hogy egye fene, akkor éljünk, megadom ameddig magam. Lehet. Igen. Úgy és olyan színvonalon, ahogy éppen vagyok. És nagyon érdekes, mert általában a hallgatók maguk sem tudnak erre válaszolni. Tehát ilyen bioetikai kérdéseket feszegetünk, és sokan mondják azt, hogy szeretnék tudni, és sokan mondják azt, hogy nem, inkább nem szeretnék ezzel a tudattal élni. Viszont biztos vagyok benne, hogy olyan esetekben, ahol a családban előfordult valamilyen vagy genetikai rendellenesség, illetve daganatos megbetegedés, akkor általában a páciensek 90%-a szeretné tudni, hogy van esetleg nála is ilyen mutáció, vagy polimorfizmus, illetve a gyerekénél. Tehát, hogy a családban felmerülhet-e esetleg valakinél ez a betegség.
3: Ilyenkor elrendeltetésszerű helyzetről beszélünk, vagy ezek ilyen százalékos fenyegetettségek? Tehát a génjeimnek, vagy a genomomnak mennyire vagyok kiszolgáltatva, mennyire tudom én azt befolyásolni, vagy legalábbis ellenfeszíteni az eshetőségeknek, vagy a valószínűségeknek.
4: Van egy ilyen gyönyörű tudomány ága még a genetikának, amit úgy hívunk, hogy epigenetika, és pont ez a szakterület foglalkozik azzal, hogy vizsgálja a külső környezet hatásait a saját genetikai állományunkra. Tehát az, hogy nekem van valamilyen betegségre hajlamom, az még nem azt jelenti, hogy az a hajlam meg is fog valamikor nyilvánulni az életem folyamán, hogyha én egészséges életmódot folytatok, vagy kizárom azokat a tényezőket, amelyek engem hajlamosíthatnának arra. És az epigenetikai kutatások azok általában az egypetélyű ikrekkel történnek, tehát azokon vizsgálják ezeket a hatásokat.
3: Mert hogy nekik azonos a genom.
4: Így van, tehát teljesen azonos genommal rendelkeznek, de más környezeti hatások érik őket, például lehet, hogy az egyik vegetariánus, a másik húsevő, vagy mindenevő, az egyik dohányzik, a másik nem, és ezeknek a szokásoknak a feltérképezésével, illetve folyamatos utánfigyelésével tudják meghatározni azt, hogy az a környezeti hatás, ami az egyikre hatott, miért váltotta ki azt a patogén állapotot, vagy betegséget, és a másiknál eshetőségben pedig nem. Tehát ezek az ikerkutatások pont erre szolgálnak.
3: Egyébként ugye most nem a génszerkesztésről beszélünk, de hát a genetika sokak szemében mégis valamiféle, hát istentelen, vagy nem is tudom milyen tudomány,
4: ördögtől való,
3: én ezt a nézetet nem osztom, de megértem, ha valaki így gondolja, hogy ezzel kapcsolatban mit gondol, hogy mennyire az etikai korlátok mennyire kötik a kutatót egy-egy ilyen kísérlet során. Tehát itt a személyes meggyőződés, vagy a lelkiismeret játszik döntő szerepet, vagy nem is tudom, a szabályozás, vagy a kutatás logikája, filozófiája?
4: Ezt nagyon nehéz megmondani, vagy erre nagyon nehezen tudok válaszolni, mert szerintem minden kutató másképpen gondolkodik.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Tóttar Éva molekuláris biológust, a Komáromi Selye János Egyetem biológiai tanszékének adjunktusát Rácz Vince kérdezi.
4: Az én saját személyes tapasztalatom az, hogy igenis van létjogosultsága ezeknek a vizsgálatoknak, és nagyon sokban előre vitték az emberiséget. Nézzük csak most a COVID járvány alatt, amikor az mRNA-s védőoltást kifejlesztették Karikó Katalin és csapata. Ez egy óriási előrelépés, és nagyon sok a szkeptikusok aránya, nagyon sok az olyan ember, aki tév információkat kap, akár a médiából, akár itt a szociális felületekről gondolom, egymástól, tehát összeesküvés elméleteket gyártanak az emberek. Mi ezekkel nem foglalkozunk, mi csak a tényeket nézzük, és csak azt tudjuk kijelenteni, amit valójában bizonyítani is tudunk a laboratóriumban. Nem egyszer bizonyítjuk, nem kétszer teszteljük, hanem sokszor teszteljük. Próbálunk mindig populációs analíziseket is végezni, tehát nem rosszul fejeztem ki magam, nem próbálunk, mindig végzünk populációs analíziseket is, tehát az egészséges populáción is teszteljük ugyanazokat a mutációkat, vagy keressük, vagy más variánsokat a géneink között. Tehát mi ezt a tények alapján jelentjük ki, és nekem meggyőződésem, hogy így van ez az egész tudományos közösségben.
3: Ha már szóba hozta a COVID-ot, illetve hát ezt a bizonyos hiperkritikai szemléletet, ami a tudomány egyértelmű eredményeit övezi, vagy illeti mostanság egyre gyakrabban. Mit gondolsz személy szerint erről a új sütetű, vagy új keletű tudományellenességről? Mintha a COVID ezt jól felerősítette volna, és mintha velünk is maradt volna ez a jelenség.
4: Ez egy nagyon jó alkalom volt azoknak az embereknek a számára, akik szeretnek összeesküvés elméleteket gyártani. Én úgy gondolom, hogy az oktatásban kell elkezdeni ezeket a tévinformációkat eloszlatni, az egész pici gyerekektől kezdve, és épp ezért örülök, hogy a pedagógiai gyakorlatban, oktatásban vagyok benne, mert pontosan azok a pedagógusok, biológusok, akik kikerülnek így az egyetemről, ezek tudják továbbadni a következő generációknak a helyes információt. És én bízok benne, hogy ez valamikor úgy el fog tűnni a köztudatból, hogy mi is az a vírus, hogyan is szaporodik, hogyan is okoznak betegséget. Nagyon sokat beszélek én is erről a hallgatókkal, és úgy gondolom, hogy helyesen gondolkoznak ők is akár az oltásoknak a felvételéről, vagy a meglétéről.
3: Ahogy a bemutató szövegben is hangsúlyoztam, jelenleg a pedagógiai kar adjunktusa Seje János Egyetemen, így most javarészt, ha jól értettem, oktatással foglalkozik, oktatói tevékenységet folytat, és úgy szűrtem le, készülve beszélgetésre, hogy rendkívüli módon foglalkoztatják az oktatás innovációjának kérdéskörei, hogy hogyan lehet eredményesen és hatékonyan oktatni, főleg a természettudományokat, ugye sokan félünk a biológiától, kémiától, miközben nem kellene. Mire jutott, hogy hogyan lehet eredményesen átadni ezeket az ismereteket azoknak, akik aztán majd tanítani fogják ezt a kicsiknek?
4: Nehéz erre válaszolni, mert még nincsenek eredmények arról, visszajelzések, hogy milyen módszereket is alkalmaztak, tehát hogy hatásosak voltak ezek a módszerek.
3: Hát, hogy próbálnak többet?
4: Próbálunk többet, igen. Nagyon érdekes, mert úgy gondolom, hogy a pont, ahogyan is említette, félelem az, ami blokkolja a legtöbbször az embereket, már felnőtt korban, és nem csak a gyerekkorban, még úgy gondolom, hogy nagyon nyitottak a gyerekek. Uh-huh. És valójában az út közben, az idő közben alakul ki bennük ez a blokk a fizika és a kémia iránt főleg. A biológiát azt általában szeretik a gyerekek, mert az egy ilyen megfogható, az ilyen látványos, tehát a természet az maga adott egy környezet. Az emberi test is olyan, amit el tudunk képzelni, tudunk látni. Valahogy inkább a kémia és a fizika az, ami gátolja őket, és egy nagyon érdekes kutatást végeztünk az egyetemen egy-két évvel ezelőtt, amikor arra azt figyeltük, hogy a logikus gondolkodás mennyire fejlett a mi hallgatóink körében, és figyeltük nem csak a biológus hallgatókat, de az egész tanárképző hallgatóit, illetve a gazdaságtudományi karnak a hallgatóit is, ahol hát természetesen ott a matematika egy nagyon stabil helyet foglal el, a logikus gondolkodást feltételezünk ezeknél a hallgatóknál. És az volt az érdekes, hogy nem a logikát figyeltük egyértelműen, hanem a szövegkörnyezet az mindig valamilyen tudományos kontextus volt. Tehát voltak olyan feladatok, amelyek biológiai kontextusban voltak, voltak olyanok, amelyek kémiai kérdések voltak, és voltak fizikai kérdések is, meg aztán egyszerű matematikai kérdések. Egyikhez sem kellett egy hátsó tudást, tehát nem kellett tudni a kémia törvényszerűségeit, sem a fizikáit. Egyszerű logikus gondolkodásra volt szükségük a hallgatóknak. És nagyon sokszor elolvasták azt a kérdést, és azt mondták, hogy én ezt nem tudom, mert ez kémia, és én soha nem szerettem a kémiát, nem is tudom. Tehát a szövegkörnyezet alapján leírták az egész tantárgyat olyan szinten, hogy el sem kezdtek gondolkozni azon a feladaton. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy félünk magától, a kémiától és a fizikától, és mi próbálunk olyan módszereket beiktatni az oktatásba. Ugye most jött egy olyan iskolaügyi reform is, ami egy hármas összevonással jár, tehát a kémia, a fizika és a biológia az egyetlen szakká fog átalakulni. És ez is azt mutatja, hogy meg kell mutatnunk a hallgatóinknak, és nekik pedig majd a diákoknak azt, hogy milyen összefüggések vannak a három tudományterület között, hogy tényleg vannak olyan témakörök, mint a halmazállapot, változások, amelyek mind a két területet, vagy mind a három területet súrolják, és hogy ezt hogyan tudják egyszerűen átadni a diákoknak.
3: Ha már ezt szóba hozta, ugyanez nem egy oktatáspolitikai beszélgetés, meg nem is oktatás didaktikával kapcsolatos, de ha összevonják a kémiát, a biológiát és a fizikát, melyik tankönyvből fogják oktatni?
4: Erre még nincs tankönyv, tehát ez is folyamatban van, hogy az iskolaügy lépéseket tegyen ez irányba. Valójában még a képzésbe sem tudtuk beintegrálni, tehát valószínűleg jövőre indítunk ilyen jellegű képzéseket, tehát olyan pedagógusokat fogunk képezni, akik mind a három szakot taníthatják majd később. Egészen az általános iskola első osztályától kezdve egészen 9. osztályig, tehát át kell kell, hogy ölelje azt a tananyag mennyiséget mind a három szakterületről. Úgyhogy ezen még dolgozik maga a minisztérium is, az iskolaügy, tehát
3: ez is egy kihívás.
4: Fejlesztések vannak, igen.
3: Ugye szokás mondani, hogy kevés a biológia tanár, kémia tanár, fizika tanár.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Tóttar Éva molekuláris biológust, a Komáromi Selye János Egyetem biológiai tanszékének adjunktusát Rácz Vince kérdezi.
3: Mit tapasztal, hogy azért a diákok jönnek, érdeklődnek és szeretnének biológia tanárok lenni, vagy legalábbis biológiával foglalkozó szakemberek?
4: Igen, a biológia az kifejezetten érdekli őket, szerintem egy közkedvelt szak, bár csökkenő tendenciát mutat a hallgatóknak a száma, de ez köszönhető akár a Covid-nak, köszönhető más iskolaügyi törvényeknek is, amit Magyarországon hoztak, tehát ez mind hatással volt a mi hallgatói számunkra is, de valójában úgy érzem, hogy a biológia az felkelti az érdeklődésüket, és nagyon sokan jönnek. A kémia már kevésbé, attól mondom, hogy egy kicsit mumusként tartanak, de vannak hallgatóink, akik mind a két szakon ott vannak, tehát biológia-kémia szakpárosítással vannak.
3: És ugye nem csak leendő pedagógusokkal foglalkozik, de a kisebbekkel is, illetve akiket majd a leendő pedagógusok tanítani fognak. Van egy ilyen biokörnyezeti, vagy környezettudatossági vetélkedő, vagy...
4: Így van, ez a
3: Curie. Erről meséljen nekünk, hogy ez mit tudni erről? Ugye szlovákiai döntőjét ön...
4: A területi döntőt azt én szervezem, igen, ez egy 3 éves történet, 3 évvel ezelőtt a Curie alapítvány megszólított minket, mint egyetemet, hogy szeretnénk-e egyáltalán ebben részt venni, mert úgy gondolták, hogy a határon túlra is szeretnének terjeszkedni, illetve voltak már csapatok, akik azelőtt Magyarországra jelentkeztek Felvidékről, de úgy gondolták, hogy mivel nagyobb volt az érdeklődés, jó lenne egy területi központot is kialakítani, és akkor én a kezembe vettem az irányítást, és megszerveztük az első ilyen területi döntőt, akkor még csak 10 csapattal. Most 3. évre 36 csapat jelentkezett, úgyhogy nagyon-nagyon nagy az érdeklődés a versennyel kapcsolatosan. A versenyen belül mindig valamilyen tájvédelmi területtel foglalkozik, tehát 3 feladatlapot kell kitöltenük, ami levelezős fordulókon valósul meg, és mindig valamilyen nemzeti parkot, tájvédelmi területet dolgoznak fel. Most az Ipoly-Dunamenti Nemzeti Park volt terítéken, és hát nagyon sok kutatómunkával is jár ez a diákoknak, viszont nagy öröm számomra, hogy olyan iskolákból is jelentkeznek, például szakközépiskolákból, amelyeknél nem annyira preferált mondjuk a földrajz vagy a biológia, és mégis a szabad idejükben ezek a pedagógusok és a hallgatók vagy diákok is foglalkoznak a témával. Általában a döntő az mindig Szolnokon van, most épp szombaton fog megrendezésre kerülni a döntő. 2 csapat is kijutott innen Felvidékről a döntőbe.
3: Hadd mondjam egy gyorsan, most május 9-án is beszélgetünk, 7-én ugye?
4: Így
3: ehhez
4: van.
3: Képest a szombat értelmezhető.
4: Így van, tehát 10-én lesz a Szolnoki döntő, és 2 csapatnak is sikerült kijutnia, nagyon szépen teljesítettek, tehát én szurkolok nekik, hogy ott is jó eredményeket érjenek el. Általában szeretik a diákok, mert nem csak tanulnak vele, de kreativitást is meg kell mutatni. Most idén a döntőre egy társasjátékot kell megtervezniük, ami így az ökológiai folyamatokat fogja majd bemutatni, vagy azzal fognak tudni játszani.
3: Meg gondolom, itt van a kutya elásva, ha fogalmazhatok ilyen módon, ilyen pongyola módon, hogy ez az experimentálás, ez a kísérleti alapú megközelítés, meg a kreativitás beemelése az oktatás folyamatába, talán ez, ami fölkeltheti igazából a gyerekek érdeklődését. De
4: igen,
3: gondolom, ezt önök sokkal jobban tudják ott a pedagógiai karon.
4: Félnek azért a diákok a kísérletezéstől, mert valójában szerintem az oktatási folyamatban nincs idejük sokat kísérletezni. Tehát tudok olyan középiskolásokról, akik még soha nem mikroszkópoztak, vagy nincs hozzá eszközük, vagy nincs idő a tanterv szerint, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozzanak. Tehát én úgy gondolom, hogy a kísérletek alapján sokkal több tudást el tudnak sajátítani a diákok, amikor látom azt, hogy mi történik abban a kísérletben, akkor meg is tudom érteni azokat a folyamatokat. Úgyhogy nálunk a laboratóriumi gyakorlatok azok próbálnak arra fókuszálni, hogy ha egyszerűen egy olyan laboratóriumba kerülnek majd a leendő hallgatóink, mint pedagógusok, ahol nincs megfelelő felszerelés, akkor is tudjanak kísérleteket bemutatni. Tehát egyszerű kísérletekre fókuszálunk, amit esetleg a konyhából vagy a fürdőszobából össze tudnak szedni, és meg tudnak valósítani, és látványos.
3: Ugye visszakanyarodva a beszélgetésünk kiinduló pontjához, a molekuláris biológiához, alapvetően a gyógyászati környezetünket is befolyásolja, de a hétköznapi környezetünket is, és hát ahogy utalt rá, ez a bizonyos Curie vetélkedő is sokszor ilyen tájvédelmi szempontokat követ, hogy akár a molekuláris biológia felől is értelmet nyer az ökológiai gondolkodás, ez a környezettudatosság, mert hogy ez iránt is érdeklődik a szakmája mellett, vagy
4: igen,
3: annak részeként.
4: Igen, a fenntarthatósággal is foglalkozunk, azt is vizsgáljuk, különböző felméréseket készítettünk az egyetemen. Molekuláris szinten laboratóriumi kísérleteket nem végeztünk ez irányban, de mint az elméleti háttér az engem is érdekel, úgyhogy ezen a területen is voltak előadásaim, akár a genotoxikológiával, az ökotoxikológiával kapcsolatosan, illetve ilyen tantárgyakat is oktatok az egyetemen, úgyhogy igen, van ilyen irányultságú érdeklődésem is.
3: Ez a kettő utóbbi dolog micsoda? Nem is tudom megismételni. Ökotoxikológia
4: és a genotoxikológia. Az ökotoxikológia az a környezetben található toxinokkal foglalkozik.
3: Természetes vagy ilyen mesterséges?
4: Bármilyen szinten, tehát akár természetesen is a környezetbe jutó anyagokat, de a mai rohanó és fejlett világban inkább ezek a mesterséges, szintetikus, toxikus anyagok vannak túlsúlyban. Ugye figyeli akár a mikroműanyagoknak a jelenlétét is az élőszervezetek között, és a genotoxikológia pedig azoknak a toxikus anyagoknak a hatását figyeli, amelyek közvetlenül a gén állományra hatnak. Tehát mondjuk a sejtosztódásra is esetleg valamilyen mutációkat váltanak ki, ezáltal ugye kialakulhatnak rákos megbetegedések, vagy esetleg az ivarsejtekre történő hatása, ami aztán valamilyen fejlődési rendellenességekhez vezethet. Tehát ez kifejezetten a gének szintjén vizsgálja a toxikus anyagoknak a hatását, míg az ökotoxikológia az inkább az élő szervezetekre való hatását. Tehát például, hogyha van valamilyen természeti katasztrófa, én nem tudom, higanymérgezés valamilyen folyóban, akkor ugye ezekkel foglalkozik, hogy annak a halakra, a növényekre és az emberre milyen hatása lehet ezeknek a toxikus anyagoknak.
3: Amikor előbb visszakérdeztem, hogy természetes vagy mesterséges toxinokra gondol-e, akkor igazából nem tudtam volna én válaszolni, hogy létezik-e természetes toxin. Olyan is van?
4: Vannak.
3: Ami mérgező a természetre is természetes?
4: Nagyon kis mértékben, de például az emberi szervezetre is toxikusan hathat a gombáknak a mérge, valamilyen növényeknek a toxinjai, csípések, tehát rovarcsípésekkel bekerült toxinok, így van, a kígyóméreg, tehát ezeknek a hatását is vizsgálják az emberi szervezetre. Most ön valószínűleg olyasmire gondolt, ami nagy mértékben szennyezheti környezetünket. Ilyen nincs, mondjuk esetleg a vulkánok esetében, amikor a füst esővel keveredik, és akkor savas esők alakulnak ki, az hatással lehet a növényekre, vagy az állatvilágra is.
3: Így áttételesen már.
4: Így van.
3: Jelenleg mire fókuszál, vagy a közeljövőben mivel szeretne foglalkozni?
4: Hát most jelenleg a genetikai kutatást azt felfüggesztettem, de ugyanúgy együtt dolgozok a Pozsonyi Orvosmedicinai Központ kollégáival, tehát munkatársaival, és tovább folytattuk a miotóniás disztrófiának a vizsgálatát, tehát ebben a témakörben még publikációk várhatóak, illetve ami a pedagógiai kutatást illeti, ott éppen most adtunk be egy projektet az egyetemről, ami kifejezetten a prevencióra helyezi a hangsúlyt, tehát az egészség megőrzés és az egészségvédelemre helyezi a hangsúlyt, és hát mivel pedagógiai kar vagyunk, ezért az egészségnevelés, tehát az edukációra fogja főként a hangsúlyt fektetni. A projekt célja az, hogy felmérje az egyetemista hallgatók egészségügyi szokásait, tehát az egészségmód beli szokás, életviteli szokásait. Hogyan táplálkoznak, mennyit sportolnak, milyenek az alvási szokásaik, használnak-e valamilyen egészségkárosító szereket, és milyen a mentális egészségük. És szeretnénk egy workshopot kialakítani, ami során olyan előadásokat tudunk nekik biztosítani, amellyel ők fejleszthetik ezt az egészségtudatosságukat, mert az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan nem is tudnak arról, hogy mit is egyenek, mit sportoljanak, vagy hogyan is kezdjenek neki az egészséges életmód kialakításának, és ebben próbálunk nekik majd szakemberek segítségével információkat nyújtani. Uh-huh. Illetve egy egészségfelmérést fogunk náluk elvégezni, ami akár a testösszetételtől kezdve a vércukorszintnek a mérése, a koleszterin szint mérése, a hemoglobin szint mérése a vérben, a tüdőkapacitás mérése, tehát olyan egyszerű vizsgálatokat szeretnénk, méréseket szeretnénk náluk elvégezni, ami esetleg rá tud világítani arra, hogy milyen egészségügyi állapotuk van, és hogy hogyan kellene vagy jobbá tenni, vagy megőrizni ezt az egészségügyi állapotot.
3: Nos, remélhetőleg, akik hallgatták, vagy látták ezt a beszélgetést, kedvet kapnak a biológia tanulmányozásához.
4: Így legyen.
3: Hogyha fiatalabbak, akkor akár a biológusi pálya iránt is felkeltette az érdeklődésüket. Tóthar Éva, molekuláris biológusnak és genetikusnak, a Selye János Egyetem adjunktusának. Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
3: Kedves nézőinknek, hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt a Fórumintézet Bagoly Mondja podcastje. Rácz Vince voltam, tartsanak velünk legközelebb is. Minden jót kívánok!
2: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
1: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutatóintézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.
6: Én ellátok a holdig, itt meg nem értek semmit.

0: gabonakörök és egyéb jelek.
1: Két gyerekével és öccsével él, amikor a házuk körül egy gabonakör jelenik meg, és nagyon úgy fest, idegen civilizáció szállta meg a földet.
0: Lovastábor Lendván.
2: Nekem a Ali maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és annál segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
0: Sándorf István, a párizsi magyar-francia festő.
3: Éltek Spanyolországban, Németországban, de két év után Párizsba költöztek. A fiatal fiú

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia szükség esetén segít Magyarországnak az energiaválság kezelésében. A franciaországi erdőtüzek jelenleg ellenőrzés alatt vannak a miniszterelnök szerint. Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, délelőtt 21 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Peter Pellegrini köztársasági elnök támogatja az uniós belügyminiszterek rendkívüli egyeztetését a széutai migrációs helyzet miatt. A szlovák államfő szerint az Európai Uniónak határozottan kell fellépnie az illegális határátlépések ellen, és világos jelzést kell küldenie, a migráció nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a külső határok védelme alapfeltétele az európai biztonságnak és a schengeni térség működésének. Úgy fogalmazott, a polgárok biztonsága nem luxus, hanem alapvető jog, ezért az EU-nak gyorsan és egységesen kell reagálnia. Richard Rassi szerint nincs szükség új törvényre az állami kitüntetések visszavonásához. A parlament elnöke úgy véli, a jelenlegi szabályok is lehetővé teszik ezt rendkívüli esetekben. Bírálta az SNS javaslatát, és hangsúlyozta, az állami kitüntetéseket nem szabad politikai célokra használni. A nemzetiek szerint viszont a parlamentnek joga kellene legyen megvonni az elismerést, ha annak birtokosa Szlovákia érdekei ellen cselekszik. Szlovákia kész segíteni Magyarországnak egy esetleges energiaválság kezelésében. Robert Fico miniszterelnök szerint erre azért lehet szükség, mert a Duna alacsony vízszintje miatt veszélybe kerülhet a paksi atomerőmű működése. Ha az erőművet le kellene állítani, az súlyos ellátási problémákat okozhatna Magyarországon. Fico ugyanakkor hangsúlyozta, a szlovákiai atomerőművek stabilan működnek, és nincsenek kitéve hasonló kockázatnak. Magyarországon már most vissza kellett fogni a termelést, a teljesítmény a megszokott szint töredékére csökkent. A magyar kormány jelenleg az import lehetőségeket és a fogyasztás csökkentésének módjait vizsgálja. Franciaországban jelenleg ellenőrzés alatt vannak az elmúlt hetek súlyos erdőtüzei, közölte Sébastien Lecornu miniszterelnök. A legnagyobb tűz Bordeaux közelében pusztított, ahol 42 ezer hektár fenyőerdő és mintegy 240 épület semmisült meg. A hatóságok szerint a helyzet stabilizálódott, de két veszélyes gócpont továbbra is fennáll. Több mint 220 ezer embert kellett ideiglenesen evakuálni, többség már hazatérhetett. Október 25-ére tűzték ki Bulgáriában a következő elnökválasztást, az államfői tisztség többnyire ceremoniális, a hatalom nagy része a 6,5 milliós lélekszámú balkáni országban, a miniszterelnök és a parlament kezében van. Bulgáriában a szavazók közvetlenül választják meg az államfőt 5 évre, az elnöki megbízatás 2 ciklusra korlátozott. Az a jelölt győz, aki a legtöbb voksot kapja, feltéve, hogy valamennyi szavazásra jogosultnak a fele az urnákhoz járul. Ha egyetlen jelölt sem éri el a többséget az első fordulóban, november 1-én második fordulót tartanak. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Slovan Podbrezová 3-0, Košice Trenčín 3-3, Skalica Ruzsomberok 2-1, illetve Honvéd MTK 3-3. Akropkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállítású magyar vegyesváltó, aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú lengyelországi Európa bajnokságán.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, illetve a városokban sokfelé még hajnalban sem csökkent 25 fokig sem a hőmérséklet, így az éjszakai felfrissülés is elmaradt. Napsütéses, gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős időre lehet készülni. A legmagasabb délelőtti hőmérséklet 21 és 34 fok között alakul.
0: Zöld hullám.

0: közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a Pionierszkán a Récsei út felé haladva, a helyszínről egyelőre nem jelentettek torlódást vagy forgalmi dugót. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Augusztus folyamán korábban már közvetített műsorainkból ismétlünk meg néhányat. A sort egy tavaly nyáron elhangzottal kezdjük, amelynek témája az 1965-ös Nagy Dunai árvíz volt. Az összeállítást, amely eredetileg a nagy tragédia 30. évfordulóján 1995-ben készült, az archívumban találtuk meg. De fontosnak tartottuk felidézni a múltat, meghallgatva az érintetteket, a védekezési munkálatokban résztvevőket, illetve a menekülésre kényszerülteket. Kulcsod, Csicsó, Pat, Izsa és a többi környező falu lakosságát néhány óra leforgása alatt kellett evakuálni. Gúta akkori 10 000 lakosából mindössze 600 férfi maradt otthon, hogy építse a gátakat és felvegye a harcot a hatalmas víztömeggel. A tragikus esemény méreható objektív feldolgozásával a szlovákiai magyar történetírás egyelőre adós, írja az árvíz katasztrófáról szóló könyvében Angyal Béla, gútai helytörténész. A Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet által 2015-ben kiadott összefoglaló műből idézzünk Bodri Eleonóra közreműködésével.
2: Az 1965-ös Dunai árvíz a Gútát és környékét ért legnagyobb elemi csapás volt a 20. században. Tízezrek hagyták el otthonaikat, házak ezrei dőltek romba. Falvak tucatjainak arculata változott meg a katasztrófát követő néhány esztendőben. Az idősebb és fiatal nemzedékhez tartozó gútai egyaránt tudja, mit jelent, ha az árvíz alatt vagy a víz előtt történt valami. Az árvíz katasztrófa hasonlóan egyértelmű történelmi mérföldkőként ivódott be az itt élő emberek emlékezetébe, mint a 20. század néhány sorsfordító eseménye, a háború után vagy a deportálások alatt. A Duna a múltban is gyakran kitért az ártérből, átszakította a magasabb gátakat. Ez történt 1876-ban, 97-ben, 99-ben és 1954-ben is. Utóbbi a magyarországi Ásványrárónál történt, és a víz elárasztotta Szigetköz jelentős részét. A gátszakadások oka a legtöbb esetben a töltések alatti talaj geológiai viszonyaiban gyökerezett. Az ott keletkezett szivárgások, buzgárok kimosták a homokos talajt, a töltések pedig megrogytak a meggyengült aljzaton. Az 1965-ös árvíz elsősorban tartóságával és hatalmas vízhozamával emelkedik ki a nagy dunai árvizek közül. A tél folyamán nagy mennyiségű hó hullott a Duna felső vízgyűjtő területén. A tavasz rendkívül csapadékos volt, magas vízállás és egymást követő árhullámok alakultak ki a Dunán. A legnagyobb, a 6. június közepén ért el a Csallóközi folyam szakaszt, és ez okozta a gátszakadásokat.
1: És most következzen egy összeállítás 1995-ből, amelyet a Nagy Dunai árvíz 30. évfordulójára a visszaemlékezőkkel készített Kamocsai Imre és Szénási György.
3: Nagy Zoltán, jelenleg Kulcsod község polgármestere, szintén élő tanúja az 1965-ös nagy árvíznek, és hát annak a tragédiának is, ami éppen ez a községhez legközelebb lejátszódott, itt volt ugyanis Kulcsod és Csicsó község között, de inkább talán Kulcsodhoz közel a 65-ös nagy gátszakadás. Hogyan élte meg ön, és mondjuk, ha beszélhetne arról, hogy milyen volt az az idő, amíg ugye nem szakította át a gátot, csak fönt állt a veszély, tehát sejtették-e, hogy itt valami ilyesmi történhet egyáltalán, és milyen volt akkor ez a gátőrzés, mert gondolom, hogy bizonyára a falu férfiai ebben részt vettek.
4: Hát igen, az 1965 június 17-e, azt talán örökké megmaradt bennem, mint fiatal mezőgazdász. Itt a szövetkezetben tevékenykedtem az állattenyésztés területén, és hát végig kísérte már akkor a kora tavaszi esőzések, mert már márciustól szinte egészen június 17-én állandóan ömlött a csapadék, és a Duna mindig a 7-8 méter közötti szinten volt, úgyhogy számítani tulajdonképpen nem számított vele senki, mert hogy elszakad, hogy megtörténik ez a katasztrófa. Tulajdonképpen előtte 1954 nagy víz után, mikor nem tört el a gát, akkor erősítették a gátat úgy, hogy olyan másfél méteres magasságba és egész komoly szélességben meg volt erősítve a gát, sőt még a szakítás előtt a vízügyi szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy akárhol, de ez itt nem történhet meg. Sajnos megtörtént. Már az utolsó úgy május vége felé már komoly gondokat okoztak a töltés mellett lévő buzgárok, ami szinte állandóan foglalkoztatta az összes szabad embert, aki a faluba mozogni tudott, mert hol itt tört föl, hol ott tört föl. Pláne az utolsó napon, mikor megtörtént a katasztrófa, vagy 40 ember majdnem a áldozata lett a szakításnak, mert épp hogy csak meg tudtak menekülni, mert akkor is egy buzgárnak az eltemítésével foglalkoztak, és sajnos nem sikerült annak ellenére eltemíteni, hogy ottan szinte erőn fölül tettek meg mindent annak érdekében, hogy a katasztrófa meg ne történjen, de egyszerűen szinte alig tudtak megmenekülni saját maguk is a katasztrófa elő, olyan gyorsan bezuhant az a nagy tömeg homokzsák a töltésbe, állni által, mint több ezer zsákot, ami oda buzgár körül körbehortak, körberaktak, egyszerűen belefordult a töltés gyomrába, és megtörtént a katasztrófa. Az embereknek elég volt a menekülési a töltés föl a töltésre, hogy ne történje, ne sodorja előket az árvíz. Hát így talán annak is könyvelhető az, hogy egyetlen egy áldozata nem lett a 1965-es árvíznek, úgyhogy nem került ember áldozatba, de viszont megtörténhetett volna egészen másképp, és egész komolyan úgy, hogy nem mondhatnánk aztán, hogy áldozat nélkül úsztuk meg azt a nagy katasztrófát.
3: Ez a gátszakadás akkor tulajdonképpen úgy történt, hogy egy nagy buzgár teljesen alámosta a töltés, és ott elszakadt?
4: Igen. Körülbelül olyan 80 méter szélességben zuhant le a töltés egyszeriben. Tessék azt elképzelni, átjött rajta a traktor, még meg volt rakva homokzsákokkal, aztán alig került el azt a veszélyes pontot, akkorra beszakadt a töltés. Most rajta a jó pár ember, az történetesen, hogyha oda minden estő belepottyanik, akkor azt nem is tudom, hogy mi történt volna, hát biztos, hogy éve nem úszta volna meg belőlük. Ahányan ott voltak, talán senki. Másodperceken múlott, hogy ez így sikerült nekik megmenekülni. Hát tulajdonképpen utána aztán már nagyon gyorsan hozzá kellett látni a mentési munkálatokra. Hát fő voltunk készülve, mert már itt álltak az autóbuszok, itt voltak a katonák, itt voltak a teherautók, hogy ha valami történik, akkor ne érjen bennünket meglepetés, de egy ilyen dolog az egy akkora káosz csinál magával, hogy szinte fölfordulás, hogy mindenki menekült már szinte majdnem tudott, úgyhogy hát jó 30 perc volt a mentési munkára, ami az állattenyésztési telepet illette, ott volt több mint 380 darab szarvasmarha, az gyorsan katonák mindenki segítségével lábán teráltük, Csilizradván felé egészen Albárig. A sertésállománynak is nagy részét megmentettük, szerdahelyi technikum jött, akkor mezőgazdasági iskola segítségünkre, de hát sok idő nem volt, a nagy állatokat, nagyobb darabokat kezdtük először mentani, az apró darabokat, bizonyos kis malacokat, meg ilyen szopos malacokat, azokat szépen áhorta a víz a olbú, úgyhogy nem tudtunk mindent megmenteni. Körülbelül olyan 250-260 ilyen apró állat pusztult el. Annak ellenére, hogy a fél óra alatt rengeteget megmentettünk. Hát én szinte autós emberként jöttem ki egy tárautóval a telepről, mikor már ott nem tudtunk csinálni semmit. Nagy keservesen kiutattunk. Még akkor a faluban nem volt víz. Még bent. Még a saját lakásom előtt próbáltam ajtó elé odahelyezni egy homokzsákot, hogy benne törje a víz, akkor vettem észre egyszerűen, hogy egyszer csak hullalig állok a vízbe, úgyhogy majdnem a saját udvaromba pusztultam el. Akkor olyan erős volt a folyás, hogy nem tudtam már menekülni.
3: Tehát az úgy volt, hogy egy ideig valami tartott a vizet, és egyszerre bezúdult a faluban, mondjuk egy fél vagy mennyi idővel a gátszakadás után?
4: Igen, egy olyan jó háromnegyed órájára, még a Lyon törtés és a kanál is törtés tudta tartani a vizet, még megtelt ez a medence. Hát tessék azt elképzelni, hogy mikor kiszámították utána, hogy másodpercenként 52.000 köbméter víz áramlott befelé. Annak volt olyan ereje, hogy a két értők is emittamot tudták megjárni. És ez a törtés, ennek a kanálisnak a törtése, hogy még meg nem telt az a medence vízzel, addig tartotta a vizet, addig nyomta el Csilizradván felé, és így zsemlékesnek ment, és így sodort el azokat a hidakot, amik ott voltak, tiszta új betonhidak, akkor építették, talán még át se volt valamellék adva, és fölforgatták őket, olyan erős volt az ár, és egy jó órán belül bizony megtelt az egész környékünk vízzel. Hát itt az autóbuszra ugye főszálltak a kisgyerekek, az asszonyok, és hát a férfiak, akik úgy érezték, hogy képesek még valami mentési munkát végezni, azok bent maradtak. Aztán azért még utána is sok helyről tudtunk kimenteni valamit, mert itt-ott ugye magasabb helyeken, ahol félig volt az udvar vízzel, ami még menthető volt, hát próbáltuk menteni, de délután olyan 3-4 óra között már aztán teljesen bált a katasztrófa, már elkezdtek a házak összeomlani. Fölszorultunk az öreg faluba, ahol egy jó méternyi magasságban szintkülönbség volt, úgyhogy ott nem volt víz. Ez volt a egyedüli szerencsénk, és onnan próbáltunk aztán szervezkedni, onnan indulni a mentési munkálatokra. De 54 ház, az egy jó 2 óra leforgása alatt, mint a Kártyavár, olyan szépen omlott össze.
3: Csicsó község is megszenvedte az árvizet, de Kovács Ferenc nyugdíjas pedagógus visszaemlékezése szerint a falu nem lett haragosa a Dunának.
5: Ugyanúgy kint voltam én is a gáton a többi emberrel. Éppen azzal a hírrel érkeztem meg, hogy nagy a veszély. Amint az iskolába értem, megszólalt a hangszóró, éppen 10:30 volt, ami azt jelentette, hogy elszakadt a gát. De előtte való nap a gyerekeket már evakuáltuk Tanyközségbe. Utána megindult az idősek evakuálása először az alapiskolába. Utána megérkeztek az autóbuszok, majd az iskolába, Tanyra lettek szállítva. Később a falu lakosságának is nagy része a Tanyi kultúrházba nyert elhelyezést. Én, mint a csoport tagja, akik arra voltak föntartva, hogy idehaza tartsák a rendet, mivel sok lakos eltávozott a faluból, így este az iskola igazgatón felszólítására én ebből a bizottságból elmentem Tanyra, és este 10:30-kor Nemes Ócsán 470 csicsói lakossal bevagonéroztunk, majd éjjel 2:30-ra érkeztünk meg Udvard községbe, ahol a község lakossága éjszaka ellenire nagy odaadással és tisztelettel fogadott bennünket, és azóta is én csak a legnagyobb elismerésemet és tiszteletemet tudom kifejezni Udvard község lakosságának, az akkori Nemzeti Bizottság vezetőségének és alkalmazottjainak. Csicsó község oda evakuált lakosságának olyan körülményeket biztosítottak, hogy természetes a körülményekhöz képest jól érezhették magukat. Azoknak a férfiaknak, akik dolgozni akartak, még a szövetkezet és a község vezetése igyekezett munkát is biztosítani. Egy idő után megérkezett oda iskolánk igazgatója is, majd kezdtük a tanulókat szervezni. Nekünk a morvaországi Hrudimi járásba a Hvaletjicai magnezit üzem Horné Bradlói üdülőhelyén került lakhely, a másik csoportunknak pedig az ottani pionértáborban. Eredetileg a terv az volt, hogy az ott lévő tanulók részére és az ott lévő pedagógusok részére ott lesz a tanulók további iskoláztatása biztosítva. Az akkori minisztérium, cseh minisztérium 15 millió koronát hagyott jóvá, és már biztosította is a pedagógusok lakhelyét és a tanulók számára a beiskolázás helyét. Azonban a körülmények úgy hozták, hogy a honvágy és a szülői akarat hazahozta a gyerekeket, így a beiskolázásuk azután a Nová Banyai úttörő táborba folyt. Ott is jó feltételeink voltak, mivel egy része a tanulóknak idehaza maradt, így egyik kollégám, Austen kollégámmal mi is hazajöttünk, mivel mi voltunk nősek, és itthon folytattuk a tanítást.
3: Mikor volt az, amikor a gyerekek nagy része aztán visszajöhetett, tehát június 17-től mennyi idő múlva volt nagyjából újra együtt a falu?
5: Hát ha alapul veszük, hogy pontosan mikor volt együtt a falu, az rá egy esztendeire, vagyis 66-ba. Már 66-ba mi itt indítottuk meg az egész iskolát. Úgyhogy már a 66-ba csak a 65-66-os tanév végződött Újbányán, vagyis Novábanyán. Döntő többsége az a újbányai és novábanyai iskolába volt, vagyis pionértáborba végezte azt az évfolyamot. Azután a 66-67-es évben már idehaza indult meg az oktatás, azonban egy része a tanulóknak idehaza maradt, és így kellett nekünk kettőnknek, mivel mi voltunk nősek, feleségeink nem voltak ott, így haza kellett jönnünk.
3: Tud valamit akkor mondani arról is, hogy hogyan folyt le, hiszen a szeme előtt zajlott le a falu újjáépítése, milyen mértékben ment tönkre a falu, mennyi ház dőlt össze, és hogyan folyt az újjáépítés?
5: Tudomásom szerint, ami 100%-ig összedőlt, 168 lakóház, és az annál is szomorúbb volt, mivel új Csicsó, amelyik tulajdonképpen a háború után épült fel, azok a házok váltak az árvíz martalékává. Ezen kívül megrongálódott olyan 80-90 ház, azután volt olyan, akadt olyan is, ami olyan állapotban volt, hogy azért muszáj volt a régi házok közül eltolatni, mert már azokhoz a házokhoz nem felelt volna meg, már kunyhónak lehetett volna nevezni. A újjáépítés. Hát a helyi lakosok óriási megfeszítéssel dolgoztak, azonban nem szabad megint csak elfelejteni Csehországból ide özönlött munkásokat, szakembereket, mérnököket, úgy szintén Szlovákiából, akik nagyba hozzájárultak a falu fölépítésére. Gyakorlatilag volt a faluba olyan is, akiknek kulcsra felépítették a házát. Nem sok, de volt. Itt gondolok özvegy asszonyokra, családdal és egyéb. Gyakorlatilag 1967-re Csicsó község ha egy kicsit nagyolva is, de újjáépült. Tervek szerint a mérnöki kar nem akart a Csicsóközséget, az új részét odaépíteni, ahova visszaépült, eredetileg épült, de lakosság már annyira megszokta, hogy nem volt hajlandó a falu másik oldalán, vagyis a töltésfalui oldalon építkezni, amely meg kell, hogy mondjam azért, hogy a tengerszint felett lényegesen magasabban van. Körülbelül elüti a 2 métert.
3: Amikor visszajöttek az emberek, és amikor folyt az újjáépítés, nem voltak olyan nézetek, akár kétségbeesésbe is, hogy hát végül is ez a Duna mindig itt marad, és ez a veszély mindig fennáll majd. Lehetnek erős töltések, de hát lehetnek még nagyobb vizek is. A csicsóiakban nem volt egy olyan érzés, hogy nem is biztos, hogy a legjobb hely a világon az ő szülőfalujuk?
5: Nem. Tetszik tudni, a falusi ember, ugye a föld esetében azt mondják, hogy röghöz kötött, de ugyanezt mondható, hogy az otthonához kötött. Ezt a falut gyakorlatilag pár fiatal hagyta el, család, de gyakorlatilag említése sem méltó. Úgyhogy a lakosok ragaszkodtak az övéikhez, ragaszkodott ahhoz a fájához, ahhoz a megmaradt kapudarabjához, amit természetes. Nem csak falusi embernél, hanem azt hiszem, aki szereti a magáét mindenkinél.
3: Ön azóta 30 éve itt él a faluban. Milyen a falu viszonya a Dunához? Nem hidegültek el egymástól?
5: Nem. A Dunát szeretik. Az, ami kicsit mostanában az emberek kedélyét kicsit zavarja, bős. Ezt ki kell mondani. Ha minden nap nem is említik, de azért bennük is, és bennem is, bennem van. Mert bizony veszélyt jelent. Akárhogy mondják, épp úgy, mint a töltés, úgy az az építmény. Az mindegyik kimozdulhat helyéről, már hisz egy nagy víz esetén. Sosem a töltés fog elszakadni, mert az még soha nem történt meg, hanem töltés bebukik, ami azt jelenti, hogy tőle sokkal távolabb tört föl a víz. Én meg sajnos ismerem a környéket is, mert hisz gyermekkoromat azon a környéken töltöttem, határunk bőssá volt határos, és bizony nem messze lévő kanálisokba forrt a buzgár mindig. Falunkat, amikor villamosították például a szülőfalumat, ott bizony folyóhomok volt, és gyorsan kötő betonnal tudták csak az oszlopokat lerakni, és az légvonalba bizony csak körülbelül 5 kilométer.
3: Tulajdonképpen ilyennek a talajviszonyok errefelé is nem aggódnak azon, hogy esetleg még majd egyszer jön egy nagy víz?
5: Itt hivatkozok azokra az idős, vagy már azóta eltávozott lakosokra, akik ha meg nem is élték a, ha jól emlékszik, 1893-os, ha tévedek, bocsánat, árvizet, akik az ő szüleiktől tudták, vagy azok nagyapjától, hogy hol áll meg a víz, mert is itt már gyakorlatilag 2-szer volt árvíz, és akkor is megmutatták pontosan, hol fog megállni a víz, és tessék elhinni, hogy talán centimétereket sem tévedtek. Ott állt meg pontosan a víz, ahol ők megmondták.
3: Úta kisé odébb van a Dunától, de a Csicsói gátszakadás után tudták, hogy baj van. A
6: mikrofonom előtt Ján Jáni úr, aki 1965-ben Gútán, Kolárovon a mentési munkálatokat irányította. Első kérdésem, Jáni úr, az lenne, hogy 30 év távlatából hogyan emlékszik vissza azokra a napokra?
7: 25. júnból olyan zsivote velmi ťažký deň.
8: Június 25-e nagyon nehéz nap volt az életemben. Egy héttel előtte a Duna Csicsónál átszakította a gátat. Azonnal megkezdtük az előkészületeket a község megmentésére, de sajnos minden igyekezetünk ellenére a vizet nem lehetett megfékezni. 25-én éjjel 2 óra körül átszakította a védőgátat, és reggelre a falu egy része már víz alá került.
6: Amikor július 17-én elszakadt a Nagy-Duna gátja, önök tudták, hogy ez a víz eljut idáig is. Milyen érzés volt az?
7: Mi sme vedeli, pretože sme počítali s tým, že príde ozaj veľká voda.
8: Tudtuk, hogy menthetetlenek vagyunk, mert Gútának a tengerszint feletti magassága 108 méter, és nagyon nagy víztömeg zúdult a falura. Nem habozhattunk. A lakosok megmentésére azonnal kidolgoztuk az evakuációs tervet. A szállító eszközök biztosításával egy időben összehívtuk a lakosokat, hogy felkészítsük őket a falu elhagyására. Azonnal nekiláttak értékeik összecsomagolásának, az állatok elszállításának, egy szóval kezdetét vette az evakuálás.
6: Abban az időben Gúta nagy község volt, még nem volt város. Mennyi volt a lakosa akkor?
7: Obyvateľov bolo 10200.
8: 10200 lakosa volt a falunak. Csupán a nagyszigeti rész nem került víz alá. Abban az időben a falunak 72 utcája volt, és ebből csupán 7-et kímélt meg a víz, amelynek az átlagos magassága 1,50-1,80 m között mozgott. El sem lehet mondani, milyen látvány volt ez. Az evakuálás rendkívül nehéz feladat volt, mert először a gyermekeket kellett biztonságba helyezni, őket az öregek és a nők követték. Mindenütt csak sírást hallott az ember, de a lakosok megértették, hogy nincs más lehetőség, el kell hagyni az otthonaikat. A faluban csupán 630 személy maradt, főleg férfiak, akik a mentési munkák mellett a rend fenntartásában segítettek.
6: Tehát az evakuálást csak úgy lehetett megoldani abban az időben, hogy sajnos még a családokat is szét kellett szakítani.
7: Áno. Bolo to veľmi ťažko, keď desiatky a desiatky
8: autobusov. A gyerekeket és az öregeket több tucat autóbusszal szállítottuk el. 30 év távlatában már elmondani is nehéz, hogy milyen sírás, rívás volt a faluban. A lakosok 80%-a magyar volt. Büszke vagyok rá, hogy azokban a nehéz napokban a nemzetiségi hovatartozás senkit sem érdekelt. Amikor menteni kellett a még menthetőt, a szlovák segített a magyarnak, a magyar meg a szlováknak. Valamennyien azzal hagyták el a falut, hogyha majd lehet, vissza akarnak jönni, és újjáépítik otthonaikat.
6: Ön említette, hogy amikor a víz átszakította a gátot, már is nekikezdtek, kidolgozták a mentési munkálatok tervét. De azért engem érdekelne, hogy létezett egy olyan terv, amely számolt, már a korábbi időkből gondolok erre tervre, amely számolt volna egy ilyen katasztrófával.
8: Létezett egy ilyen terv, de őszintén be kell vallanom, hogy senki sem számolt komolyan a katasztrófával. Az árvíz több mint 900 családi házat döntött össze, 1400-at pedig megrongált. Ez a szomorú tény meggyőzött bennünket arról, hogy az árvíz után a falut úgy kell átépíteni, hogy megfeleljen a városi nyilvánítás követelményeinek. Később ez sikerült is nekünk, és ebben rengeteg segítséget kaptunk az ország minden részéből. Az újjáépítés felett védnökséget vállalt Prága, Brünn, az Olomóci és a Nagyszombati járás, de sokat segített Pozsony, valamint az ország fiatalsága.
6: Engem még érdekelne az is, hogy az irányítása hogyan zajlott a mentési munkálatoknak, hiszen ha jól emlékszem, és én akkor itt jártam Gútán, amikor hát már a legmagasabb volt a víz a faluban, alig volt egy talpalatnyi szárazföld.
8: Ez így igaz. A stáb a Nemzeti Bizottság épületében működött, amely még nem volt víz alatt, de sajnos a szállodához már hidat kellett építenünk, hogy használni tudjuk. Fontos volt, mert itt főztek azoknak, akik a mentési munkákat végezték. Sőt, innen láttuk el étellel a távolabbi falvakban működő csoportokat is.
6: Amikor már magas volt a víz, akkor szinte percenként, de 5 percenként biztos összeomlott egy-egy ház a faluban, hiszen voltak itt régi házak is. Hogyan lehetett biztosítani azt, hogy minél kevesebb áldozatot követeljen az árvíz?
7: My sme počas celého týždňa, pokým voda neprišla do Kolárova,
8: míg az árvíz be sem tört a faluba, mi már tájékoztattuk a lakosokat a legfontosabb teendőkről, hogy elejét vegyük a baleseteknek. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt Gútán, ami annak köszönhető, hogy a lakosok hallgattak azokra, akik a mentési munkákat végezték. Az a néhány száz ember, akik itt maradtak, különböző csoportokat alkotva segítették a katonák munkáját. Csónakkal napjában többször ellenőrizték a falut, hogy nem történt-e rendkívüli esemény, és begyűjtötték a magukra maradt állatokat, hogy megakadályozzuk a járványok kitörését. 30 év elteltével is büszke vagyok az akkori lakosok magatartására, ugyanis nem történt törvénysértés, az emberek nem nyúltak más tulajdonához. Az egymásra utaltság jellemezte azokat az időket, nem a kapzsiság.
6: Ön már említette, hogy szinte az egész ország összefogott, hogy segítsenek Gútán az árvízkárosultaknak, és nem csak Gútán, természetesen az egész Csallóközben, ahol az árvíz pusztított. De még érdekelne engem, hogy önök bizonyára akkor azért arra is odafigyeltek, hogy hogyan törődnek azokkal, akiket el kellett innen vinni.
7: Áno. Naši občania boli umiestnení v okresoch Galanta,
8: igen. A lakosság többsége a galántai, nyitrai, érsekújvári járásokban voltak ideiglenesen elhelyezve. Igényelték, hogy rendszeresen meglátogassuk őket, hogy elmondjuk, milyen a helyzet a faluban. Én főleg a hétvégeken szoktam ellátogatni közéjük. Biztosítottam őket arról, hogy rövidesen visszatérhetnek otthonaikba, mert újjáépítjük a falut. Sokan azonnal a víz lecsapolása után akartak jönni, de megértettük velük, hogy ez nem lehetséges. A romokat el kellett távolítani, mindent fertőtleníteni kellett, mielőtt újra kezdődhetett az élet a faluban. Sőt, a lakosok egy részének azt is meg kellett értenie, hogy az új családi fészkét nem a régi telkükre építetik, mert a községi rendelkezési terv értelmében a falu központja teljesen átalakult. Természetesen az érintettek kaptak házhelyeket, ahol felépíthetik a házakat. Ezek voltak az első lépések a várossá válásunk útján.
6: Én végezetül még meg szeretném öntől kérdezni. Biztos vagyok benne, hogy az árvíz az ön életében is nagyon komoly nyomot hagyott. Mit jelentett önnek az, hogy önnek kellett gondoskodni valójában, önnek kellett irányítani az akkori mentési munkálatokat itt Gútán?
8: Abban az időben még elég fiatal voltam, most már nyugdíjas vagyok, de az első őszhajszálak 3-4 évvel az árvíz után már megjelentek a fejemen. Rengeteg gondom volt abban az időben. Ennek ellenére örömmel végeztem a munkámat, mert éreztem, hogy az emberek tisztelnek, pedig 80%-uk magyar volt. Még most is 30 év elteltével az utcán megismernek, előre köszönnek, és ez nagyon jó érzés. Ezúttal is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy segítettek az árvíz után felépíteni ezt a várost. Bízom benne, hogy a fejlődés a jövőben is töretlen marad.
3: És hogyan élték meg az árvizet Nagy András és felesége Margit?
6: Azt szeretném önöktől megkérdezni, tudom, 30 év az 30 év, sok mindent elfelejt az ember, de azért olyasmit, mint az árvíz volt, nem lehet elfelejteni. Hogyan emlékeznek vissza azokra a katasztrofális, tragikus napokra?
9: Meghallottuk, elszakított a víz, Csicsóna, aztán egy majdnem is vettük figyelembe, hogy az majd minket is fog érinteni.
6: Nem vették komolyan?
9: Nem vettük komolyan. Isten kutya, nem vettük komolyan.
6: Tehát akkor még a riadalom se lehetett olyan túl nagy a faluban.
10: Dehogy is nem, itt már akkor már tudtuk, hogy itt van a víz, hogy visznek minket a gyerekekkel el oda. Én azt nem mondom. Másra emlékszek, mert ugye itt voltunk, Nyitrán voltunk a zobor alatt, hát én aztán ott voltam a négy gyerekkel, és hazajöttem, hát mi volt itt, összedült a ház, kidőlt a hátulja. Állatok elcsikkadtak, amit el tudtak vinni, elvittek, amit el tudtak menteni.
6: Én úgy tudom, hogy azok a férfiak, akik itthon maradtak, azok felkészültek a mentésre. Hát hogyan lehetett menteni egyáltalán? Mit lehetett menteni itt?
9: Fősőbb fórumokat tudták, hogy itt víz lesz. Katonaságban jött, sőleg oroszok, szóval katonaságban bármi, két éltőkkel, még autókkal, aki igényülte őket, már lehetett menteni a bútorokat.
6: Gútán nagyon nagy víz volt, de én úgy tudom, hogy senki se akarta azt hinni, hogy ilyen nagy víz jön ide.
9: Azt nem gondolta senki se, hogy ekkora víz lesz. Majdnem még nagyobb volt, mint ezelőtt víz áradás volt valamikor még apám idejében.
6: Talán éppen ezért megpróbálták ilyen úgynevezett nyúlgáttal körülvenni a falut.
9: Igen, hogy ez majd fog segíteni, de az annyi volt, mondom, mintha ide egy taliska földet leöntöttem volna udvarba. Ez nem jelentett semmit se.
6: Azért én szeretném, hogyha elmesélné, hogy hogyan volt ez akkor, amikor még hittek abban, hogy meg lehet akadályozni, hogy bejusson a faluba a víz.
9: No, lehet, hogy én optimista voltam, hogy nem fog belutni, de a vezetőség az már gondoskodott mindenről. Az már gondoskodott, mentési akciókról, aki tud meneküljön, de ilyen mink is, hát nem is gondoljuk, hogy tényleg létezni fog ez, hogy minden menekülni kell.
6: Ide önökhöz mikor ért el a víz?
9: Hány napjára, nem tudom, azt napokat nem tudom, de körülbelül, ha jól emlékszik, 4 vagy 5 napjára.
6: És itt mennyi víz volt, ahol most az önök háza is áll?
9: 190 cm víz volt a lakásba bent.
6: Tehát itt akkor szinte az egész ház víz alatt
9: víz
6: volt?
9: Víz alattú. Úgy, a kinti utcában 2 méterre magasabb vízállás volt.
6: És milyen volt a házuk abban az időben? Bírta ezt a nagy nyomást?
9: Bírta. Bírta már utolsó, már kezdett apadni a víz, akkor jött egy csúnya elsős idő föllőrűd, azt a sarkot megmozgott, hogy ott kidűlt egy darab hal. De aztán a többit bírt a ház.
6: Újra kellett építeni?
9: Aztán újra lett építve, mert hát arra nem lehetett támaszkodni abban, hogy még lehetne lakni.
6: És mekkora volt a káruk, hogyha mindent összegezne, visszaemlékszik, gondolom?
9: Hát a biztosító szerint 70-100 ezer volt, de körülbelül még ha jól emlékszek, még 120 ezer korona is volt a kárunk. Abban az időben nagy pénz volt, 120 ezer korona.
6: Ön itt volt végig, az árvíz ideje alatt, amíg itt volt bent a víz a faluban, hogyan zajlott az élet, hogyan éltek itt?
9: Hát úgy zajlott az élet, hogy Ócsa felé tudtak, még Komárom felé is már tudtak behozni élelmet is, állatoknak is, még nekünk is, de nagyon sokan elmentek. Rokonok, meg ismerősök, a vágon túl, mert a vágon túl nem volt veszély. Újvár, meg hasonló falvakban, még Sélyén is voltak gútaiak.
6: Nem volt veszélyes az élet itt az árvíz ideje alatt?
9: Szerencsére nem. Semmiféle fertőzés, se állatoknál, se emberiségi nem volt.
6: Viszont a házak gombamódra hullottak, dőltek össze.
9: Azok durrogtak széje, olyan ropogás volt gútán, különös csak ezen a alacsony területű részeken, ezen volt összedűlt házoknak a hangját, így is lehetett hallani. Mert én ott aludtam benne, ott van egy szobor, Szabó teleken, Pálovics teleken, mert az nem tört fel a víze, ott tanyáztam. Addig még el nem mentem azt én a nagy gútára Kovács műhelybe újra dolgozni.
6: És az értékek, az itt maradt értékeknek a mentése, az hogyan zajlott? Mit lehetett egyáltalán megmenteni?
9: Ahol volt a szerencse, hogy még volt Komámnak traktora, Szitosnak, még a víz előtti napon, mikor bejött, akkor itt ezen a kis közön ezért ide be tudott jönni, és felraktuk a bútorokat, amit mozgattunk, azt be tudtuk oda vinni, de hát abból ezt nem sokat lehet megmenteni, mert a fene tudja, mi érte azért mégis ide, tönkre ment.
6: És amikor már itt állt a víz, akkor is még vissza kellett jönni a portára néha-néha?
9: Visszajöttem, csak otthon a csónakkal begyöttünk csak körülnézni, hogy tényleg mi van, hát akkor még a ház állt. Másképp mit csináltunk itt az ember?
6: Mennyi ideig volt víz alatt a porta?
9: Mennyi ideig? Az körülbelül több, mint egy hónapig. Nem tudom, pontosan nem tudom, de egy hónapig biztos.
6: És a család mikor jöhetett vissza?
10: Mint gondolom, majdnem másfél hónapig ott voltunk, bizony.
6: És milyen látván fogadta, amikor hazaért?
10: Hú, hát ide be se tudtam jönni, képzelje, itt még mindig víz volt. Itt, ha bejöttem udvarba, csak siratni tudtam mindent, hogy itt volt a képek a falon fönt, és lepotyogtak a víz 2,5 méter, ablakok vízbe voltak, szőnyegeket itt hagyta a férjem, motoromat itt hagyta, amit föl tudott rakni, képzelje el, azt még leemelte a víz, mert itten mászkált, itten úszott minden, úgyhogy és még élek nem felejtem ezt el. Eszembe csak borzasztó volt, amit tönkrementek, ami itt volt, azt nem lehet elmondani. Azt nem tudjuk most azt úgy elmondani, hogy mi volt itten.
6: Ezért gondolom, akkor nem volt más lehetőség, mint beletörődni a megtörténtekbe, és helyrehozni, ami helyrehozható. Ezek a helyreállítási munkák hogyan kezdődtek el, hogyan tették rendbe aztán a portájukat?
9: Még akkor fiatalember voltunk, még volt jó sok ismerősöm, úgyhogy egy szabad napon a tetőt leszettük, aztán utána a falakot benne van mind a fel alap ebben a töltésnek, az belerett a morfal, téglát, azt kidobáltuk. Aztán elkezdtünk húzókolni visszafelé a anyaggal, építőanyaggal. Abban az időben volt sok kőműves, vezői nyűveg útáról. Akár brigádból lehetett fogadni, akár pénzért is lehetett fogadni őket, úgyhogy gomba mód nyőltek a falak, házuk.
6: Említették, hogy az árvíz alatt szerencsére hál' Istennek nem történtek itt komolyabb, tragikus dolgok, balesetek se voltak említésre méltóak, de azért gondolom elég nehéz volt elfelejteni mindazt, amit itt átéltek.
9: Hát biztos, hogy első napokban elég nehéz volt elfelejteni. Még szerencsénk az is volt, hogy a élelmezést valahogy nem tudom, az állam rendezte, de minden nap disznót vágtak, húst voltak, konyhák felállítva, úgyhogy a élelmezés, ellátásunk, aki még itt volt a városban, azért meg volt.
6: Hány évig tartott, amíg mindent rendbe tettek itt?
9: Hát körülbelül 3 év alatt rendbe tudtam tenni. Én portámot, a fák voltak ültetve, úgyhogy akkor eszembe se volt, hogy volt itt árvíz.
6: Amikor ilyen nagy a Dunavize, mint most eszükbe jut, az, ami akkor történt?
10: Igen, én tudom, most éppen látom a tévében is, hogy mi van, hát borzasztó lett, sajnálunk, mert én áttétem, hogy ami itt volt, és tönkre ment mindenünk. Az jöttünk a nagy limlomra, arra büdösségre, itten volt olyan büdösség, itten a vécék, minden hordta a víz, a lakásomból kivitte a konyhabútoromot, kivitte a edényeket, képzelte a szőnyegemet, mi volt itt, én az nem tudom, az, csak azokat sajnál mindig, mikor, ha most is, hogy Úristen, hogy mink már átéltünk ezt.
6: És önök szerint lehet még ilyen tragédia?
9: Hát a modern építkezés szerint talán nem, de nem volna jó.
1: Tóth Imre 1995-ben Góta polgármestere volt. Őt kérdezte Kamocsai Imre a 30 évvel korábbi emlékeiről.
6: Tóth Imre a város polgármestere 30 évvel ezelőtt 20 éves fiatalember volt. Hát az első kérdésem csak az lehet, hogy hogyan érte meg azokat a napokat itt.
11: Tehát a 30 évvel ezelőtt mind 20 éves fiatalember aktívan részt vettem a mentési munkálatokban a akkori legnagyobb falu területén, mivel én Nagyszigetről származok, bent az embereknek segítettem állatoknak a megmentésébe.
6: Tehát menteni kellett, ami menthető volt, de az igazi munka, a komoly munka azután kezdődött, amikor a víz lehúzódott erről a területről, újjá kellett mindent építeni.
11: Na ez a újjáépítés, ez gondolom, hogy a történelemben, a Góta történelemében egyedüli esemény, mivel hogy ha veszem csak azt, hogy 867 ház teljesen tönkrement a árvíz alatt, 1567 megrongálódott, tehát a ház állománynak a 90%-át érintette, tönkretette az árvíz. Ezt újonnan kellett építeni. Meg kell említeni, hogy az egész ország összefogása segítette, hogy Góta községe, a Csehszlovákiának legnagyobb községe 2 évén belül szertett arra, 2 évre, november 1-én 1967-ben várossá lett avatva. Ki lett építve a közművesítés, az egészségügyi központ, alapiskolák, egyéb intézmények, amelyek szükségesek arra, hogy falu, tehát várossá váljon.
6: 30 éve történt mindaz, amiről ebben a műsorban beszéltünk, és hát most az emlékezés napjait, idejét éljük. Önök hogyan akarnak megemlékezni ezekről a tragikus eseményekről?
11: Összehívunk egy ünnepélyes önkormányzati ülést, ahol szeretnénk meghívni, és meg is hívtuk már, azokat a városképviselőit és járások képviselőit, akik legtöbbet segítettek Gútának, tehát a városnak, a akkori nagy falunak. Ugyanúgy az árvíznél, tehát a mentési munkálatoknál, de főleg az építkezésben itt beleértve Prága, Brünn, Pozsony, a Trnavai járás, Olomóci járás, egyéb járások képviselőt megszólítottunk, és szeretnénk velük találkozni, és 30 év után is megköszönni azt a munkát, amit elvégeztek. Nem feledkezünk meg azokról az emberekről, akik a városnak segítettek. A Brünni térünk létezik, létezik a prágai terünk, tehát minden tér, ami a Trnavai utcánk, ami nevezetes azokról a városokról a járás, akik segítettek a város területén.
1: És következzen még egy visszaemlékezés, amelyet N. Kákarov Szilvia rögzített.
12: Kis Nándor, aki részt vette a mentési munkálatokban és az árvíz következményeinek eltakarításában is. Hogyan emlékszik ön vissza 1965. június 17-ére?
13: Talán pár nappal vagy pár héttel is előbbre kell menni. Az egész árvízes hisztéria már kezdődött talán egy hónappal is hamarabb. Az egész falu kín volt a töltésnél, főleg a férfiak, és a buzgárok javításában, megfogásában és a töltésőrzésében vettek részt. Mikor a gátszakadás megtörtént, hetek óta már az volt, hogy elszakad a töltés, mi lesz velünk. Szerencsére a falu jól föl volt készítve, a lakosság is. Az idősek a gyerekeket már elvitték innét, biztonságos helyre. A szövetkezetből elvitték az állótakat, a faluból mindenkinek az állótját, egyedül a baromfi maradt a faluban, és pár idős ember itt maradt kb. 30-35-en, akik azt mondták, hogy nem kell innét elmenni, mert úgy lesz olyan nagy a víz. Az igazság az, hogy a árvíz szakemberek nem nagyon tudták pontosan, hogy körülbelül meddig fog a víz emelkedni, mert senkinek ebből utóbb 50 évben nem volt tapasztalata. Az idős emberek, akik már pár árvizet a múlt század forduló tájékán volt 2-3 árvíz is Csicsó környékén, és ők nagyon jól tudták, hogy körülbelül meddig emelkedik, és az érdekes az, hogy tényleg addig emelkedett a víz. És a víznek is megvan a tulajdonság, hogy szétterül, mikor átszakítja a gátat, és aztán az nem emelkedik olyan szintre, amire gondolták, hanem szépen elosztott a csalló közben, mindenkinek jusson belőle, még gútának is.
12: Hány esztendős volt ön akkor?
13: Én 31 éves voltam, abban időben hajógyárban dolgoztam. Ott már elvégeztük a mentési munkát, már hajógyár előtte pár nappal víz alá került. Akkor, mikor a pati gátszakadás megtörtént, a hajógyárat elöntötte a víz, úgyhogy már becsukták a gyárat, mi elmentünk haza, és mindenki a saját falujában kapcsolódott belementésbe. A mentési munkálatoknál a katonaság nagyon jelentős szerepet vállalt. A szakítás az 17-én délelőtt a 11 óra táján történt, csütörtök volt, és egy csúnya esős nap volt, és jöttek be, futottak be töltés, hogy elszakadt a gát. Mivel Csicsói kataszterben volt, azt gondolta, hogy minket fog először elönteni, hát nem így történt, hanem a Kulcsot falu kapott először vizet, a pár percben ott volt a víz. Éppen Kulcsodon tartózkodtam, akartam balonyra menni motorkerékpárral. És látom, hogy a legelőn a furcsa látomáson a tájban, hogy a fák meg a bokrok mozognak erre a falu felé. Ez annyira meglepő volt, hogy ilyet az ember csak fantasztikus filmekben lát. Ami aztán azzal a vízhömpögéssel, igaz, hogy nem túl magasan jött el a víz, mert a legelőn már szétment, tehát azért elég gyorsan jött a falu felé. Először a árkokat, a kanálisokat tudni, a zuhatak úgy medben, olyan gyorsan ment a víz. Falubattak, ijedelem volt, futottak az emberek, a bútort próbálták menteni. Aztán lassan a víz a falut kikerült, mert a falu dombon volt, már én most Kulcsodról beszélek. A Csicsói falut csak pár nappal később ért el a víz, az érdekes, mert a falu előtt, falu és a szakítás között volt a régi csilisztöltés, és az megfogta kb. 3 napra a vizet. A nagy kanális, amik átszállik a csilisztöltés, mazolta építőtlen 100 éves kanálisok, azok levitték a vizet először Komárom irányába, elúszott Nagykeszi már, Kolozs-Némán víz volt, a határoknál megteltek, és csak akkor harmadik vagy negyedik nap jött Csicsóra. Talosan fölemelkedett. Érdekes volt a szakításkor, amikor a falut elépi a víz, olyan furcsa érzés volt az embernek, hogy ugyanazt a szagot érezte, mint mikor a Dunaparton sétál. Ugye gyerekkoromtól én a Duna mellett nőttem, Kolozs-Némai születésű vagyok, és a Dunának a szagát, mint az illatszerűen fogtuk föl, pont kellemes volt. Csak az volt most a furcsa, hogy mit keres itt a Dunának a szaga, a falu kellős közepén. Ezt itt olyan furcsa az ember, hogy most ez a rendkívüli helyzet.
12: Nagyon sokat beszéltek arról, hogy tulajdonképpen a Csicsói gátszakadás nem annyira természetműve volt, hanem valaki besegített abba, hogy átszakadjon a gát, hiszen ez volt a legerősebb gátok egyike.
13: Hát ezt most utólag nehéz volna megmondani, akkor se tudtuk, első napokban már erről szó volt, ugyanis van ennek történelmi előzménye. Ugyanígy állítólag 1896-ban szakításnál, hogy elbökték a töltés állítólag. A gátőr vele segített, mivel Győrvárosa fenyegetve volt, és hogy lefütették őt. Ez ugyanígy megtörtént így is. A katonák ott voltak, annyi tudunk a töltés közelibe. Embereket azt mondták, hogy elmehetnek haza, most már töltés meg van erősítve, és rá egy fél óra, egy órára a gát elszakadt. Ez így igaz, de az is igaz, hogy a töltés azért már labilis volt. És számtalan buzgár volt végig. Úgyhogy végső fokon nagyjából nem minden jól szakadt el. Lehet az is, hogy besegítetek neki. Nagyon-nagyon sokat nem kellett neki segíteni. De a lakosság, aki kárt szenvedett a árvízzel, a korhoz viszonyítva magasan meg lett segítve. Állami szervek, a katonaság, akkor más falukból munkások, illetve járásokból jöttek gyárokból segíteni. Úgyhogy árvíz után két évire azt lehetett mondani, hogy nagyjából el voltak károk távolítva.
12: Mik voltak a fő károk, amiket ugye a leghamarabb észre lehetett venni?
13: A falu háború után úgynevezett tontul részre, hát tontul már eleve egy alacsony területet jelentett, azt osztották ki építkezési területnek. Ott bizony a víz azon a részen elérte fél ablak magasságot is sok helyen. És a másik probléma az volt, hogy háború után, amit építettek házokat, morból építették, tehát nem kiégetett téglából, csak napon szárított vályokból. És ezek, ami vizet kaptak, pár óra már összeestek. Akinek téglaháza volt, azon a részen is azok éppen maradtak. De most már az emberi utólag így mondja, azok jártak jól, akinek összedült a háza. Teljes kártalanít is kaptak. A biztosított házokat megfizették a teljes összegét a biztosításnak, és még fizettek állami támogatást. Akinek nem volt biztosítva a háza, azt hiszem egységesen 60 ezer koronát. De abban az időben annyi pénz volt, hogy majdnem föl lehetett egy házat építeni. Akinek nem dűlt össze a háza, ott probléma volt, mert azok 5-10 ezer koronáig kaptak ilyen kártérítést, hogy ki tudja meszállni, kipucolni, padlót följavítani, többet nem nagyon kaptak.
12: Beszélgettünk arról, hogy azért volt itt is pánik hangulat. Hogyan mutatkozott meg ebben az időszakban az emberek jelleme, az emberek mentalitása?
13: Ez is érdekes egy kérdés. Tehát volt olyan igen, aki fogta cokmakját, elment a faluból. Ilyen is volt. Volt, aki próbált elvinni mindent, de persze nem vihette el. De volt, aki nem tört annyi, hatta dolgot, és segített, ha a szomszéd pánikba esett, akkor inkább annak segített. Volt mindenféle, úgy, mint az életben, mindenféle jellemit. Ilyen vészhelyzetben aztán nagyon kieleződnek ezek a dolgok. Itt talán azt lehet, hogy a segítség, amit kaptak az emberek, az úgy nagyjából elfeledtette a nagy gondokat, ugyanis úgy lett megoldva ez a dolog a építkezés, hogy a katonaság idehozta az építőanyagot a faluba. Abban az időben építkezési anyag az óriási probléma, olcsó volt minden, csak nem lehetett kapni. Erre árvizes területre a kormány ide irányított az összes építőanyagot, úgyhogy pár hónap alatt itt megtelt minden. A másik dolog volt, hogy a építkezés engedélyeket itt a községházán adták ki. Itt volt egy hivatalnok, ez kiírta, és itt volt egy építkezési valnak a tervezője, és mindjárt készítették a terveket felújításhoz. A katonák még segítettek a bontásban is, a romok eltakarításában, aztán minden falunak kiutaltak egy vagy két járást. Csicsónak a Kladnó volt, és eszem Osztrava. Ez körülbelül abból állt, hogy az építkező vállalatok, amik akkor működtek, ide küldték embereiket, szakembereket. El voltak kvártéhozva, ott voltak kosztóva, de ezeknek nem kellett fizetni. A cég a saját emberét fizette tovább is, úgy, mint ott dolgozott volna. És ez óriási segítség volt. Úgyhogy aki iparkodott és ügyes volt, annak a következő év karácsonyán behurcogott a házába. A falu is nyert, már közművesítve lett. Kicserítik a villanhálózatot. A vízvezetik, ami nem volt ezelőtt, a árvíz után második évben már beindult, le volt fektetve, végig aszfaltozva lettek az utak. Úgyhogy a község is egy kicsit a árvíz után összeszedte magát.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunk egy tavaly nyáron elhangzott szalagtár ismétlése volt. Ebben az 1965-ös nagy dunai árvíz történéseit idézték fel több évtized távlatából egykori kollégáink, Szénási György, Kamocsai Imre és N. Kákarov Szilvia. A jövő héten az egy éve elhunyt kolléganőnk, Bodri Eleonóra munkásságáról emlékezünk meg. Munkatársam Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes nyári hétvégét kívánok. A szerkesztőt, Nagy Ildikót hallották.

0: Azután nyílhat lehetőség, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta az energiaigényes vállalatok támogatásának módosítását. A kormányfő hangsúlyozta, a termelés újraindítása nem csak Szlovákia, hanem Európa számára is fontos. Úgy fogalmazott, akár már az első kemencét is újra beindíthatják a hónap végén. Fico a visegrádi együttműködés újraélesztéséről is beszélt, és jelezte, szeptember elején a V4 miniszterelnökei az ír kormányfővel találkoznak. Az idei nyári szabadságra a szlovákiaiak 72%-a készül. A Go for Insight ügynökség adatai szerint a gyermekes családok körében ez az arány eléri a 77%-ot. A családi utazásoknál a nyugodt nyaralás kezdetet nem csak az úti cél határozza meg. A Wizz Air légitársaság szerint ugyanilyen fontosak az időben előkészített okmányok, az átgondolt csomagolás, az ülőhelyek megválasztása, valamint a reptérre való időbeni érkezés. A családok számára segítséget jelent az ingyenes reptéri asszisztencia, a gyermekek mellett automatikusan biztosított ülőhely, valamint a babaholmik kedvezményes szállítása. A közeli repülőterekről induló járatok ezen felül egyszerűbbé és kevésbé stresszessé tehetik az utazást. Richard Rassi szerint nincs szükség új törvényre az állami kitüntetések visszavonásához. A parlament elnöke úgy véli, a jelenlegi szabályok is lehetővé teszik ezt rendkívüli esetekben. Bírálta az SNS javaslatát és hangsúlyozta, az állami kitüntetéseket nem szabad politikai célokra használni. A nemzetiek szerint viszont a parlamentnek joga kellene legyen megvonni az elismerést, ha annak birtokosa Szlovákia érdekei ellen cselekszik. Bombatámadás történt tegnap este Moszkva központjában egy olasz étteremben. Az Orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint a robbanást házilag készített pokolgép okozta. A detonációban 3 ember meghalt, köztük az a nő is, aki a hatóságok szerint bevitte a robbanó szerkezetet az étterembe. Életét vesztette egy biztonsági őr, aki megpróbálta megakadályozni a támadást, valamint egy vendég is. Több mint 20-an megsérültek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, volt-e politikai indítéka a támadásnak. Miután számítógépes támadások érték az amerikai Minnesota állam vízellátó rendszereit, hasonló zavarokat észleltek Michigan államban is. A michigani környezetvédelmi hivatal szóvivője hangsúlyozta, hogy minden érintett rendszer továbbra is biztonságosan működött, és a helyi üzemeltetők megoldották a problémákat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda az FBI korábban közölte, hogy a vízellátó rendszerek üzemeltetői legalább 7 amerikai államból jelentettek hasonló incidenseket. Egyes esetekben a vízrendszerek működését is megzavarták. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Slovan Podbrezová 3-0, Košice Trencsin 3-3, Skalica Ruzsomberok 2-1, illetve Honvéd MTK 3-3. Akropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállítású magyar vegyesváltó, aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú lengyelországi Európa-bajnokságán.
2: Időjárás.
0: Ma is folytatódik a 40 fok közeli körüli forróság, illetve a városokban sokfelé még hajnalban sem csökkent, 25 fokig sem a hőmérséklet, így az éjszakai felfrissülés is elmaradt. Napsütéses, gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős időre lehet készülni, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 21 és 34 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Rimaszombatból kihajtva Ozsgyán irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Eldöntötte, a világ legjobb harsona művésze lesz, mindent megtett ennek érdekében, de az anzac problémáit nem lehetett kezelni, a legszebb éveiben került nagyon mélyre

0: nem csak a szakmai, hanem a magánélete is. Ma már vallja, hogy ennek így kellett történnie, neki más út volt megírva, hogy rendezvényszervezőként álljon helyt. A cégét több mint 20 éve a legnagyobbak között jegyzik. Azt mondja, ehhez kellett a harsonás múltja. A soroksári gyökerű Marshall Norbert mesél családjáról, zenei pályájáról, annak elengedéséről és az új szakmai élete felépítéséről. Az interjú tavaly májusban készült, már hallhatták adásunkban, és megtalálható a honlapunkon is. Norbi, a nagypapád az első zenész volt a családban?
1: A családom 300 évvel ezelőtt érkezett Németországból, Bajorországból, Mária Terézia telepítette be a svábokat Magyarországra, és ők hozták magukkal a zene iránti szeretetet, sőt a részfúvós játékot. Tehát ez egy 300 évre visszatekintő hagyomány, ez a részfúvós játék, de az első kiugró művész a családunkban igen, a nagyapám volt, Marshall József, aki a Magyar Állami Operaháznak volt a harsona művésze, nagyon sok lemezen játszik, és nagyon sok koncertet adott több mint 4 évtized alatt, sőt egy nagyon híres tanár is volt Budapesten, sok részfúvós művészt adott Magyarországnak, és ezt az operaház nem csak különböző ajándékokkal, művészi titulusokkal, operaházi aranygyűrűvel jutalmazta ezt a nagyapámnak, hanem bekerült a hírességek csarnokába, és egy freskó van róla az operaházban.
0: Ő mikor hunyt el?
1: 1911-ben született, és a 90-es évek elején hunyt el 80 pár évesen.
0: Tehát akkor te jól ismerted őt.
1: Igen, 16 éves voltam, igen, amikor ő elhunyt. Még tanított is engem, elmondhatom magamról. Talán én voltam az utolsó növendékem. Édesapám is utána a Magyar Állami Operaházhoz került, ő Brácsa művész volt, tehát az már a második generáció volt, és mi is vittük tovább a harmadik generációban. Ugye jó magam a Danubia Szimfonikus Zenekarban játszottam 10 évet, de igazi nagy művész karriert az öcsém futott be, aki Katarba költözött lassan már 20 éve, és a Katar Filharmonikusoknak a klarinét művésze. Egy olyan zenekar, ami a művész turizmusra épült, és a katari emír feleségének az alapítványa. Azzal volt megbízva, hogy a világ összes részéről szedje össze a legjobb művészeket, és csinálja meg a világ egyik legjobb zenekarát. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy nagyapám, édesapám, utána az öcsém is a világ élvonalába tartozó zenekarban zenél.
0: Most nagyon sok információt bezsúfoltál ebbe az 1-2 percbe. Szerintem ezeket most bontsuk szét. Harsona, Brácsa, és te mivel kezdted a zenei pályafutásodat? Hogyan indult a zenei pályafutásod? Mert egyértelmű volt, hogy a zenei pályára mész?
1: Egy hagyományos művész család zenei pályáját írtam le. Akkor tehát az volt a hagyomány, az volt a szokás, hogy 6 éves kortól lehetett menni zeneiskolába. Ez ami így a mai napig így van Magyarországon. Ahogy elmúltam 6 éves, már is beírattak zongora szakra. Úgyhogy zongorával kezdtem én is, meg az öcsém is. Ez azért fontos, mert a zongora az alapja, szinte az összes hangszernek mondhatjuk így, mind a 10 ujjunkat mozgatja. Tehát ez egy nagyon komplex, jobb agyféltek és tevékenység, hogyha a fiziológiai oldalát nézzük, ami amúgy is jót tesz a gyerek fejlődésének, és még a zene is ott van benne, sőt, egy művész családban le is tudják mérni, hogy mennyire tehetséges. Amikor kiderült, hogy az öcsémnek meg nekem is van affinitásunk, akkor pedig kiválasztottuk a fő hangszerünket. 5 év zongora tanulás után, ugye az öcsém a klarinétot kapta, én pedig a harsonát. Ez igazából szülői választás volt. Emlékszem rá, hogy édesapám bevitt az operaházba. Nekem mindenképpen a részfúvós szakma volt kijelölve, és az egyik szünetben kipróbálhattam az összes részfúvós hangszert. Oda vitt a kürt szólamvezetőhöz, a harsona szólamvezetőhöz, a trombita szólamvezetőhöz, és mindegyiknek a hangszerét kipróbálhattam, és ők véleményt mondtak, hogy szerintük a fogazatom, az anatómia adottságom alapján melyik hangszert javasolják, és akkor egyöntetően azt mondták, hogy a nagyapám hangszerét, a harsonát javasolják.
0: Norbi, a zongorát megszeret tedd, vagy a harsona aztán sokkal jobban lekötött téged?
1: A zongorát megszerettem, és igazából nagyon sokat használtam utána, és nagyon sokat köszönhettem annak, hogy én zongorával kezdtem a zenei karrieremet, hiszen később én hangszereltem is, zenét is szereztem, és annak tényleg az alapja a zongora. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek a zongora tanulmányaimnak, ráadásul úgy kezdtem el már harsonázni, hogy volt egy 5 év rálátásom erre az egészre, nem volt problémám a kottaolvasással, ismertem a kulcsokat. Ez egy nagyon fontos momentum volt, de igazából a harsonát éreztem az én saját hangszeremnek, miután fölvettek a konzervatóriumba, meg tulajdonképpen az életemé vált.
0: Gondolom a nagypapa büszke volt rád, hogy az ő hangszerét választottad.
1: Egy karrier nem csak pozitív, hanem negatív dolgokból is áll. Itt volt egy fordulat ebben az egész sztoriban, mégpedig az, hogy sajnos nagymamám elhunyt, és utána nagypapám beindult a világba, fogalmazzunk így, és voltak olyan évek, amikor szinte teljesen elvesztettük a kapcsolatot. Képzeld el, hogy ott áll egy 13 éves fiú, aki viszi tovább a családi hagyományokat, ott van kezében harsona, a nagyapja hangszere, és a nagyapjáról pedig nem hall semmit, és így kellett elindulni. Ebben a folyamatban, aztán felvettek a konziba, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már ráálltam a komoly zenei pályára, azaz harsonás középfokú képzésben részesültem, tehát ott volt az egyenes út a harsona művész felé. Na akkor megint megjelent nagyapám, eljött, meghallgatott, az már az élete vége felé volt már, és akkor így hallgatott, hogy te hányadikos vagy a zeneakadémián, kérdezte. Mondom, nagyfater, én még csak konzis vagyok, másodikos konzis. Te a bolerót játszod, ez az egyik legnagyobb zenekari szóló, a bolero, egyvonalas B-vel kezdődik, nagyon érzékeny, elindítani, ez egyik legnehezebb, legnagyobb szimfonikus zenekari szóló, azt elnyomtam neki 16 évesen, és teljesen el volt ájuló, hogy úristen, ennyit fejlődött a harsonázás, hogy a mai kor gyerekei már 16 évesen a bolero szólóját játsszák. Úgyhogy volt egy ilyen keserédes dolog is ebben a sztoriban, de utána már én büszkén vittem tovább a családnak a hangszerét, és nagyon kellett nekem ez a találkozó ahhoz, és utána ez folytatódott természetesen, utána karácsonyonként és a nagy ünnepenként azért találkoztunk, ahhoz, hogy én utána tényleg büszkén tudjam tovább vinni ezt a hangszert.
0: Anélkül, hogy ünneprontó legyek, mondtad ugye, hogy a nagypapád is tanított téged, nem volt elfogult veled kapcsolatban?
1: Igazából ő zeneileg mondott csak dolgokat hozzá. Tehát hangszer technikailag ő nem mondott, mert tényleg volt egy nagy ugrás ott a hagyományos sváb és a hagyományos harsona részfúvós tanítás, és hirtelen ott a 80-as évektől kezdve elindult új metódusok, 70-80-as évektől elindult új metódusok között hatalmas volt a különbség. Tehát ő a harsona technikai dolgokban nem nagyon szólt bele, inkább csak a zenei részében. Inkább sztorikat mesélt, és olyan inspirációt adott az ő pályafutásáról, ami aztán nekem nagyon sokat jelentett.
0: Arra azért még rákérdezek, hogy miért éppen a harsonát választottad, hiszen hogyha megkérdezzük az utca emberét, hogy hogy néz ki a harsona, lehet, hogy 10-ből 5-en nem is tudják, nem is ismernék fel ezt a hangszert.
1: Nagyon furcsát fogok válaszolni, igazából nekem a kezembe adták a harsonát. Jó, rendben vicceltem, tehát azért láttam én a nagyapám kezében a hangszert, meg amikor kicsi voltam, és még velük laktunk együtt Soroksáron, utána is a nyarakat ott töltöttük, még nagymamám haláláig, azért én rendszeresen láttam a harsonát, pontosan tudtam, hogy hogy néz ki, pontosan tudtam, hogy hogy szól, de utána igazából a harsona választott engem, és nem én választottam a harsonát, nekem a kezembe adták, és később volt egy pillanat, amikor ez az egész átfordult, és onnantól kezdve már én akartam a harsonát. Ez 16 éves koromban történt meg, 15, első év végén. Volt egy tanárnő a konziban, Tímár Ágnesnek hívják, és ő zene történetet tanított. És valahogy nem sikerült jól az évvégi vizsgám, 3-ast kaptam. Hazamentem faterhez, mondom, figyelj, mindjárt kijön a bizonyítvány, full 5-ös vagyok, mert mindenből 5-ös, egy zenetörténetben van. Azonnal menjél vissza a tanárnőhöz, mondd meg neki, hogy kérsz egy pótvizsgát, adjon egy időpontot, kaptam is 3 héttel későbbre, és felkészítelek. Onnantól kezdve az apám napi 3 órát foglalkozott velem, mindent a fejembe vert, a Mozart születő, mai napig tudom, 1756, meghalt 1791, Bach, Beethoven, minden a stílusokról mondott, tényleg az összes tudást, amit ő akkor 40 éves volt, nekem próbálta átadni, és bementem a tanárnőhöz úgy, hogy bármit kérdezzen abból a korszakból, 1700, tényleg mindent tudtam, amit ott 15 évesen a konzi tudni kell, semmit nem kérdezett. Azt kérdezte, hogy mit csinálsz te itt a konziban? Hát mondom, tanul, de mit tanulsz? Hát, no, harson. És akkor te harsonás akarsz lenni, mi a célod benne? Meséld el, hogy a zenetörténetben mi a szerepe a harsonának? Milyen stílusokban van harsona? Miért akarsz te harsonás lenni? És ott ültem, bemagoltam mindent Bachról, Mozartról és Beethovenről, és nem azt kérdezte, hanem azt, hogy miért akarsz harsonás lenni. És megint nem tudtam rá válaszolni. És ott ültem, és úristen, miért vagyok én itt? Miért akarok én harsonás lenni? Természetesen utána dicséretes 5-öst kaptam, mert tényleg látta, hogy mindent megtanultam. De ez egy olyan lecke volt, ez a pótvizsga, egy olyan dolgot adott, hogy utána teljesen átfordult bennem az egész, és fanatikusan én akartam lenni a világ legjobb harsonása.
0: Most ugorjunk a mába. Norbi, manapság egy harsonás, egy harsonaművész tud érvényesülni a zenei életben? Meg tud ebből élni?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nagyon összetett kérdés. A felgyorsult, digitalizált világunkkal nagyon szoros a összekapcsolódás. Nem számít egy sikerszakmának mostanában. Általában a családi hagyományokat folytató emberek mennek részhúvós szakra. A konzikban sokszor hiány is van részhúvósokból. Hát az én koromban például a Bartók konziban volt 11-12 részhúvós 4 év folyamban, most van 2-3. Tehát nagyon nehéz szakma ez. Nem tudom, hogy mi inspirálhatja az embereket tényleg. Csak az, hogy beleszerelmesednek, és akkor ők el akarnak valamit érni. Nem nagyon mutatnak nekik útvonalat, hogy gyerekek, ez a top, ezt lehet elérni, és csináljátok, hanem inkább azok vannak benne, akik tényleg szerelmesek ebbe a részhúvós játékba, és látják benne a perspektívát. De Isten igazából most, hogy ugye az ember pörgeti a social media felületeket, tényleg találtam nagyon sok részhúvós influencert. Különböző érdekességeket próbálnak bemutatni a részhúvós játék, különböző extrém szituációkban próbálják bemutatni a részhúvós játékot, és azt kell, hogy mondjam, hogy a modern kor szellemébe integrálódott ez a rész is, és ugyanúgy megtalálhatjuk, ugyanúgy életünk része, és talán ezek az influencer lehetőségek azért csábítják a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ilyen fajta tanulmányokat folytassanak.
0: Igen, mondtad, hogy manapság leginkább azok választják ezt a hangszert, akik viszik tovább a családi hagyományokat, ahogy te is. Magyarán, hogyha a nagypapának nem ez lett volna a hangszere, akkor valószínűleg te sem ezt a hangszert választod.
1: Ez azért nem biztos, mert én még Soroksáron születtem, és Soroksáron mindenki tanult részhúvós hangszert. Aki ott született, annak a kezébe adták a hangszert, aztán vagy lett belőle részhúvós, vagy nem lett belőle részhúvós. Tehát több mint valószínű, hogyha én nem zenés családból jövök, akkor is a kezembe kapok valamilyen részhúvós hangszert. Ki tudja, hogy akkor hogy folytatódott volna a történet.
0: A konzervatórium elvégzése után hogyan folytatódott a zenei pályafutásod?
1: Az is a szokásos menetrend szerint folytatódott, bekerültem a zeneművészeti főiskolára, és ott következett a következő 4 év. Tehát 6 évesen kezdtem zongorázni, utána jött 6-ban a harsona, utána a 4 év konzervatórium, és utána a 4 év főiskola. Azt mondom, hogy egy teljesen konzervatív, hagyományos zenei tanulmányvonalat követtem.
0: Hogyan emlékszel vissza erre a 4 évre? Élvezted minden egyes pillanatát?
1: Nem igazán, mert akkor már jöttek az anzac problémáim. Hogy mit jelent ez, és ez milyen hatással van egy 20 éves gyerekre, arról nagyon sokat tudnék mesélni. Anzacnak hívjuk azt a részt, amivel megszólaltatjuk a részfós hangszert, a szánknak a rezgése, a szájizmainknak az összessége. Egy anzac problémát úgy lehet elképzelni, mint egy sérülést. Tehát tulajdonképpen én a karrierem kellős közepén lesérültem. Ez okozta azt, hogy igazából, mint harsonaművész, nem tudtam kiteljesedni. És tulajdonképpen ez az egyik oka, hogy én utána céget alapítottam és elindultam másfelé. Tehát ez az ambivalencia jellemezte az én főiskolai éveimet, hogy ott van a srác, tehetséges, hozza a véréből, megvan a zenei intelligencia, mélység, magasság, szép hangon volt, és mégsem tud kiteljesedni, mert jöttek az anzac problémák. Tehát egy ilyen nagyon ambivalens 4 év volt ez nekem a zeneművészeti főiskolám.
0: Amikor jöttek ezek a problémák, mérges voltál, dühös voltál?
1: Egyre fanatikusabb lettem. Mindennek utána olvastam, saját harsona iskolát írtam, eljárkáltam orvosokhoz, konzultáltam, mindent megpróbáltam teljesen fanatikus módon. Elmentem agykontroll tanfolyamra, meditáltam naponta 3-szor, izomlazító krémeket vettem, masszázs technikákat gyakoroltam, mindezt a számon és az arcomon, az arcizmon. Én teljesen fanatikus lettem, és amikor 25 évesen realizáltam, hogy bár bekerültem a Danubia szimfonikus zenekarba, kaptam egy 3 éves szerződést, de ez nekem a klasszikus zenei harsonázásomnak a tetőpontja és egyben a vége is. És 3 éven van arra, hogy valamit kitaláljak és elindítsak, mert amikor lejár ez a szerződés, akkor nekem vége több, mint valószínű, hogy innen tovább lépni már nem fogok tudni. És ez a pillanat azért nagyon nagy törés volt az életemben. Tehát amíg még próbálkoztam, ott volt a remény, addig azért fanatikusságom vitt tovább. De amikor realizáltam, hogy tényleg ez a 3 év, ez lesz a vége, azért az egy nagyon nehéz pillanat volt.
0: Fanatikus voltál, mindenbe belevágtál, mondtad. Valami segített? Valamikor láttad azért az alagút végén a fényt, hogy mégiscsak a zenei pályán tudok maradni?
1: Nekem akkor egy nagyon nehéz periódusom volt. Édesapám is meghalt, egy nagyon nagy kapcsolatom is vége lett, és tulajdonképpen keresztbe tört a pályafutásom. Nekem ott 25 évesen volt egy nagyon-nagyon mély periódusom. Olyan elveszettnek éreztem magamat éveken keresztül, és amikor elkezdtem megerősödni, és elkezdtem ebből a korszakból kijönni, akkor realizáltam azt, hogy nekem itt valamit csinálnom kell. Bennem ott van még, hogy én még szeretnék valamiből nagyot alkotni. És nem jött össze a harsonából, de akkor is keressünk valamit, amiből én nagyot fogok alkotni. Engem ez az érzés húzott ki ebből a nagy mély gödörből. És utána leültem, és írtam egy 10-es listát, hogy mi az a 10 dolog, amiben én még nagyot tudok alkotni, és képzeld el, benne volt a menedzser. Én így apostrofáltam ezt az egész zenei menedzserkedést, ezt az egész cégesdit idézőjelben. Ez a 8. helyen volt a menedzser szó ebben a listában.
0: Jó, akkor nézzük meg alaposabban ezt a 10-es listát. Mi volt rajta a két véglet? Ezek zenei munkák voltak, ezek a dolgok a 10-es listán?
1: Minden ott volt. Minden ott volt, amiben úgy éreztem, hogy én még nagyot alkothatok. Akkor még mindig motoszkált bennem, hogy én még mindig harsonás akarok lenni. Az első helyen a harsona volt. Éreztem, hogy a klasszikus zenei pályafutásomnak lőttek. Tehát ezzel az anzac problémával nem tudok szimfonikus zenekarban játszani. De attól még, hogy az ember nem tud úgy hangot indítani, meg nincs mindig olyan jó hangminősége, meg a könnyű zenében elmegy. Mert ugye fönt a színpadon, főleg kierősítve, ezek úgy elsikadnak sokkal jobban, mint egy szimfonikus zenekarban. Tehát első helyen még mindig a harsona volt. Oda volt írva, hogy harsona, könnyű zenei harsonázás a módszered segítségével. Utána volt, hogy könnyű zenei együttes alapítása, vezetése. Akkor volt, hogy egy ilyen mindenes legyek az én saját zenekaromban. Ugye tudtam zongorázni, hogy billentyűzök is, harsonázok is, csörgözök is, kongázok is, énekelek is. Elkezdtem énekelni is tanulni. Az volt azt hiszem a 3.-4. helyen az éneklés. Utána volt hangszerelés, mert nagyon jó hangszereléseket csináltam könnyű zenei komboknak. Már megrendelésre is készítettem. Sőt, fúvósok írtam meglévő számokba. A Vörös István és a Prognózis, a Kim Novák zenekar engem hívott, hogy fúvós hangszereléseket készítsek az új albumaikhoz. Tök jó volt bemenni a Novák Péterrel, és fölénekelt a számot, megmutatták a groove-ot, hogy ebbe írjál majd fúvósokat. Nagyjából ez lesz a dalam, ez lesz a szöveg, és én írtam a fúvósokat, és utána megszerveztem a stúdió munkát. Fel is játszottuk ezeket a szólamokat. De ez is benne volt, a hangszerelés, a stúdiózás, benne volt a zeneszerzés, mert számokkal is próbálkoztam. Ez már a 6.-7. pontnál tartunk. 8. volt a menedzser, utána 9. volt agykontrolloktató. Ezt is éreztem magamban az affinitást. Megcsináltam a tanfolyamot, a továbbképzés Domján Lacival nagyon jó barátságot folytattunk. Később hívtam rendezvényre és motivációs előadást tartani. Az volt a 9. És a 10. az már teljesen elrugaszkodott mindentől, amit addig csináltam, de nem emlékszem rá. A 10. mi is volt? Nem tudom, az agykontrolloktató után mi volt. Valami borzalmas nagy blödség volt. És ez volt a lényeg ennek a brainstormingnak, amit én magammal folytattam, hogy tényleg próbáljunk minél extrémebb dolgokat kitalálni. Ez volt az én 10-es listám.
0: Miközben a te zenei pályafutásod Vakvágányra futott, vagy Zsákutcába került, közben az öcséd zenei pályafutása, karrierje már szárnyalt. Ez milyen érzés volt?
1: Öcsémnek azért sokkal simább volt ez az egész karrier dolog itt a zeneművészeti szakmában. Ő már a kezdetektől nagyobb sikereket ért el, mint én. Mondhatjuk, hogy ő tehetségesebb volt zeneileg. Kamarazenei sikereket is elért, a Konziban már megnyerte az országos versenyt, és akkor még az a privilégiuma volt a győztesnek, hogy nem kellett a Zeneakadémiára felvételiznie. Úgy került be az 5 éves Zeneakadémiára, én a 4 éves zeneművészeti főiskolára jártam, az 5 éves Zeneakadémiára, hogy nem is kellett még felvételiznie sem. Tehát ő már alapjáraton végig sokkal nagyobb karriert futott be, jobban képviselte így a családunk vonalát, lehetett tudni, hogy ő a nagyapám nyomdokaiba fog lépni sikerekben, és tényleg egy világ élvonalába tartozó zenekarnak lesz majd a tagja. És ugye ez be is következett. Én büszke voltam rá. Büszke voltam, és örültem neki, hogy legalább 2-ből 1-nek sikerült így a családban. és valahogy én titkon éreztem, hogy azért belőlem lesz még valaki. Ott volt bennem az, hogy valamiből még nagyot akarok alakítani, és ezért tiszta szívből tudtam az öcsém sikereinek örülni, sőt, még volt, hogy tanítottam is még a zeneiskolában, ugye én már akkor konzis voltam, hogy nehéz 16-os menetes frázisokat hogy tud kigyakorolni, pontozva, ellenpontozva, duplázva. Volt, hogy még segítettem is neki. Ellenben a Zeneakadémia diplomája után azért nála is volt egy kis lejtmenet, ott nagyon nehéz elhelyezkedni egy Zeneakadémián lediplomázol életet csúcsformájába, vagyis azért nagyon nehéz olyankor állást találni, ha éppen nem csöppensz bele valaminek a kellős közepébe. És képzeld el, az öcsém egyszer csak előállt, és azt mondta, hogy elindult a cég, nagyon jó, könnyű zenei menedzserkedéssel kezdtem, ő akkor már próbálgatta a szaxofont, hogy ő is kipróbálna magát a könnyű zenében, és hogy menedzseljem. Csak mondtam, öcsém, semmi probléma, az ég egyadta világon. Gyorsan összetettünk neki egy zenekart, a cégem első saját formációja volt, emlékszem, Music Comfort volt a neve a zenekarnak, öcsém volt az énekes szaxofonos, és egyből bedobtam a show businessbe, éveken keresztül szerveztem neki a bulikat. Aztán jött egy pillanat, amikor az egyik barátja azt mondta 2008 tavaszán, hogy Tamás, van itt egy szerveződő félben lévő zenekar, katalfír harmonikusok, mi ez a katar, azt se tudták, hogy mi az, olajat találtak, iszonyatosan gyorsan fejlődik, nagyon sok pénz van, ennyit tudtak katarról, és a világ különböző pontján lesznek próbajátékok a zenekarban. Itt Közép-Európában, Bécsben van a próbajáték, bécsi filharmonikusoknál, úristen. Tamás, gyere el velem, mondta a barátja. Ő első szóló klarinétra jelentkezett, az öcsém pedig mondta, hogy ha már elmegy, akkor ő meg játszik mondjuk egy második klarinéttel egy próbajátékot. A barátját nem vették föl, az öcsém meg hazajött, leültetett minket az édesanyámmal, ugye akkor édesapám már nem volt köztünk, töltött egy unikumot, azt mondta, ezt így álltok meg, na mondom, mi lesz, biztos valami csaj van a dologban. Megittuk az unikumot, és előállt vele, hogy felvettek a katalfér harmonikusokhoz, mi legyen. És akkor mondtuk neki, hogy hát öcsém, menj el. 6500 kilométerre van, ha nagy baj van, akkor nagyon nehezen fogok el tudni menni érted kocsival, de persze, természetesen menjél, a világ 10 legjobb zenekarából az egyiket akarták ott megcsinálni, menjél, folytass tovább, vidd a családi hagyományokat, itt van, te vagy az az ember itt közülünk, aki igazából nagyapánk nyomdokába tud lépni, és azóta is kint van, most már 17. éve.
0: Norbi, el szoktál azon gondolkodni, hogy sokan mondják azt, hogy nincsenek véletlenek. Nem véletlen, hogy a te zenei pályafutásod megszakadt, mert lehet, hogy az égiek más pályát szántak neked.
1: Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy most azért indult el a zenei menedzsment, mert félbeszakadt. Arra jutottam, hogy Isten igazából nekem nem a harsonás szakma volt megírva. 26 évesen, amikor megalapítottam a cégemet, én úgy éreztem, hogy felszabadultam egy nyomás alól. Egy picit úgy éreztem, hogy engem ebbe a harsonás skatujába beletett a családom. Én megértem őket, a 80-as években szocializmus volt. Nagyon nehéz volt elhagyni az országot. A zenészek mehettek, turnézhattak, apám is, nagyapám is, Japánban voltak, Amerikában voltak, mindenhol. 80-as években hivatalosan devizaszámlát lehetett nyitni. Apámnak ott voltak a kapcsolatai, megmondta, fiam, itt vannak a kapcsolat, itt tudok segíteni, ezt csinál. De igazából ott tudattalamba, ott mélyen én nem akartam harsonás lenni. Lehet, hogy még a sérülés is ezzel lehet kapcsolatban, ki tudja. Nekem ott a szervezetem azt mondta, hogy hé, állj, oké, rendben van, hogy ebbe az egészbe fanatikusan beleszerettél. Én értem, hogy te akarsz lenni a világ legjobb harsonása, de értsd meg, mi ott bent nem akarjuk. A gényeid mást mondanak, neked más az utad. Úgyhogy nagyon beletaláltál a kérdéseddel. Én úgy gondolom, hogy nekem más utam volt. Ellenben ezt az egész harsonázást én nem bántam meg, mert azért, ha valaki 20 éven keresztül napi 6-8 órát foglalkozik a zenével, olyan mélységekbe, olyan flaszterekig jut el, olyan rálátása van, bármilyen szakmában, vagy bármire a világon, amivel te 20 évig foglalkozol napi 6-8 órát, és ez nekem pont a zenébe jutott, ami ugye a világ egyik legszebb dolga, az univerzum egyik legszebb dolga a zene. És nekem egy olyan mély képzés és egy olyan mély tudás jutott, független attól, hogy nem futottam be karriert, azért a tudás ott van, hogy nem bántam meg ezt a 20 éves harsonakanyart, de Isten igazából nekem az életutam az nem errefelé vitt.
0: Térjünk vissza még erre a 10-es listára. Elkezdted kihúzogatni a pontokat, és megmaradt a menedzserkedés. Ez maradt fönt egyébként, mert ugye aztán ez a kör is tágult.
1: Mondjuk úgy, hogy mindegyik pont felé tettem lépéseket. Elmentem hangszerelést tanulni, tanárokhoz jártam, hangszereléseket készítettem zenekaroknak, mint említettem, próbáltam azt is továbbfejleszteni, eljártam énekelni, tanulni, elmentem könnyű zenei harsonás, jazzes dolgok felé, próbáltam mindegyik felé úgy nyitni. A menedzser is úgy beindult, például a Plenár Kortárs Művészetek Fesztiváljának lettem a zenei szervezője és a színpadoknak a zenei felelőse. Úgy minden felé nyitottam, agykontroll felé is nyitottam továbbképzésekkel, és egyszer csak ezekből az utakból a menedzser kezdett el kialakulni. Valahogy volt ott a 2000-es évek elején egy űr, kellett ott a magyar zenei életnek egy zenei menedzser, és egyszer csak ebből a 10-es listából kiszippantotta a 8-as pontot a menedzserkedést, és szinte még magamhoz se tértem, de már be volt jegyezve a cégem, már weboldalunk volt, és már tényleg rendesen havonta megkereséseink voltak. Egyszer csak kitört a 8-as pont.
0: Kitört a 8-as pont, viszont akkor el kell mondanunk azt is, hogy nem a Danubia volt az egyetlen zenekarod, hanem a zenei élet más területén is próbálkoztál együttesekben.
1: Így van, nekem volt egy kettős életem, ha lehet így mondani. A Danubiában volt a klasszikus zenei énem, és a könnyű zene, az éjszakában pedig a könnyű zenei együttesek, mint említettem, a Kim Novákkal játszottam, Vörös Istvánnal játszottam, és még beugróként egy csomó más együttesben is szerepeltem. Tehát volt nekem egy könnyű zenei vonalam is. Volt egy partizenekarunk, a Sunny Dance Band, amiből később ugye ez az út vezetett, hogy lett egy nagy saját tízfős zenekarom, Marshall Music Agency zenekar néven. Ott is énekeltem, hangszereléseket készítettem, koncerteket szerveztem, és igazából ez a könnyű zenei harsonázás, ez nagyon sokat segített abban, hogy kinyitotta a lehetőségeket a cégemnek. Hiszen ha én harsonával nem vagyok ott a rendezvényeken, 16 éves koromtól kezdve, és mint közreműködő, mint harsonás, nincs betekintésem a backstage-ek világába, a könnyű zenei színpadok világába, a hangtechnika világába, akkor nincsen cégem. Tehát Isten igazából a könnyű zenei harsonázásnak köszönhettem én azt, hogy nyílt egy ilyen lehetőség, ami aztán kiteljesedett a cégemben.
0: A céged a lehető legjobbkor alakult meg?
1: Igen, igen. Ez egy szerencsés csillag együttállás volt. Itt volt egy harsonás, akinek tönkrement az anzaca, állást keresett igazából, volt kapacitása dolgozni, volt affinitása hozzá, volt érzéke az üzlethez, volt érzéke a zenéhez, volt érzéke a jogi dolgokhoz is, hiszen az első szerződéseket azért bár ügyvéd írta, de nekem kellett mindig aktualizálnom a különböző rendezvényekre. Tehát itt egy nagyon sokrétű tehetségről kellett nekem tanúbizonságot tenni. És akkor realizáltam, hogy bár harsonásként nem voltam olyan tehetséges, hogy mondjuk világkarriert befussak, az én tehetségem egy picit szétaprózó. És nagyon sok mindenben éreztem affinitást, és tulajdonképpen a cégem volt az, amiben ezt a sokfelé szétosztott tehetséget én ezt tudtam koncentrálni. Tehát az első időkben mindent én csináltam, együtt 10 embernek végeztem a munkáját. A marketingesnek, a PR-nak, a jogi dolgokat, a rendezvényszervezőjét, a tárgyalásokat, a cégvezetőjét, tehát nagyon sok embernek a munkáját végeztem. És úgy érzem, hogy ez egy ilyen szerencsés együttállás volt. Itt volt egy figura, akinek affinitása van erre mind, amit az előbb elmondtam, pont kapacitása is van, mert épp most ment tönkre a karrierje. Ellenben ott volt a rendezvény, látta, hogy hogy történik. 10 éves tapasztalata volt már zenekarokban, zenében, rendezvényekben, volt is rá igény, voltak fesztiválok, voltak hotelek, ahol szervezőre volt igény, voltak olyan komplexumok, zenei komplexumok, amiknek szükségük volt zenei menedzsmentre, és engem találtak meg. Tehát ott volt egy olyan szerencsés csillag együttállás ott a 2000-es évek elején, ami aztán utána a cégemnek a rakétaként történő kilövéséhez vezetett.
0: Tehát nem a nulláról indult az új zenei pályafutásod, hiszen mondtad, hogy az előző 10 évben már nézelődtél, hogy mi zajlott körülötted zenészként, a többi dolgot mennyire könyvekből tanultad meg, vagy mennyire a saját bőrödön?
1: Tulajdonképpen, amikor bejegyezték a cégemet, az életem 27 évének volt az összesítése. Tehát nem csak úgy a semmiből mondtam azt, na most akkor elindítunk egy startupot, fogalmam sincsen a rendezvényekhez, menedzsmenthez, de érzem, hogy itt van egy piaci űr, és akkor én ezt be fogom tölteni, hanem inkább én a saját élettapasztalatomat összegeztem ebbe a cégbe. annyira elkezdett körülöttem az élet rohanni, hogy nem volt időm képezni magamat, mint rendezvényszervező, mint cégvezető, és én az életben tanultam meg. Az élet volt a másoddiplomám. Ott tanultam meg a szervezést, a cégvezetést, hogy hogy kell az irodai munkát végezni, milyen irodai felszerelések vannak, hogy kell beszerezni őket. Én mindent ott tanultam meg, és az életben, hogy ott hogy működik, kint terepen, és ez azért nagyon furcsa dolog, mert a legtöbb szervező, a legtöbb cégalapító 90%-ban, vagy még talán több is, először tanulja. Vagy jár a Corvinusra, és megtanulja ennek az egésznek a hátterét, és céget alapít, vagy pedig rendezvényszervezés, vagy kulturális menedzsment, vagy valami hasonló ágat tanul a főiskolán, egyetemen, és utána indít el egy saját céget. Ez nekem mind nem volt, tehát azért kivételes ez az állapot, mert a többiek mind tanulták, és utána csináltak céget. Én pedig mindent az életben tanultam meg, és most jön a csavar. Aztán kijött egy rendelet, hogyha valaki rendezvényszervezőként tevékenykedik, hiába 10 éves már a cég, vagy 100 éves a cég, vagy nem tudom mióta csinálja, de végzettség kell hozzá. Úgyhogy én 2013-ban elmentem, és elvégeztem egy 2 éves rendezvényszervezői OK és képzést, tehát nekem most már papírom is van róla, hogy rendezvényszervező vagyok. Én addigra 5000 koncertet leszerveztem nagyjából, mire én beültem az iskolapadba. Tehát nem, hogy egy különleges szituáció, hogy valaki az életben tanulja meg, hanem egy teljesen fordított, egy reverse szituáció volt ez. Egy opposing force, hogyha gamer néven mondanánk. Én beültem oda megtanulni azt, amit én már tudom, hogy az életben hogy működik. És hatalmas élmény volt látni, hogy az emberek mit tanulnak erről az iskolapadban. Ott volt leírva. Úgy tudom elmondani neked, hogy olyan érzés volt, mintha 2 dimenzióban látnám magam előtt a rendezvényszer, miközben én a 3 dimenziós terepről érkezem. És nagyon nehéz volt alkalmazkodnom ehhez az egészhez, és nagyon nehéz volt egy olyan vizsgát produkáljak, mint aki csak ezt tanulta. Tehát egyszerűen nem tudtam elvonatkoztatni, hogy akkor én már több mint 10, már 20 éve benne vagyok ebbe a szakmában. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szituáció volt az életemben.
0: Kíváncsi lennék arra, hogy kinek mennek simábban a dolgai. Annak, aki tanulja a rendezvényszervezést, vagy annak, aki saját maga képzi magát, nem az iskolában tanulja meg a hozzávalókat. Mert ahogy te most beszélsz erről a munkádról, nekem úgy tűnik, mintha minden simán ment volna.
1: Nem, természetesen nem. Nagyon sok pofon volt ebben a karrierben. Én úgy hívtam, hogy tanulópénz. Mindig, amikor valami rossz történt velem, mondjuk esetleg anyagi veszteség ért engem, akkor úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez egy fizetős másoddiploma, tandíjat fizetek azért, hogy én tanuljak, és amikor esetleg ilyen szituáció volt, és nekem kellett úgymond szakzsargomban benyelnem a kárt, és engem ért anyagi mínusz, leültem magammal, átvettem a szituációt, ez és ez történt, ez egy tanulópénz, tanulj belőle, se közelebb ne kövesd el ugyanezt a hibát. Tehát tulajdonképpen én egy fizetős képzésen vettem részt ebben az időszakban, és azt, hogy milyen egy egyetemi, egy főiskolai képzésről kikerülni terepre, azt pedig akkor éreztem meg, nulla tapasztalattal, amikor állásinterjúztattam. Hiszen nekem HR tapasztalatok is kellettek, én ennek utána néztem, még HR képzésen is részt vettem, mert nekem kellett állásinterjúztatnom az embereket a cégem. Amikor már fejlődtünk, egyre nagyobbak lettünk, és fel kellett vegyek már plusz embereket, akkor én állásinterjúztattam. És itt észrevettem azt, hogy valaki elvégez egy rendezvényszervezés szakot mondjuk, és iszonyatosan nincs szakmai tapasztalata. Volt egy fél év, vagy egy 4 hónap, amit kiment, ott kellett volna lennie, ott is volt, 4 hónapot ott valaki mellett kibicelt, és nézte, hogy hogy működik, de tapasztalata Isten igazából nincsen. És akkor láttam, hogy nagyon nehéz szakmát választottak, mert nagyon nehéz elhelyezkedni. Én kezdetben sokszor vettem föl kezdő rendezvényszervezőt, tanítgattam őket, minden duplán kellett csináljuk fél éven keresztül, betanítottam őket, minden e-mailjüket ellenőriztem, mielőtt kiküldték volna, iszonyatos nagy munka. Több embert is betanítottam, volt, akinél megtérült, mert utána aztán egy nagyon szoros kapcsolat volt a cégemmel. De egy idő után már ezt nem szerettem volna csinálni, és szerettem volna szakmai tapasztalattal rendelkező embereket fölvenni, föl is vettem. De akkor akkor is jelentkeztek a friss munkaerők, és őket már nem vettem fel, már nem akartam azzal bajlódni, hogy most betanítom, és akkor realizáltam, hogy valaki ezt tanulja, nincs szakmai tapasztalata, elvégzi, és senki nem fogja őket felvenni. Mert legalább nincs 3 év tapasztalata kint, a terepen, a backstage-ben, a rendezvényeken, nem tudja, hogy miről van szó, akkor nagyon nehéz elhelyezkednie.
0: Norbi, hogyha egy rendezvény nem jön be, mínuszos veszteség van, arról mindig a rendezvényszervező tehet?
1: Nem, hát egy rendezvénynek nagyon sok összetevője van. Van, amikor a rendezvényszervező csak azzal van megbízva, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban minden rendben legyen. De az, hogy mennyi ember van ott, hogy sikeres a rendezvény, azért ennek nagyon sok összetevője van. A fő megrendelőtől is függ, a helyszíntől is függ. Most beszélünk egy nyitott, mondjuk egy for profit rendezvényről, ahol a megrendelő mondjuk bevételt szeretne generálni. Ennek nagyon sok összetevője van. Hol van a rendezvény, hogy van hirdetve, mi volt a koncepciója, és nem mindig a rendezvény szervezőben az illetékes, hanem mondjuk a fő megrendelő. Tehát különböző szituációktól függ ez, és még sorolhatnám, nagyon sok mindentől függ a rendezvénynek a sikeressége.
0: És ilyenkor a veszteséget közösen nyelitek le, vagy hogy van ez? Vagy ami a szerződésben szerepel?
1: Igen, attól függ, hogy mi a megegyezés. Amikor a sikerességben is részt veszünk, kvázi, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, ilyen szerződések is vannak, de olyan is, hogy nekünk megvan a fix pénzünk, ezért mi leszervezzük, és a megrendelő pedig vállalja az anyagi kockázatot. Láttam már mindent. Szerencsére nagy részben inkább azt láttam, hogy a mi megrendelőink közül azért anyagi plusszal jönnek ki. Volt, hogy nagyon-nagyon anyagi plusszal jöttek ki. Volt, hogy oda mentem a rendezvényre, és láttam 10 000 ember van, láttam, hogy több 10 millió forint a nyereség a megrendelőnek, és akkor így csettintettem magamba, hogy a fene vigye el, ebben kellett volna részt venni anyagilag is ebben a rendezvényben. De láttam olyat is, amikor úgy, na, akkor ez most ez biztos, hogy mínuszos, és akkor mondtam magam, hogy de jó, hogy ebben nem vagyunk benne. Tehát, hogy volt azért minden az elmúlt 30 évben, amit itt láttam magam körül, de amit láttam, hogy a for profit rendezvények körülöttem nagyon nagy részben azért nyereségesek voltak.
0: Most megint nagyon előre szaladtunk. Menjünk még vissza a kezdeti évekbe, amikor elindult a céged. Mik voltak az első munkáid?
1: Az első munkák azok voltak, amit már hoztam magamból az előző 10 évből, a kapcsolatokat. Ugye a művészekkel megvoltak a kapcsolataim, akiket együtt dolgoztam, meg azon keresztül sok sztárt elértem. A túloldalon a megrendelők részéről elindult a már említett Plenár Kortárs Művészetek Fesztiváljával egyre szorosabb együttműködés. Minden évben megrendezésre került 3 napos fesztiválnak, tulajdonképpen mi voltunk a művész menedzsmentje és a szervezői, társ szervezői. Akkor elindult egy vonal a Hotel Hiltonnal, fönt a Várban, ugye Magyarország egyik legpatinásabb szállodája. A mai napig mi vagyunk a hivatalos műsor szervezője a Hotel Hiltonnak. Ez volt a másik vonal. A harmadik vonal az a Jam Pub volt. A cég második évében kezdtünk el menedzselni, ez egy élőzenés szórakozóhely volt, ahol minden este élőzene volt. A tulajdonosok azzal bíztak meg, hogy én szervezzem minden estére a zenekarokat. Itt aztán, akit addig nem ismertem a szakmába, ott megismertem ez alatt a 10 év alatt, 3650 koncert alatt. Itt nekem kellett végeznem a marketing és PR feladatokat is, ebbe is bele kellett tanuljak. Itt indultak a kapcsolatok a marketing oldalal is, a PR oldalal is. Úgyhogy ez a 3 szál volt az, ami a kezdeti időszakot jellemezte, illetve ott volt a parti zenekarunk, ahol már mint szervező is részt vettem. Észrevettem, hogy egy demográfiai hullámkellős közepén vagyunk. A magyarországi ratkó unokák akkor értek a házasságkorba, és megemelkedett az esküvőknek a száma. Úgyhogy csináltam online egy esküvőzenekar kereső rendszert, ami szintén nagyon nagy részét adta a cég kezdeti éveinek. 16 zenekarnak is szerveztünk koncerteket, rendezvényre és esküvőkre. Ezek a fő lábai voltak az indulásnak.
0: Magyarán nagyon sokrétű, gazdag zenei tevékenységet folytattatok.
1: Ez így van. Szinte azt kell, hogy mondjam, hogy mindent, amit értem, abban én elindultam. Ha volt egy lehetőség, igen, esküvőkre, ide zenekar kell, hoppá, akkor nyissuk ki az esküvők felé. Rendezvényzenekarokban hiány van, akkor nyissuk a rendezvényzenekarok felé. Egy csomó minden felé, mintha egy ilyen legyezőt szétnyitottunk volna. Nagyon sok minden felé nyitottam.
0: És mennyire volt jelen akkortájt az erős konkurencia? Mert hogy arról már beszéltünk az interjú során, hogy a lehető legjobbkor kezdtétek a pályafutásotokat.
1: Minden, ami sikeres, azt előbb-utóbb koppintják. Elmondhatjuk magunkról, hogy...
0: De várjál, ti koppintottatok, vagy titeket koppintottak, nem mindegy?
1: Hát azt kell mondjam, hogy minket koppintottak. Ki lehet mondani, hogy mi voltunk azok, akik a 2000-es években elkezdtek rendszeresen Magyarországon koncertet szervezni a 70-80-90-es évek nemzetközi sztárjainak, nevezzük őket retrosztároknak. A retrosztárok reneszánszának mi igencsak aktív és úttörő részesei voltunk a 2000-es években, és amikor látták a sikereket, akkor szaporodtak el a retrokoncertek, és kezdtek el egyre többen retrokoncerteket szervezni, és jelentek meg a retro fesztiválok. Lehet, hogy velünk egy időben is voltak már piaci szereplők, de az biztos, hogy a kezdeteknél mi voltunk az egyik legerősebb úttörője ennek a vonalnak, amit képviseltünk.
0: Erre hogyan éreztetek rá, hogy az ilyen zenére újra van igény?
1: A 90-es éveket nagyon a technózene jellemezte. Mondhatjuk azt, hogy hirtelen ott a 89-ben, a 80-as évek végén az Eurodisco úgy, mintha elvágták volna egyik pillanatra a másikra, és egyszer csak berobbant a techno, rave és hasonló stílusok őrülete. Mellette azért ott volt a hagyományos mainstream értelemben vett könnyűzene is. A 2000-es évek elején ott megint történt egy váltás, ott a technónak lett vége, és elindult megint a dallamosabb popzene felé a mainstreamebb irányzat. Ennek a folyamatnak persze modernebb hangzásba, de elindultak a 2000-es évek sztárjai. Ennek a stílusváltásnak a hátán megérkeztek újra a retrosztárok, akik szintén a dallamosabb zenét képviselték. És ezt ott azért a rendezvényeken az ember magába szívja egy jam pubba, ahol minden nap élő zene volt, ahol minden héten diszkó volt csütörtök, péntek, szombati napokon, meg a rendezvényeken, az esküvőkön, ahol a zenekarok játszottak, ott a közönség alakított ki egyfajta igényt a zenekarok felé. Tehát egy esküvő zenekarom elkezdett játszani, nem táncoltak annyian, akkor oda mentem, vagy ők, vagy én oda mentem, hogy váltsatok stílust. És akkor arra felálltak táncolni. Hoppá, akkor a zenekar a következő alkalommal már azzal a stílussal kezdett. Ugyanez volt mondjuk az éjszakai szórakozó helyeken is. Ott álltam, néztem, szívtam magamba a rendezvényeket. Volt egy olyan 8 év, amikor minden nap rendezvényünk volt, ugye a jam pub véget, még hétvéket szerdán is. Ott álltam és szívtam magamba azt, hogy az emberek mire állnak föl, mire táncolnak, mire buliznak. Ott kaptam a bulizó emberektől, kaptam az inspirációt, hogy mi az a zene, ami tetszik az embereknek, és mi az, amire buliznak és felhőtlenül jól érzik magukat.
0: És ez a zene elsősorban a 70-es, 80-as, 90-es évek zenéje volt, a mai meghatározással élve a retro muzsika volt?
1: Nem csak. Inkább úgy fogalmazok, hogy a 2000-es évektől elindult egy ilyen dallamos popzenei irányzat. Ennek megvolt a modern hangzása, megvoltak a képviselői, Beyoncé, Lady Gaga és a többiek, Christina Aguilera, és ezt a vonalat képviselték. Tehát ott azért volt énektudás, egy nagyon minőségi popzenét közvetítettek a világnak, Justin Timberlake, Justin Bieber, Jennifer Lopez és sorolhatnánk, de azért az ő számaiknak is megvolt egy dallamos hangzásvilága, és ebbe a dallamos hangzásvilágba illeszkedett bele a 70-80-90-es évek sztárjainak is a stílusa, a dallamos zenéje. Természetesen nem voltak már olyan sikeresek, mint fénykorukban, és nem voltak olyan sikeresek, mint a 2000-es évek más sztárjai, de magába a stílusba, ebbe a populáris mainstream vonalba beleilleszkedtek.
0: Ki volt az első nemzetközi sztár, akivel dolgoztatok?
1: Az első nemzetközi sztár a London Beat volt. Ugye 89-ben indult a karrierjük, rádiók is sokat játszották őket, I've Been Thinking About You, slágerük volt a legmenőbb. Nem is tudom, hogy alakult ki. Nagyon sok vonalat indítottunk el. Talán, hogy őket értük el a legkönnyebben. Őket értük el először. És velük tudtunk először úgy megegyezni, hogy eljöjjenek egy klubba, és ez egy klub fellépés volt. Ez volt a mérvadó, hogy őket tudtuk elérni, és ezért a London Beat lett az első.
0: Jó, de hogyan tudtátok őket elérni? Fölmentél az internetre, megnézted, hogy léteznek-e még, és megkerested az elérhetőségeiket? Hogy történt meg ez a gyakorlatban?
1: Hát, hogyha én ezt most elmondanám neked, akkor itt minden rádióhallgató tudna alapítani egy rendezvényszer koncertszervező céget. Úgyhogy ezeket a praktikákat most nem fogom elmondani. Nagyon sok trükk volt, úristen. Annyit azért elárulhatok, hogy akkor még azért az internet nem volt annyira népszerű. Tehát itt azért kiépíteni a kapcsolatrendszert, azért az nem volt egyszerű. Volt, hogy én kiutaztam Londonba, hogy találkozzak a különböző menedzserekkel. Volt, hogy 31 évesen ott álltam Londonban, és akkor kerestem kezembe a London térképpel, mentem és kerestem a Rick Astley-nek a menedzserét, hogy leüljünk tárgyalni. Kerestem partnereket, ismerősöket, ismerősök által ismerősöket. Tehát, hogy nagyon nehéz munka volt ezt az elején kiépíteni.
0: Jó, én értem azt, hogy ennek a munkának nagyon komoly háttere van. Magyarán, hogyha én most előkeresem a London Beat-nek az elérhetőségét, és írok nekik mailt, hogy van egy kis színpadom a kertem végében, akkor valószínűleg nem jönnek el. Ehhez azért jóval több kell. Vagy hát ez is pénzkérdés.
1: Több mint valószínű, hogy nem fognak elmenni, hanem azt mondják, hogy ott van a Marshall, keresd meg, és akkor majd a Marshallon keresztül jövünk. Ezt azért mondják, mert ők nem ismerik az adott országnak a viszonyait. Nem tudják, hogy kiben lehet megbízni, hogy ki lesz neki fizetve, hogy lesz neki fizetve, hogy lesz megszervezve az a fellépés. A Marshallnal már dolgoztak, pontosan tudják, hogy akkor minden rendben van. Az utazás rendben van, a repülőgép rendben van, a nagyobb láptér rendben van. Mi már tudjuk, hogy mit fogyasztanak, tudjuk, hogy milyen bekészítés lesz a szállodában. Nincs gond. Ő mindent csinál, nekünk semmi gondunk nincs vele. Tudja a helyi viszonyokat, ő felel az anyagi részéért is, ő felel a szervezéséért is. Több, mint valószínű, hogy ezért azt fogja mondani, azt fogják válaszolni, hogy közvetlenül nem megyünk. Itt van a magyarországi partnerünk, és majd ő megszervezi. Nagyon sok sztárral vagyunk, nagyon jó viszonyban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok sztárt én közvetlenül hívok. Volt egy nagyon jó sztori, eladó félben volt a telefonom, és föltettem a Facebookra, hogy kikkel beszéltem ilyen közvetlenül azon a telefonon, és kitettem a képeket, és megmondtam, hogy ezeknek és ezeknek a világsztároknak a hangja még mindig ott köröz a telefon membrányában. Hát hatalmas csomó like, meg nevetőfej, meg nem tudom, 24 óra alatt elment a telefon. Én nem tudom, lehet, hogy valami rajongó vette meg. Hát most a viccet félretéve, tényleg közvetlenül hívom őket. Kit emelnék ki? Hát azokat emelnénk ki, például akik ott voltak az esküvőnkön. Tehát, hogy már olyan viszonyban vagyok a sztárokkal, hogy meghívtam őket az esküvőnkre. Ott volt Mr. President Coco Jumbo-val. Kaptunk Coco Jumbo-t speciálba éjfélkor az esküvőnkön. Azért ez se mindenki mondhatja el, hogy az eredeti előadó ott egy Coco Jumbo-t énekelt éjfélkor az ifjú párnak. Ott volt a Bonnie M. A Bonnie M 40 perces élő koncertet adott. Ott volt az Ottaván, úgyhogy volt Hands Up, meg D.I.S.C.O. is. Volt Wolf Kati, jött Vastag Tomi is énekelt. Szóval ott egy sztárparádé volt például az esküvőnkön. Az egy nagyon nagy érzés volt, nagyon nagy élmény volt. Ugye rendezvényszervezők vagyunk, tehát a rendezvényszervezéssel nem volt probléma, egy luxus hajón voltunk a Dunán, és miközben szelfiztek az emberek, a barátok, ismerősök, Mr. Presidenttel, közben a parlament a háttérben, a túloldalon a vár, tehát nagyon hangulatos dolog volt. Ennyire vagyunk jó viszonyban. Hedővéjel, Dr. Albannal, a Gumbé Dance Banddel, a Szaragóza Banddel, Thomas Anderssel is nagyon jó viszony, de nem vele, hanem a menedzserével közvetlenül beszélünk. A No Mercy-vel vagyok nagyon nagy haver, az egy nagyon nagy figura. Miami-ban, nekem a Miami az mindig a szívem csücske. Ő Miami-ban lakik, hozza ezt a Miami életérzés onnan a South Beach-ről. Vele is közvetlenül beszélgetünk, egymásra írunk néha, ott a WhatsApp, és ott jönnek, mennek az üzenetek. Még akkor is, ha nincs éppen buli. Azt mondja, hogy Norbert, itt vagyok, Brunóban éppen fellépek, beugrok Magyarországra, intézd már a... Jó, persze, elintézem neked a szállást, gyere, és akkor majd bandázunk egyet. Vagy például a Labus jött Magyarországra, és volt egy stúdió munkája, valamelyik filmzenét kellett neki, rajzfilmzenét kellett neki felvenni, és egy magyar zenekar játszotta föl a zenét, és akkor mondta, Norbi, eljössz velem? Nem ismerem, nem tudom, hova kell. Persze, jövök, megyed. Elmentünk, és bandáztunk egyet, pedig nem is volt közös fellépésünk. Sőt, doktorálbannak még videók klipet is szerveztünk, meg Mr. Presidentnek is. Úgyhogy nem is volt fellépés. És mondta Norbert, eljössz velem? Persze, segítesz a szervezésben? És ott bandáztunk egész nap, jöttem vele, segítettem, intéztem a vizet, nem tudom. Hatalmas nagy élmény egy világsztárnak a videóklipjében. Sőt, még az egyik jelenetben benne is voltam. Igen, hatalmas élmény.
0: Norbi, mindent megválaszolsz majd a céged fontosságáról, hogyha válaszolsz arra a kérdésemre, hogy az esküvőtökön ezek a sztárok, a Bonnie M, Otta van, Mr. President, Wolf Kati, ingyen léptek fel, vagy fizettetek?
1: Nem, egyszerűen meghívott vendégek voltak. Kérdezték, hogy mi a szokás Magyarországon, NASA ajándék, ilyesmi, és mondom, ég egy attól végén, ne csináljatok semmit, énekeljetek el egy számot. És akkor tulajdonképpen ez volt a NASA ajándékuk.
0: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A Marshall Norberttel készült interjúnkat, amelyet már hallhattak adásunkban, egy hét múlva folytatjuk, akkor főleg a retro sztárokkal közös élményeiről mesél majd. Most zene, játsszuk a Kim Novák Vérnász Abika dala című zeneszámát, amelynek hangszerelésében, ahogy a beszélgetésben kiderült, Norbi is közreműködött.

A Pentaton beszélgetős változatában Marshall Norbert, harsonaművészt, rendezvényszervezőt kérdeztem, majd a Kim Novák zenélt, az elhangzott szerzemény hangszerelésében Norbi is közreműködött. Az interjút, amelyet már hallhattak adásunkban, és megtalálhatják a honlapunkon is a podcastek között, egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Augusztus végén újraindulhat az alumíniumgyártás Garamszentkereszten, véli a kormányfő. Pokolgép robbant egy moszkvai étteremben. Ma is folytatódik a 40 fok közeli forróság, délelőtt 21 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Augusztus végén újraindulhat az alumíniumgyártás a Garamszentkereszti Szlovalko üzemben. Robert Fico miniszterelnök szerint

0: Ében ez az arány eléri a 77%-ot. A családi utazásoknál a nyugodt nyaralás kezdetet nem csak az úti cél határozza meg. A Wizz Air légitársaság szerint ugyanilyen fontosak az időben előkészített okmányok, az átgondolt csomagolás, az ülőhelyek megválasztása, valamint a reptérre való időbeni érkezés. A családok számára segítséget jelent az ingyenes reptéri asszisztencia, a gyermekek mellett automatikusan biztosított ülőhely, valamint a babaholmik kedvezményes szállítása. A közeli repülőterekről induló járatok ezen felül egyszerűbbé és kevésbé stresszessé tehetik az utazást. Richard Rassi szerint nincs szükség új törvényre az állami kitüntetések visszavonásához. A parlament elnöke úgy véli, a jelenlegi szabályok is lehetővé teszik ezt rendkívüli esetekben. Bírálta az SNS javaslatát és hangsúlyozta, az állami kitüntetéseket nem szabad politikai célokra használni. A nemzetiek szerint viszont a parlamentnek joga kellene legyen megvonni az elismerést, ha annak birtokosa Szlovákia érdekei ellen cselekszik. Bombatámadás történt tegnap este Moszkva központjában egy olasz étteremben. Az Orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint a robbanást házilag készített pokolgép okozta. A detonációban 3 ember meghalt, köztük az a nő is, aki a hatóságok szerint bevitte a robbanó szerkezetet az étterembe. Életét vesztette egy biztonsági őr, aki megpróbálta megakadályozni a támadást, valamint egy vendég is. Több mint 20-an megsérültek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, volt-e politikai indítéka a támadásnak. Miután számítógépes támadások érték az amerikai Minnesota állam vízellátó rendszereit, hasonló zavarokat észleltek Michigan államban is. A michigani környezetvédelmi hivatal szóvivője hangsúlyozta, hogy minden érintett rendszer továbbra is biztonságosan működött, és a helyi üzemeltetők megoldották a problémákat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda az FBI korábban közölte, hogy a vízellátó rendszerek üzemeltetői legalább 7 amerikai államból jelentettek hasonló incidenseket. Egyes esetekben a vízrendszerek működését is megzavarták. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 szombati eredményei: Szlován Podbrezová 3-0, Košice Trencsin 3-3, Skalica Ruzsomberok 2-1, illetve Honvéd MTK 3-3. Akropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállítású magyar vegyesváltó, aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú lengyelországi Európa-bajnokságán.
2: Időjárás.
0: Ma is folytatódik a 40 fok közeli körüli forróság, illetve a városokban sokfelé még hajnalban sem csökkent, 25 fokig sem a hőmérséklet, így az éjszakai felfrissülés is elmaradt. Napsütéses, gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős időre lehet készülni, a legmagasabb délelőtti hőmérséklet 21 és 34 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Rimaszombatból kihajtva Ozsgyán irányába. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Tudás határok nélkül kapcsoljuk az idei Becsó helyszínét. Állítólag mindenhol ott van a mesterséges intelligencia. Bevált-e az okostelefonok betiltása az iskolákban? Miért fontos a YouTube szlovákiai tiltása 16 év alatt? Kiderül, mi a nomofóbia, illetve beszélünk a szórakoztatóan fantasztikus tudományról és egy vibe codinggal összedobott alkalmazásról is. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád.

0: Itt van a mai rendhagyó asztaltársaságban Fülöp Hajnalka, a Kütyű Jogsi Program alapítója. Szia, Hajni!
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Itt van velünk Kovács Tücsi Mihály szifíró, a Galaktika tudományos szerkesztője. Gyógyultan, szia Tücsi!
2: Kellemes egy órát mindenkinek!
0: És először a stúdiónkban Molnár Janka Sára, fizikus, tudománykommunikátor, a fantasztikus tudomány alapítója. Szia, Janka!
3: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek!
0: Továbbá telefonon kapcsoljuk mindjárt dr. Főző Attila Lászlót, a digitális témahét szakmai vezetőjét, az Ökumenikus Segélyszervezet digitális pedagógiai szakértőjét. Egyébként már most is itt van a vonalban. Szia László, szia Attila!
4: Üdvözlök mindenkit Londonból, a Becsóról.
0: Na mindjárt majd beszélünk erről részleteiben, de még elmondom, hogy itt lesz telefonon dr. Baracsi Katalin internetjogász is, és akkor ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Tanulás határok nélkül, ez a mottoja az idei Bet Show-nak, ez 40 éves rendezvény, minden évben megtartják, de a műsor előtt gyorsan kikerestük, hogy ez a rövidítés a Brit Oktatási Képzés és Technológiai Kiállításnak a rövidítése. Gondolom, hogy ezért fontos neked is, kedves Főző Attila László, ezért mentél el most is, ugye? Mert számodra is egy jó szakmai fórum ez a Bet Show.
4: Ez így van. Én már 25. alkalommal jöttem el ide a Bet Show-ra, amely hát tényleg kiállításként indult, ma már a kiállítás mellett konferencia jellegű események, műhely munkák, képzések, kisebb kerekasztal megbeszélések is vannak.
0: Tehát akkor hasonló szakemberekkel is találkozhatsz, akik a különböző országokban ugyanezekkel a témákkal foglalkoznak. Valaki kicsit előrébb jár, valaki hátrébb jár, de lehet egyeztetni ezekről az újdonságokról.
4: Ez így van. Van itt vagy 20 000 ember, szóval van lehetőség.
0: Mi az a leghasznosabb, amit az idei témák közül kiemelnél? A magad számára a leghasznosabb?
4: Hát mindenki nagyon kíváncsi volt arra, hogy mi van a mesterséges intelligenciával, és hát azt látjuk, hogy mindenre rátették ezt a pecsétet, mert ezzel jobban el lehet adni minden, de nagyon várjuk azokat az alkalmazásokat, amelyek nem csupán technológiai szempontból érdekesek, hanem pedagógiai, módszertani szempontból is hasznosak.
0: Nincs még tehát ilyen, Attila?
4: Van, de nagyon kis százalékban.
0: Uh-huh. Mit tud, ami igazán hasznos pedagógiai szempontból?
4: Azok a legjobb alkalmazások, ahol a gyerekek fejlesztésére több figyelem fordul, és talán a tartalomgenerálás egy kicsit a háttérben, hogy mondjam, szolgálja a munkát természetesen, de a gondolkodás fejlesztése, és nem utolsóban a szövegértés, szövegalkotás, olvasás fejlesztése esszenciális, mert enélkül senki sem tudja igazán használni a mesterséges intelligenciát, inkább a mesterséges intelligencia használja őt.
0: És hogyan tud segíteni a mesterséges intelligencia ezekben az alapkészségeknek az elsajátításában?
4: Vannak ilyen tutor, tehát ilyen tanító rendszerek. Itt volt az első napon Szálmány Kálmi Fokán Akadémia alapítója, aki élen jár ebben a történetben, most már mesterséges intelligenciával is. Ez biztosan segítség a diákoknak. De itt az iskolai használat azon múlik, hogy milyen feladatokat adnak a tanárok a gyerekeknek. Az a lényeg, hogy minél interaktívabb és minél gondolkodtatóbb legyen, mert sajnos a tartalomgenerálással kicsit átestünk a ló túlsó oldalára.
0: Én azt próbálom megfogni ezekkel a kérdéseimmel, hogy vajon mivel jobb, hogyha mesterséges intelligenciával tanulnak a gyerekek, türelmesebb, mint egy tanár, vagy nem a tanárral kell összevetni, nem tudom én, nagyobb a bázis mögötte, szóval, hogy mitől lesz ez hasznosabb?
4: Például abban, hogy jobban tud figyelni bizonyos paraméterekre, hogy miben kell segíteni, miben van elmaradása egy diáknak, testre szabott feladatokat lehet neki adni, így a tanár energiái másra tudnak fordulni, tehát felszabadul egy kicsit. Egyre több olyan alkalmazás is van, amely már kiértékeli, elég bonyolult feladatokat is ki tud értékelni, és visszajelzést ad a gyerekeknek. de ott kell lenni a tanárnak mindig.
0: Akkor tehát azt mondod ezzel, hogy nyugodjanak meg a pedagógusok, tanárok, mert nem elveszi a munkájukat, hanem kiegészíti? Jól értem?
4: Ez így van. A tanárok továbbra is munkaerősök maradnak.
0: Kaptam előzetesen információkat tőled, ebben olvasom például, hogy EdTech és PedTech, tehát hogy az edukációnak a technikája és a pedagógia technológiája is megjelenik. Mi a különbség a kettő között?
4: Az EdTech ugye az évek óta az oktatás technológiát jelenti, az már nagyon régen is jelentett valamit, régen például írásvezetők is. De egyre többet beszélnek arról, hogy az oktatás technológia az nem csak magát az oktatót, tanárt kell, hogy segítse, hanem a tanulást. Tehát a pedagógiai célok megvalósulását, hogy a gyerek tényleg fejlődjön, tényleg ne unatkozzon, tényleg releváns dolgokat műveljen az órán. Tehát ezért érdekes, hogy megjelenik már ez a megközelítés.
0: Úgy tudjuk, hogy magyar standok is vannak Londonban, az idei Becson. Miket állítottak ki honfitársaink?
4: Minden évben van egy magyar stand, Magyarország standja, amit a HEPA, Magyar Exportfejlesztési Ügynökség tervezésében rendeznek meg. Idén 12 magyar cég van. És
0: ez egy kiemelkedő szám, ez a 12? Mert ugye mondtad, hogy 25 egyére vagy ott, tehát rálátsz a korábbi
4: Becsokra. Igen, ez egy elég jó szám, tavaly mintha egy kicsit kevesebben lettek volna. Itt nagyon jó termékek vannak, amelyek részben már ismertek külföldön, és van olyan is, ami most ismerkedik a világgal, vagy a világ ismerkedik vele.
0: Az érdekel engem nagyon...
4: Van külön is magyar cégek, azért külön is meg szoktak jelenni.
0: Uh-huh. Az érdekelne nagyon, hogy a Becsónak a tematikájából, illetve konkrétumaiból, fejlesztésekből, amiket bemutatnak, milyen gyorsan tud átkerülni Magyarországra, vagy Közép-Európába, nem tudom mennyire látsz rá az itteni dolgokra, tehát hogy hogyan, milyen gyorsan tudnak bekerülni a közoktatásba, vagy egyáltalán bármilyen oktatási formába ezek az újdonságok?
4: Nagyon sokféle látogató van a Becsen, tehát vannak tanárok, vannak döntéshozók, vannak politikusok, vannak üzletemberek, vannak gyártók, vannak mérnökök, tehát mindenki a maga területén tanulhat abból, hogy hol tartanak mások, hol tartunk mi az, amit használni lehet, hogy a tanárok, vannak itt tanárok is, mi is magyar tanárokkal érkeztünk, és ők egy csomó jó gyakorlatot, meg jó alkalmazásokat, olyan megoldásokat találnak itt, amire nem láttak rá eddig. De ugye vannak forgalmazók is, akik keresnek újabb és újabb termékeket, például a robotikában, ez érdekelt engem is a legjobban, elég sok új termék van, amiket lehet, hogy érdemes Magyarországra is elhozni és beépíteni.
0: Igen, mert hogy azt hallottam, hogy a robotika most már alapvetésnek számít,
4: hát
0: egészen óvodáskortól.
4: Így van, már az óvodások is vidáman robotoznak, programoznak, ha nem is tudják, de mégis egy nagyon játékos forma már mindenhol van, és egyre inkább találkozik a robotika mindenféle más tudománnyal.
0: Uh-huh. Ez egyébként mennyiben segít a pedagógusoknak? Itt most szólok itt az asztaltárságban a két hölgy, ez is, aki oktatással foglalkozik, hogy ti hogyan látjátok, hogy a robotika az hogyan segíti az oktatást? Miben lehet ez jó? Most azok számára, akik kevésbé foglalkoznak így a technológiával.
3: Én azt mondanám, hogy nem is feltétlen a definíció szerinti tárgyi tudáshoz kapcsolódó oktatás segíti, hanem a skill, a magyarul fogalmazva inkább a képességeket. Képesség. Szóval az, hogy a gyerkőcök egyáltalán alkossanak valamit, legyenek kreatívak, legyen semmi, vagy legyenek valami alapanyagok, amiből aztán megszületik valami kész termék. Hát mondjuk a termékfejlesztést elkezdeni óvodáskorban, így játékosítva tanítani, egy hatalmas előny, és nagyon versenyképessé is teszi a gyerkőcöket.
0: De a robotot ő építi, tehát kreálja, vagy a robot segít ebben a kreálásban?
3: Ő építi. Szóval ő építi. Én úgy arra gondoltam, hogy amikor mondjuk alkatrészekből, akár Legóból létrehoznak valamit, vagy a gondolkodásmód, az, hogy egyáltalán programozni tanuljak, szóval inkább ilyen soft és hard skill-ek, szóval képességek fejlesztésében segít szerintem a robotika, nem feltétlen most egy újabb tárgyi tudás elsajátításában.
0: Mondd ezt Molnár Jakasára. Igen, Attila, hallgatunk.
4: Igen, egyetértek vele, egy nagyon sok mini projektet építhetnek a gyerekek, és most már a Becson gyerekek is vannak, korábban nem nagyon jártak itt, egész osztályok jönnek, és rendkívül élvezik, hogy megépíthetnek valamit, valami egyszerű projektet rögtön végre lehet hajtani, egy fotizó robotot, vagy egy olyan robotot, ami egy fa levelei mozognak, vagy tehát eszközökből, alapanyagokból, elemekből össze lehet építeni mindenfélét, tehát itt már ez régen elszakadt a klasszikus informatikától.
0: Azt is olvastam, Attila, hogy olyan témák is vannak, amik úgy nem annyira klasszikus oktatási témák, például digitális túrázás, meg varázspadlók. Ez hogy kapcsolódik ide?
4: Hát a varázspadló az tulajdonképpen egy projektor, ami kivetíti a földre a képet, és érzékeli, hogyha a lábakkal különböző területekre mennek a gyerekek, és akkor így lehet válaszolni kérdésekre csoportosan, vagy versengve egymással válaszolni. Ennek a varázspadlónak a párja a varázsfal, hát ezt én nevezem így, mindegyik terméknek van egy saját neve, ami azt jelenti, hogy a falra van vetítve egy játék, és úgy kell válaszolni az ottani feladványokra, hogy labdákat kell dobálni. Ezáltal egy tesi órából egy matek óra van integrálva, vagy egy éppen angol óra, tehát nagy mozgás és nagy vidámság és nagy bevonódás van ilyen eszközök használata közben.
0: Hajnival mosolyogva néztünk egymásra, hogy a tesi óra és a matek órát integrálták, ez jól hangzik,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, meg hát nem is, mind az életben minden összefügg mindennel, úgyhogy jó pisztolyt nem tantályszerűen tanulnak a gyerekek, hanem integrált szemléletben. Uh-huh. Még az előbbihez azt akartam kiegészíteni, hogy igen, az algoritmikus gondolkodás az nagyon fontos a gyerekkorban, illetve az, hogy a gyerekek azt tanulják meg, hogy minden elemeire lehet szedni, és bármiből bármit tudnak építeni, illetve hogy mindennek van megoldása. Tehát, hogy ők gyerekként végig tudnak menni egy folyamaton, és meg tudják oldani, és ráadásul, hogy a technológiát nem demonizáljuk, hanem barátként állítjuk melléjük, miközben mindenhonnan a demonizálás folyik, alapvetően nem ok nélkül, ugye a mentális egészségünkre erős hatása van. De az, hogy ez egy vicces, érdekes, minket fejlesztő eszköz, ez nagyon jó, ha a gyerekek így tanulják meg a technológiát, és nem egy rettegetett elemként.
2: Azért érdekes ez a matematikát, meg a tornát összefogva. Akkor gyerekek, kétszer három fekvőtámaszt csináljatok, és a köbgyök 8-as súlyzót használjátok ekközben.
0: Én azt hiszem, ez súlyos félreértése ennek az órának. De akár ezt is lehetne csinálni. Oké, szerintem mi most megyünk tovább, megköszönjük dr. Főző Attila Lászlónak, a Digitális Témahét szakmai vezetőjének, az Ökumenikus Segélyszervezet digitális pedagógiai szakértőjének a bejelentkezést Londonból. És Attila, hogyha megengeded, akkor később majd itt Budapesten is vendégül látunk egyszer itt a műsorban.
4: Köszönöm szépen, nagyon szívesen.
0: Köszönjük, és további jó becsózás neked.
4: Köszönöm szépen.
5: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: És akkor folytatjuk itt a stúdióban az oktatásról szóló műsorunkat. Egy év telt el azóta, hogy Magyarországon országos szinten betiltották a diákok iskolai mobiltelefon használatát. Egyébként gyorsan hozzáteszem, hogy utána néztünk, Szlovákiában is hasonló a helyzet. Nem pontosan ugyanígy, de ha jól értettem az információkat, sávosan életkori csoportok szerint, ahogy egyre idősebb gyerekekről van szó, úgy engedik meg egyre többet az okostelefon használatát. Tehát Magyarországon betiltották az iskolai mobiltelefon használatot, és a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, röviden a KINCS, reprezentatív kutatást készített erről a témáról, és a megkérdezettek kétharmada úgy látja, hogy jó döntés volt az intézkedés, amely a gyermekek védelmét, a tanulás hatékonyságát és a közösségi kapcsolatok erősítését szolgálja. Na, mit szóltok ehhez? Hajni, te emlékszel, hogy egy éve hogyan reagáltál erre?
1: Igen, szeptemberben, tehát nem pont egy éve, mert tanév kezdetekor jött be, de igen.
0: A döntés az megszületett.
1: Igen,
0: előtte.
1: Igen. Én ott voltam, nekem egy iskolába elmentem egy ilyen projekt bemutatót tartani, még mielőtt, hogy elfogadják meg, hogy mit szólnak hozzá, egy feldolgoztuk a diákokkal, és hát akkor nagyon meg voltak döbben, vagy egyszerűen nem találtak eszközöket, hogy mit fognak csinálni ezekkel a mikroidőkkel.
0: De úgy, most mert is, minden eszköz benne van az okostelefonban.
1: Igen, igen, meg ugye a szokásokat megváltoztatni nagyon nehéz, és ehhez nem voltak hozzászokva, viszont én is úgy látom, hogy az, hogy közösségi kapcsolódás létrejött, az nagyon előny. előnye, hogy a szünetben újra beszélgetnek, jelen vannak, lemennek az udvarra, mozognak, stb.
0: Már még egy pillanatig, tehát ez a hatás, amit először láttál, ez rémület volt?
1: Igen.
0: Vagy egy kiszolgáltatottság érzés, hogy nem tudnak hozzáférni a dolgokat?
1: Hát kamaszokkal voltam, nem örültek neki, hogy megint egy autoritás, egy felnőtt megmondja nekik, hogy mit csináljanak, meg mit ne. Ők szerették volna, nekik van egy saját életük, amihez az okostelefon nagyon erősen hozzákapcsolódik, és azt látták megzavarni ezáltal a döntés által. Uh-huh. Most viszont úgy látom, hogy egyrészt behozta a beszélgetést, a beszélgetésbe az, hogy beszélgethetünk arról, hogy kellene nekünk az okostelefon, milyen hatással van ránk, egészséges ez a túl erős kapcsolódás. Ez mindenképpen jó, hogy erről beszélgetnek, akár a szülőkkel, akár egymással. Ugye ez a generáció találta ki a brain rot szót, a agyrohadást, amit ők is tudnak, hogy sok olyan tartalom van, ami nem tesz jót nekik. Tehát azt most már ők
0: ez amikor itt tekerik a scrolloznak.
1: Hát az is igen, meg hát olyan kihözett, olyan tartalom, olyan AI generált moslégtartalom, tehát
0: gagyi.
1: Ami
0: igazán gagyi. Így mondtuk úgy, még gagyi.
1: Igen, igen. Szóval, hogy ami nem tesz hozzájuk, de annyira szemét már, hogy már az vicces benne, hogy uh-huh. Már nyire értéktelen. Szóval ők is tudják, hogy ez nem tesz jót nekik, tehát most az, hogy letenni a telefont, meg offline kapcsolódni, meg társasjátékozni, meg főzni együtt, ez most már nekik is kezd értékké alakulni.
0: Hadd kérdezem meg Jankát, aki ugye most már 5 vagy 6 éve ismerünk, és te nagyon régóta foglalkozol oktatással, annak ellenére, hogy amikor megismerkedtünk, még egyetemista voltál, meg egyébként fizikus, és illetve a technológiával nagyon komolyan foglalkozol, hogy te mit szólsz ehhez, hogy az okostelefont betiltották iskolában?
3: Igen, azt hiszem, hogy semmi nem fekete-fehér. Most hallottuk egy olyan oldalát, amit nem fogok újra kihangosítani időhiány véget, hogy mi miatt jó. De az egyik izgi kérdés az, hogy nagyon jó lenne egy igazi reprezentatív kutatás arról, hogy valójában ezt mennyire tartják be. Mert én azért látok és hallok csak így ismerősök ismerősei által dolgokat, hogy ezt azért nem mindenki veszi annyira komolyan. Ez az egyik, ami szerintem izgalmas, hogy hozunk egy jogszabályt, de vajon az mennyire fog megvalósulni, ez egy izgi kérdés.
0: Nem tartják be, tehát becsempészik a telefont?
3: Hát vagy persze, ezt, hogy... szemet hunynak a felett, hogy aha. Nincsen feltétlen beszedve és ellakatolva. Na, de ami ennél sokkal izgalmasabb, az szóval szerintem szürreális az, hogy 5 perccel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia hogy változtatja meg az oktatást, és mikor lesz Magyarországon, aztán eltelik 5 perc, és arról beszélgettünk, hogy a gyerekek kezében telefon sincsen. Szóval én nem hiszek az ilyen végletekben. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz úgy meghozni egy döntést, hogy közben mondjuk az arról való edukáció, hogy a telefont hogy használd jóra, mert az, hogy persze mentális egészség rossz, erről már hál' Istennek sokat hallanak, de hogy mondjuk azt a kütyüt, azt te mire tudod használni, hogy tudod jóra használni, az AI-t ne adj Isten, hogy tudod a saját hatékonyságod, meg tanulásod javára fordítani, hát erről aztán nagyon-nagyon kevés van. És ez miatt még kevesebb lett talán. Mert így mindenki mossa a kezét, hogy telefon rossz, telefon nem használunk, telefonról inkább ne is beszéljünk.
0: Akkor mi lenne a te javaslatod? Valami köztes megoldás?
3: Szerintem az mindenképp praktikus lenne, hogyha lennének kifejezetten mondjuk olyan tárgyak, akár integráltan, hogy a telefon azt az adott tárgyat, vagy az elsajátítását, vagy a képességek fejlesztését hogyan tudja segíteni. Szóval az, hogy például ma nem beszélünk arról, hogy oké, persze a ChatGPT egy nyelvi modell, ne használd matek feladat megoldására. Oké, de akkor mire használd? Vagy akkor mit használj matek feladat megoldására? Szóval, hogy szerintem az borzasztóan szélsőséges, hogy valamennyire azt mondjuk, hogy ez abszolút rossz, és nem mutatjuk meg azt, hogy oké, ez abszolút rossz, de van egy másik oldala, ami jó is lehet. Rengeteg éjjájatta lehetőség van, ami igenis hatékonyabbá tenni a gyerekeket, ha kicsit többet beszélnénk róla, akár a közoktatásban.
0: Na akkor figyelj, Janka, mert itt van velünk a vonalban egy igazi internetjogász, dr. Baracsi Kati. Szia, Kati!
6: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Mi is köszöntünk téged. Mit szólsz ezek az elhangzott érvekhez és ellenérvekhez? Jogászként, hogy ugye betiltották a mobiltelefont az iskolákban, ez jó vagy rossz?
6: Én egyrészt szeretnék egy fontos tisztázást tenni, mert hogy nem arról van szó, hogy betiltották a mobiltelefonokat, hanem a használat korlátozása uh-huh. van, hogy ez konkrétan ez a jogi helyzet. A magyar környezetben a jogszabály azt mondja, hogy ha oktatási célra szükség van az okos eszközhöz, akkor természetesen a diákok uh-huh. elővehetik. Úgyhogy szerintem ezért nem helyes, és kérlek benneteket, hogy mi se használjuk azt, hogy betiltották, hanem hogy korlátozták a mobil használatot. Mert hogy itt pontosan arról van szó, amiről Hajni beszél, hogyha hülyeség meg ilyen partalan tevékenységek vannak. De amit Janka is megfogalmazott, hogy valóban, tehát hogy ezt oktatni is kell. A jó hír az, hogy a köznevelési törvény 3. osztálytól már előírja a digitális kultúra nevű tantárgyat, és nyilván itt a pedagógusok személyes motivációjától függ, hogy ebbe a tantárba mit csempésznek bele. Az én személyes tapasztalatom az, hogy nagyon jók az együttműködések, a pedagógusok képzik saját magukat is, és hogy komoly része van annak, amikor a digitális kultúráról beszélnek, hogy ezeket az új technológiai eszközöket, lásd, mesterséges intelligencia, vagy mondjuk egy oktatás tanulás fejlesztő alkalmazást, ezt hogyan lehet a mindennapokba beépíteni. Lehet, hogy én vagyok különleges helyzetben, de hogy alapvetően olyan iskolákban fordulok meg, vagy hát így több éves kapcsolatunk van, ahol már korábban is a kötelező jogszabály előtt is voltak szabályok arra, hogy a mobil használat az hogy zajlik, és például számukra ez a változás nem jelentett érdemi dolgot. Tehát, hogy ők előtte is pingpongoztak, beszélgettek egymással, használták az iskolai órákon a Kahutot, a mesterséges intelligenciával készítettek házi feladatot, de hogy tudnak a pedagógusaikkal, a tanáraikkal interaktív formában is beszélni arról, hogy ez jó vagy nem jó. És van egy olyan iskolám, ahol pedig most már a második olyan tanévet kezdtük együtt, hogy az iskolába járó 10 osztállyal, tehát nem az egész iskolával, csak majdnem, de 10 osztállyal egy tanév során 4 alkalommal találkozom, és mindenféle tematikus egységekről beszélgetünk a digitális kultúra tantárgyukon felül, hogy egyébként még hogyan tudják fejleszteni ezt a képességüket, és pont a héten jártam náluk, hát hihetetlenül okosan gondolkodnak az adatvédelmi kérdésekről és a biztonságról, amit egyébként 10 évvel ezelőtt el sem tudtam volna képzelni.
0: Oké, Kati, nagyon köszönjük, hogy mondtad, hogy nem tiltás, hanem korlátozás. Ezt akkor mi is innentől így használjuk. De az is érdekel, amit a Janka mondott, hogy azért vannak esetek, ahol hát inkább eltekintenek a szabályok betartásától. Tehát, hogy jogászként te hogy látod, van valami kényszerítő körülmény, amivel be lehet mindenképpen tartatni? Olyan órákra ne vigyék be, ahol nincs rá szükség, vagy nem kell, vagy úgy dönt az pedagógus, hogy nem, ne legyen okostelefon?
6: Ugye ennek a korlátozásnak pont ez a lényege, hogy biztosítani kell olyan helyet az iskola területén, ahol a reggel a tanítás kezdete előtt elteszik. Úgyhogy ez az esetek nagy részében egy külön önálló zárható szekrény, ahová reggel be kell tenni a készüléket, és amikor egyébként szükség van, akkor ki lehet venni, de ha mondjuk egész nap nincs rá szükség, akkor csak a tanítási óra végén. Tehát ez azt jelenti, hogy itt fizikai közelség sincsen. Nyilván ezt értem, hiszen diákok, szóval bármilyen szabályról van szó, az maximálisan kijátszható, de hogy elfben a jogszabály azt írja elő, hogy az eszköz konkrétan fizikailag sem lehet ott a közelükben.
0: Hát akkor az mégiscsak valami fajta tiltás, hogyha még csak fizikailag sem lehet a közelében.
6: Én azt nem azt mondanám, hogy tiltás, hanem hogy akkor ez azt jelenti, hogy akkor most vonatkoztass el és koncentrálj a tanulásra. Behoznék egy olyan izgalmas kísérletet, hogy felmérték 3 különböző csoportban, hogy vajon egyébként mennyire sikerül jól egy dolgozat. Nyilván most itt ne az jegyes átlagra térjünk ki, hanem arról volt szó ebben a kísérletben, hogy valakinek megengedték azt az egyik csoportnak, hogy a mobiltelefon ott lehet melletted. Akkor volt egy olyan csoport, akinek a táskájában lehetett a mobiltelefon, de ugyanúgy bent a teremben, és a harmadik csoportnál meg nem volt ott az eszköz, megkérték, hogy a teremben kívül hagyják ott. Tipeljétek meg, kinek sikerült a legjobban a dolgozat.
0: Na,
1: Aki kint hagyták.
0: Hajanka, szintén.
3: Na,
6: igen.
0: Mi volt
6: és valóban a kutatás is ezt hozta ki, hogy akik kint hagyták, ők tudtak teljes mértékben a feladatra koncentrálni. Akik mellett ott volt a készülék, ők állandóan azt figyelték, hogy akkor most érkezik-e valamilyen új értesítés, üzenetet küldenek-en valaki, és hogy viszonylag így a középmezőnyben végeztek, ez a se nem jó, se nem rossz dolgozat kategória, akiknek egyébként kikapcsolt állapotban a táskájában volt. Szóval, hogy ezt a fajta koncentrációt is fejleszteni kell, és nyilvánvalóan az a kritikus gondolkodás, ami időről időre előkerül a műsorban, az ezek nélkül nem megvalósítható, és hogy nyilván a mobiltelefon pedig egy értéket képvisel, és hogyha ezt így el tudom zárni, akkor azt is tudom, hogy egyébként biztonságban van az eszközöm.
0: Janka, mit szólsz ehhez?
3: Azzal abszolút egyetértek, ami elhangzott. Inkább az az érdekes szerintem, hogy szóval nagyon sokan szerintem szeretik ezt a korlátozást arra használni, hogy kettőt hátralépjenek, és azt mondják, hogy akkor innentől kezdve nem a pedagógus feladata vagy felelőssége mondjuk a megfelelő telefon használatról, vagy nem tudom, mesterséges intelligencia eszközök használatáról beszélni. És én sokkal inkább csak ezt a részét szeretném kihangosítani, hogy a korlátozásnak van rengeteg előnye. Tényleg szociális kapcsolatok, koncentráció, ezek tagadhatatlan és vitathatatlan előnyök. Én inkább azt szeretném kihangosítani, hogy de ez ne jogosítson minket fel arra, hogy mossuk kezeinket, és még kevesebbet beszéljünk ezekről az eszközökről, vagy a megfelelő használatukról.
0: Hajni.
1: Én középiskolásoknak is tartok tanulási tréninget, ilyen alfa tanulási tréninget, és egy külön eleve a AI használat a tanulásban. Tehát az otthoni tanulásukhoz hogy használhatják, és ez mindig nagyon hálások a gyerekek ezért, és nem is ismerik, nagyon sok mindenre rájönnek nyilván, ahogy egyszerűsíthetik a tanulási energiáikat, megúszhatják, de hogy hogyan lehet vázlatot írni, modelleket alkotni, használni egy eszközt kreatív módon, ezt mindig nagyon jól veszik, és nem is hallottak erről se az iskolában, se az ő általuk követett felületeken. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt tanítsuk nekik.
3: Igen, és talán ez nagyon fontos, hogy nekik ott vagy te, és hála neked, ők hallanak erről. De tényleg szerintem erre rendszer szinten lenne szükség, hogy ne az legyen, ahol ott van Hajni, vagy ott van még egy-két lelkes pedagógus, vagy külső segítő, akkor azok a diákok úgymond kivételesen jó helyzetben vannak, mert hallanak mondjuk adatvédelemről, vagy hallanak a mesterséges intelligenciáról, hanem hogy ezt rendszer szinten építsük be ennek a tanulását és tanítását.
0: Hölgyek, szerintem újabb egy év múlva megint térjünk majd vissza erre, hogy okay. Hogy állnak ezek a visszajelzések, meg lemérni, igen. És én akkor arra gondolok, hogy lehetne Pozsonyból is kolléganőktől kérni információkat, hogy Szlovákiában mi a pontos helyzet.
1: Mi az alfa tanulási tréningnél mérünk mindent, úgyhogy én honnan fogok
0: majd hozol
1: tenni adatokat.
0: Uh-huh. Szuper. Akkor most megyünk tovább.
5: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: Baracsi Kati, internetjogász, továbbra is itt van velünk a vonalban, és Szlovákiát említettem az előbb, hát hoztál nekünk egy nagyon érdekes változtatást, amit Szlovákiában ezután vezetnek be, ugye?
6: Valószínűleg már csak néhány hetet kell várni, hogy a szlovák törvényhozás rábulincson arra a rendelkezésre, ami egyébként sokakat érdekel. Hát, hogy mi a helyzet a közösségi média felületek használatára, hogy ezek mennyire befolyásolják a kiskorúak mindennapjait, és hogy egyáltalán mennyire biztonságos ez az egész rendszer az online védelem szempontjából. És hát úgy tűnik, hogy 2026-nak a 16-os szám lesz a nyerőszáma, mert hogy a szlovák törvényhozás is azt hangsúlyozza, hogy érdemes lenne egy olyan korlátot felállítani, ami 16 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatot.
0: Uh-huh. Mert, hogy azt mondják, akkor ők szigorítják, hogy... ugye? Mert az Facebooknak van egy saját szabálya, hogy 14 év alatt nem használható, ugye?
6: 13. Igen, és egyébként, ugye csak hogy ezt tudatosítsuk a hallgatóinkban is, hogy korábban is az összes közösségi média felületnek van egy életkori regisztrációs határa. Uh-huh. Tehát, hogy ez az újdonság, nem újdonság. Csak hogy mi az, ami történt, és mi az, ami változott. Hát az, hogy átalakult a tartalomfogyasztás, meg hogy a közösségi oldalakon meglévő tartalom, és nem biztos, hogy egy 8-10 éves számára a folyamatosan ijesztő, félelemkeltő, meg mondjuk felnőtt tartalmakkal teli közösségi média felület az ő egészséges fejlődését szolgálja. És kifejezetten nem véletlen, hogy a 16-nál húzták meg ezt a korhatárt, mert hogy az előterjesztő minisztériumi szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy hát bizony ezek a közösségi oldalak nem feltétlenül a valóságot mutatják, és itt nem arra gondolok, hogy AI-jal manipulálják a tartalmakat.
0: Bár az is van.
6: Ez is van, hanem hogy olyan irreális tökéletességet várnak el fiataloktól, ami nyilvánvalóan nem megvalósítható mindenki számára, és hogy ez egy komoly önértékelési problémát.
0: Ja, most arra gondolsz, hogy mindenki fotomodell tökéletességű képet tesz közel magáról?
6: Aha. Erre gondolok, meg az, hogy egyébként a fiatalokban feléled már, és hogy már itt nem csak fiatalokról van szó, hanem 9-10 éves gyerekekről is, hogy mondjuk akkor fogyókúrás tippeket kell olvasgatnom, hogy lehetek még szebb, még jobban kinéző, és azért valljuk be őszintén, hogy ez egy eléggé aggasztó jelenség, és az, hogy az a bizonyos tanulási folyamat az, hogy mennyire kritikusan kezelem ezeket a tartalmakat, nem biztos, hogy mindenhol mindenkiben benne van, de valóban, hogy tényleg erre lenne szükség, és az gondolják, vagy legalábbis ez az irány, és ugye Szlovákia ezzel nincs egyedül, hiszen Ausztrália már élen járt, és az Európai Unió is egységesen is egy ilyen 16-os korlátozásban gondolkodik, hogy ez előmozdíthatná azt, hogy a fiatalok egy kicsit, hát hogy egészségesebben viszonyuljanak, és kritikusabban a közösségi médiához, és hogy hát ez, azt mondanám, hogy egyfajta szűrt internetről is van szó, mert hogy megóvom a káros tartalmaktól, ami azt gondolom, hogy országhatártól, meg országoktól függetlenül mindenkinek a felelőssége, és hogy miért kell ilyen szigorú lépéseket hozni, gondolom mindenkiben felmerült, mert hogy maguk a közösségi média platformok, ahogy én szoktam mondani, Google és barátai, az önszabályozás, mint jogi eszköz segítségével nem tudtak eddig olyan feltételeket és körülményeket teremteni, ami tényleg maradéktalanul biztosítaná a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődését és konkrétan a védelmet is.
0: Kati, csak közbevetőleg említetted az előbb az Európai Uniónak a saját szabályozását, és érdekelne, mégiscsak jogásszal beszélgetek, hogy a melyik erősebb, tehát hogy az Európai Unió azt mondja, hogy 16 év alattiaknak nem, vagy Szlovákia, akkor melyik gyorsabb, melyik erősebb, melyik fontosabb szabályozás? Mert hogyha az EU meghozza ezt a szabályozást, akkor elvileg itt is érvényes Magyarországon, de akár Szlovákiában is, tehát fölösleges ilyen törvényt írni, nem?
6: Szerintem az az érdekes dolog, hogy az Európai Unió, hogyha ezt konkrétan jogszabályba önti, akkor rendeletet hoz-e, mert ha rendeletet, akkor az automatikusan az összes tagállamban át kell ültetni és érvényesíteni kell. Ha azonban mondjuk csak egy ajánlást vagy egy irányelvet fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kellene ezt a bizonyos digitális gyermekvédelem kérdését rendezni, akkor a tagállamoknak szabadsága van, hogy egy saját jogszabályi környezetet meg jó gyakorlatot alakítsanak.
0: Ebben a témában van értelme egyébként különböző szabályoknak, tehát mások a fiatalok Portugáliában, mint Magyarországon?
6: Ez nyilvánvalóan, és gondoljunk bele még, hogy egy darab országban is, 2-13 éves is végtelenül különböző felfogású és gondolkodású lehet. Én azt gondolom, hogy ha az Európai Unió a tettek mezeire lép, és egy egységes szabályozást lép fel, akkor ez segítheti azt, hogy akkor mondjuk az európai kontinensen ez egy átláthatóbb és követhető folyamat legyen a felhasználóknak és a tech cégeknek, és azzal, hogy a tagállamok elkezdnek ennek saját digitális gyermekvédelmi intézkedéseket hozni, ugye ebbe benne van Magyarország és Szlovákia is, akkor ez valószínűleg az uniós jogalkotást is gyorsíthatja, hiszen a technológia mindig gyorsabban fejlődik, de hogy nagyon jó lenne, hogyha ez is előmozdulna, és nyilván a későbbi esetekben, hogyha konfliktus keletkezik, hogyha valamilyen veszélyes helyzetbe kerül egy gyerek és egy fiatal. Gondoljunk bele, sokkal könnyebb úgy egy jogi helyzetet megoldani, hogyha egységes és átlátható szabályok vannak rá.
0: Van még egy érdekes híred, ami inkább a technológiai cégekhez, a YouTube-hoz, illetve a TikTokhoz kapcsolódik. Ők is valami fajta korlátozást kezdtek el.
6: Bizony, egészen meglepő fordulat. Úgy tűnik, hogy 2026-ban a tech-óriások is elkezdenek az önszabályozáson túllépni, és a szülőket támogatva új szülői felügyeleti rendszerek kidolgozásán működnek közre. A YouTube kifejezetten a rövid videós tartalmakra, az úgynevezett shorts videókra vezetett be egy szabályozást, ahol a szülők napi limitidőt állíthatnak be, hogy hány ilyen shorts videót nézhet meg a gyerek. Jelezném, ez a napi limitidő akár lehet nulla is, az egyet.
0: Annak ellenére, hogy a shorts ugye azt jelenti, hogy rövidek ezek a videók, mégis a sok kicsi sokra megy alapján, rengeteg rövid videóból akár több órányi videózás áll össze? Ezért korlátozzák?
6: Én 2024-es adatokkal tudok szolgálni, és 2024-ben az ilyen shorts tartalmak, rövid videós tartalmak fogyasztásában egy átlag 10 éves egy óra leforgása alatt 1200 ilyen tartalmat nézett meg. Hát ez egy óriási szám, és mondjuk ha utána visszakérdeznénk tőle, hogy és egyébként mit láttál, azok miről szóltak, már nem tudja felidézni ezeket a tartalmakat, és lehet, hogy konkrét fizikai tünetei is vannak, mondjuk, hogy fájfájás, szemfájás, Tehát, hogy biztos, hogy ez a mérhetetlen tartalomfogyasztás, ez akkor sem jó, hogyha rajongok a cicás videókért. Úgyhogy a YouTube ebben próbál korlátokat szabni, de hogy nem elengedhetetlen ebben a történetben az, hogy a szülő is együttműködő legyen, hogy érdeklődő és odafigyeljen arra, hogy a gyereke miből és mennyit fogyaszt. És valami hasonló meggondolás vezeti egyébként a TikTokot is, ami szerintem az egyik legmegosztóbb közösségi alkalmazás, és itt pedig kifejezetten a 13 év alatti felhasználóknak tilt bizonyos tevékenységeket, illetve vezet be olyan lépéseket, ami figyelmezteti, hogyha egy óránál tovább nézi a videókat, 60 percnél van egy ilyen kikapcsolás, egy ilyen szünet állapot, sőt, arról is lehet már híreket olvasni, hogy a 13-15 éves korosztálynál 21 óra után eljön a kikapcsmód, és a 22 után pedig a 16-17 éves felhasználóknál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, mert hogy egy másik izgalmas jogi helyzetet vet fel, azt, hogy igazolni kell, hogy egyébként én 11 éves vagyok, vagy elmúltam már 17. És hogy ebben is igencsak leleményesek tudnak lenni a gyerekek és a fiatalok. A másik oldalról pedig azt is fontos tudni, hogy vajon a TikTok az így megszerzett adatokat és információkat mire és hogyan fogja használni.
0: Na, ezeket a témákat is érdemes lesz követni, Kati, úgyhogy most köszönjük szépen a friss infókat, híreket, megyünk tovább.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
0: Hajni itt a műsor elején már emlegette, hogy az okostelefont eszközként használva nagyon rá lehet szokni arra, hogy hát ragaszkodunk az eszköz használathoz, és mi van akkor, hogyha elveszik tőlünk ezt az eszközt. Egy kicsit ide kapcsolódik majd ez a témakör, amivel Tücsi foglalkozik, mert egy érdekes új jelenséggelről fog nekünk beszélni, abba vezet be bennünket.
2: Igen, ez a mobilfüggőség, ez már egy régi dolog, tehát már tudjuk a tüneteit,
0: bizony,
2: hogy nem tudnak rendesen koncentrálni állandóan, figyelni kell, hogy érkezett-e újabb üzenet, ha nincsen ott a telefon, attól ez ideges lesz, stresszt okoz neki. Nemrégiben megjelent egy könyv, egy amerikai szakpszichológus, de szép szó,
0: igen,
2: adott ki egy könyvet a Szorongó Nemzedék címmel, amiben kutatások megalapították, hogy 2015 óta folyamatosan romlik a fiatalkorok mentális állapota, egyre több az öngyilkosság, egyre több a szorongó, egyre több a különböző függőséggel járó probléma.
0: Az eszközhasználat miatt?
2: Igen, és kiadta, hogy az eszközhasználat miatt. Tehát itt is az önértékelési problémák, minden. És ennek van egy olyan vetülete, amire az utóbbi időben figyeltek föl, erre volt egy kutatás, hogy ugyanez már megjelenik a közlekedésben is.
0: Uh-huh. Hogyan?
2: Hát például, hogyha belegondolsz, hogy egy Z-generációs vezeti az autóját, abban a pillanatban el van zárva a mobiltelefonjától. Tehát nem tudja ellenőrizni az üzeneteit, ez stresszt okoz neki, ami figyelemzavarra jár, ez a vezetési állapotára, a környezetére mindenképpen kihat.
0: Hát legalábbis te ezt gondolod, hogy el van zárva a telefonjától, mert előveszi vezetés közben.
2: Igen, és akkor itt jön a probléma, amikor hogy mégis előveszi, és akkor üzeneteket ír, elolvas, és nem figyel.
0: Nemrégiben, és akkor jönnek a balesetek.
2: Igen, nemrégiben volt egy zseniális videó, egy baleset után földolgozták egy autóba épített hölgynél a felézeti kamerát, amelyikben a belteret is mutatta, és az előteret is mutatta. És csináltak egy olyan vágást, hogy amikor elkezdte a telefonját foglalkozni, akkor kifeketítették a szemből lévő képet. Tehát láttuk, hogy mikor nem figyelte, és mennyi ideig nem figyelte.
0: Mert ugyankor nem látja, ami kívül van.
2: Igen, és hogyha az ember úgy ott ült volna mellett, és úgysem nem figyel. Mi nem figyel oda? És akkor ideges lesz. És akkor végig az volt, hogy belefutott a zárokba. És aztán lett sikoltozás, meg minden, ami ilyenkor kell, de akkor már túl volt a problémán.
0: Na és akkor ebben mi az új, mi az új jelenség?
2: Tehát az, hogy most végeztek egy ilyen vizsgálatot 18 különböző országban, hogy ítélik meg a közlekedésben résztvevők, és mindenkinek az volt a véleménye, hogy a Z-generáció veszélyesebben vezet, mint korábban ugyanezek a korábbi generációk a hasonló életkorban. Tehát az mindenképpen jelző, hogy a fiatalabbak vagányabban vezetnek, kicsit jobban oda lépnek a pedálra, de ez a jelenség meg van most pékelve avval, hogy ha figyeli a mobiltelefonját, az a probléma, ha meg nem figyeli, akkor az jelent neki problémát, hogy ez stresszt okoz, kevésbé figyel, és van még egy, ami még itt megjelent problémaként, a különböző zajszűrős fülhallgatók, amik gyakorlatilag elzárják a forgalom zaját, ezért például nem hallja a közeledő rendőrautót, mentőautót, nem hallja, ha rádudálnak, és ez nem csak az autósokra igaz, hanem ami sokkal rosszabb.
0: De ez sofőr használ ilyen némi
2: kost? Igen, igen.
0: De
2: De ugyanakkor pedig még ott van, akik még igazán használják, azok például a rollerezek és a biciklizők.
0: Kati, akartál valamit mondani?
6: Nem, csak így ámulva és bámulva hallok, hogy egyébként, hogy a vezetés, ami már eleve egy koncentrált folyamatot indít el, hogy még hogy tudok ennyi mindenre is figyelni.
0: Hát sehogy. Hát ez a lényeg, hogy sehogy. Tehát ez a probléma ezzel, és ezt hívják nomofóbiának?
2: Nomofóbia, igen.
0: Ez a
2: mobiltelefon függőség.
0: Hát majd erről egyszer kéne beszélnünk, Kati, meg itt mindenki itt az asztaltárságban, hogy hogy lehetne ezt lekorlátozni, mert ez nagyon komoly probléma. Tehát, hogy vezetés közben valaki okostelefonozik, nem látja, nem hallja, még csak nem is hallja, tehát ez felháborítóna. Szóval valamit ki kell találni erre.
5: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Szóval a mai műsorban Molnár Janka Sárának örülünk, aki már 5-6 évvel ezelőtt benne volt a látható műsorainkban. Úgyhogy hallgatóknak mondom, hogy aki szeretne visszanézni ezekből a műsorainkból, jöjjön fel a Postmodemnek a YouTube csatornájára, és ott megnézheti Molnár Janka Sárát 6 évvel ezelőtt, amikor ő az Oktandinak volt az elnöke, ugye egyetemistaként indítottad el, most csak így röviden azért, hogy akik bennünket követnek, tudják, hogy kiről is van itt szó. És azóta az Oktandit már elhagyva, vagy még létezik az Oktandi közösség?
3: Igen, köszöntöm én is a hallgatóságot, azért nektek is lehet nagyon örülni, én nektek is nagyon örülök. És ha
0: hát
3: már így
0: a
3: mozaik szavakat kibontottuk, szóval az Oktandi, az oktatás online digitálisannak volt a rövidítése. Ez egy teljesen önkéntes alapú szerveződés volt, ahova annó több száz egyetemista csatlakozott, és ugye az volt a célunk, hogy segítsük a digitális oktatásra való átállást.
0: Főleg a pandémia idején.
3: Abszolút,
0: ugye?
3: Igen. Aztán ugye itt voltak lezárás, meg újraéled az élet, meg lezárás, szóval ott azért a Covid szerintem mindenkinek ismerős helyzeteket teremtett. Egy ideig még léteztünk, viszont felnőttünk, rengeteg új projekt lett mindenki életébe, és akkor ez olyan szinten szorult háttérbe, hogy én ma már őt azért nem hívnám egy létező projektnek. Viszont de, az emberi kapcsolatok, a vízió, a misszió az továbbra is
0: bennünk. De ezt már akkor mondtad, hogy te ezzel akarsz foglalkozni vállalkozásszerűen, tehát ezt így kitűzted magadnak, magad elé célként, és visszahallgattam tegnap a műsorunkat, az akkori műsorunkat, és azt mondtad, hogy például a személyre szabott oktatással mindenképpen szeretnél foglalkozni 5-6 éven belül. Ez sikerült?
3: Abszolút. Azt kell tudnotok, hogy én 25 évesen írtam az első nagyon részletes 5 éves tervemet 30 éves koromig. Ez most már szűk egy év múlva be is fog következni, mert hogy 30 éves leszek. És
0: előre is boldog születésnapot.
3: Köszönöm. Nagyon szomorú, hogy ezt is megéljük. Na, de a lényeg az, hogy évről ebbe évre tévedsz. Én megnézem az szóval volt nekem 10 éves tervem is, de hogy ezt időről időre felülbírálom. Aha. És aztán így rájöttem tavaly, hogy azért amit én 5 éves tervbe írtam, az valószínűleg inkább egy 20 éves tervnek felelne meg, de ami izgalmas, hogy ma már nem is totál fókusz, de a személyre szabott oktatás az tényleg egy valid dolog a mi életünkben is, és bár nem arról van szó, hogy mondjuk egy applikációt fejlesztünk, amit 5 évvel ezelőtt mondjuk még gondoltam, hogy lehet, hogy mondjuk applikációt fogunk fejleszteni, de annyi AI alapú eszköz van, hogy konferenciákon, diákoknak, szülőknek abszolút tartunk olyan képzéseket, hogy hogy tudod magadat hatékonyabbá tenni. Szóval kicsit átalakult, de valójában tényleg hál' Istennek ezzel is foglalkozhatunk.
0: Jó, akkor a jelenről is beszéljünk. Fantasztikus tudomány, úgy van egy, vagy fun, tehát hogy az angol szórakozás szóból, tehát fantasztikus, fantasztikus tudomány Kft., és akkor ennek vannak mindenféle almárkái, mint fantasztikus szülők közössége, fantasztikus gyerekakadémia, van még mások is esetleg?
3: Nem, ez a három, ezek. A fantasztikus tudomány gyerekei, a fantasztikus szülők és a fantasztikus akadémia. Igen, a páromnak borzalmas a humorérzéke, és mikor céget kell alapítani, akkor javasolt ezt a csodálatos nevet, és ezért
0: jó,
3: most
0: ez.
3: Szerintem is amúgy nagyon vicces. A küldetés, az, arról már nagyjából beszéltünk, tényleg az összes gyerek kíváncsinak, lelkesnek és nagyon-nagyon érdeklődőnek és okosnak születik, és az a célunk céges szinten is és a csapatommal is, hogy ezt tápláljuk, és segítsük a pedagógusoknak és a szülőknek is a munkáját. És az AI az egy részhalmaz ennek a nagy projektnek, vagy a projekteknek.
0: Azt olvastam, hogy a te szavaiddal élve az a cél, hogy a tudomány szexi legyen és izgalmas.
3: Igen, igen, igazából nekem az volt a szlogen, hát az annyira, nem egy szlogen, hívjuk így, de azért ez túlzás, hogy a tudomány szexi, a TikTok ennyit engedett kiírni, mert úgy folytatódott, hogy szerethető, érthető a mindennapi életünk része. És akkor ennek a rövidített verziója volt az, hogy a tudomány szexi. Viszont azért céges szinten ezt nem akartam szlogennek, szóval ott csak annyi a víziónk, hogy hiszük, hogy a tudomány szerethető, érthető és a mindennapi életünk része.
0: És mindezek ellenére, amit mondtál, hogy a mesterséges intelligenciát is érdemes oktatásban felhasználni, mégis érvényes cél az, hogy a képernyőidőt csökkentsétek?
3: Persze.
0: Ez hogy?
3: Kettős cél van. Szóval egyrészt a szülőknek adjunk egy jó alternatívát, minél több alternatívát, hogy ha már a gyereknek a kezébe kütyű van, akkor azt hasznosan töltse. Ezért vannak például tudományos magazinjaink, színezőink, videóink, tényleg rengeteg ismeretterjesztő tartalom, óvisoktól egészen 15 éves korig. De a másik az, hogyha véletlen a gyerektől el akarod venni a telefon, mert mondjuk kitalálod, hogy ó, most akkor töltsünk minőségi időt együtt, akkor legyenek olyan alternatívák is, például kísérletezés, amik szintén fejlesztenek, szintén a tudományos kíváncsiságot táplálják, és tényleg a szülőknek semmit nem kell. Van bevásárlólistánk, leírásunk, magyarázatunk, szóval mindent megadunk ahhoz is, hogyha a gyerek kezéből kiveszed a telefont, és valamit tudományosan alkotni szeretnétek otthon, akkor legyen alternatíva, hogy mit csináltok.
0: Igen, most beugrott pont az 5 évvel ezelőtti műsorban, hogy készítettetek olyan videót, hogy egy ilyen körben álltatok, nem tudom, vagy 10 fiatalok, és gyakorlatilag lángolt a kezetek. Ez egy fizikai kísérlet volt, tehát hogy ilyen egyszerű dolgokat is érdemes bemutatni. Ilyen videókat készít a társaság azóta is?
3: Igen, igen, az az igazság, hogy a szülők nem nagyon szeretik a gyereket felgyújtani otthon, amit lehet jól is tesznek, ezért kicsit barátságosabb kísérletek.
0: Erre ne biztassuk őket.
2: Viszont... én megtettem.
0: Igen?
2: Igen, de szerencsére Magyarország egyik legjobb kaszkadőre gyújtotta föl a gyereket, ekkora lángokkal égett. Öröm volt nézni, égetni való egy kölyök volt már akkor.
0: Elárulj a hallgatóknak, hogy itt van jelenlétünk, vagy itt van a stúdióban ez a gyerek, és él és virul.
3: Amúgy
0: és vigyorog.
3: Azok is élnek, akiket én felgyújtottam. Csak
0: na,
3: hogy így pontosan,
0: ez jó hír.
3: Na, szóval konyhakaland, például vannak ilyen konyhakaland kísérleteink. Hát figyeljetek, nem tudom, próbáljátok ki otthon, nem lövöm le a poént, öntsétek össze a mustárt és a szódabikarbonát, és nézzétek meg, mi keletkezik. Nem mondom el,
0: Tücsi
3: tényleg
0: bólogat.
3: Mindenki, ez a házi feladat mindenkinek. Szóval, hogy ilyen végtelenül egyszerű, nagyon olcsó, már alapból is otthon van, akkor kísérletezzetek vele. És akkor nyilván ennek van egy tudományos magyarázata is, de ezt elmondanám, nem csinálnak meg a kísérletet.
0: Jan. Nagyon szuper, amiket mondasz. Mivel nagyon eltelt az idő, ezért én azt mondanám, hogy gyere hozzánk legközelebb is, vagy majd többször is. És a hallgatóknak...
2: keresünk ilyen mikrotémákat, amikor valamit igen. Jó kivesézünk.
0: Igen. És akkor a hallgatóknak azt mondom, hogy fantasztikus szülők, tehát szülők.hu oldalon lehet utána nézni Janka dolgainak.
5: Postmodern.
0: Na, akkor Fülöp Hajninak van még itt néhány perce arról, hogy Hajni nekiállt a fejlesztésnek, applikációfejlesztésnek. Hogy merült fel benned ez a gondolat, hogy te fejleszteni akarsz?
1: A kütyű jogsival én azt szeretném, hogy úgy kütyüzzünk, hogy minél kevesebbet kelljen kütyüzni. Tehát arra használjuk, hogy hatékonyabbá tegyük az életünket, uh-huh. És minél többet kapcsolódjuk minőségi módon egymáshoz, mint család, meg mind emberek. És ugye, amikor elesett az első hó, akkor egyre több helyen láttam a közösségi médiában, hogy de hol menjünk szánkózni, 7 éve nem volt ekkora hó, nem is volt még akkor gyerekem, és lekerestem, nem volt. Biztos voltam benne, hogy van ilyen applikáció, és nem volt se angolul, se magyarul, és kiírtam Facebookra, hogy mínusz 12 fokban, hogy ezen gondolkodtam, milyen jó lenne egy ilyen alkalmazás, megmutatná az adott tartózkodási helyhez közeli szánkozó helyeket, és föl is lehetne vinni ilyen szánkozó helyet, hisz én, aki már ott lakom, és tudom, hogy hol vannak ilyen jó kis dombok, akkor fölvihessem. Parkolóhely, melegedőhely, esetleg szánkó kölcsönző is lenne benne. És ezt ebben a gondolattal mentem aludni, és hajnalban egy kollégám, a ChatGPT magyarul csoportban, ahol ezt megosztottam ezt a posztomat. Ott egy Rózsa Vigyi János nevű remek programozó, ezt vibe coding technológiával, az AI stúdióval, az én ötletemet elmondva, nyelvi modellként, tehát szóban utasítva az alkalmazást, kifejtette neki, hogy mire van szükség, és a programozói logikájával, de programozói tudás nélkül gyönyörűen megcsinálta az AI stúdió segítségével.
0: Akkor ez már is egy csapatmunka, mert az ötlet jön tőled, és
1: igen.
0: Ő pedig
1: létrehozta. Hozta. Igen, és utána már a Zalakarostól Székesfehérváron át Észak-Magyarország és Átoraújjelhelyig 43 hely van, 42 volt sokáig, de most már egyel több, ahol felvittek felhasználók helyeket, hogy hol lehet szánkozni, és hát
0: hogy megtaláltál egy piaci nist, egy részt,
1: ugye? Én ebből csak azt akartam, hogy akkor azon a hétvégeken az emberek szánkózhassanak, és volt egy nagyon érdekes folyamánya ennek, hogy ugye nem voltak szánkók sem, és nagyon drágák voltak a szánkók.
0: Igen, az utóbbi években az elég kevés hó volt.
1: Igen, és akinek volt, az ugye csiliárdokért tette fel az oldalakra, és egy kedves ismerősöm felajánlott két szánkót, hogy hozzátenné a mi jóságunkhoz. Elhoztam ezt a szánkót, a tini fiam rászikszalagozott egy szánkó sharing nevű feliratot, és elvittem egy lakóhelyemhez közeli helyre, és ott kitettem, hogy bárki használhassa, hogy ne vigye el, és azóta is ott van a szánkó, használják, és nem viszik el, tehát ezzel megvalósult, amire az internetet feltalálták, hogy a tudást és az anyagi javainkat megosszuk egymással, és mindenkinek egyenlően legyen.
0: Aki szeretné kipróbálni ezt az applikációt, hol találja meg?
1: legyenho.vercel.app, ez egy nem okostelefonon, hanem a webben levő applikációja. Tehát legyenho.vercel.app.
0: Hogyha Google-be beírjuk, akkor is megtaláljuk?
1: Ez kell beírni a böngészőnek a címsorába.
0: Egyébként te használtad azóta?
1: Persze, vittem is föl, meg az egyetlen közösségi szánkózó helyet, azt én vittem fel a hollakom, és egyébként pedig a vibe coding maga az egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki tanuljon meg vibe kódolni.
0: Köszönjük szépen, Hajni! Véget ért a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Fülöp Hajnalkának, Kovács Tücsi Mihálynak és Molnár Janka Sárának, illetve Főző Attila Lászlónak, továbbá a szerkesztőnek, Részbetyár Gábornak, valamint a technikai munkatársaknak, Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének Budapesten, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszontlátásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
5: Postmodern.
7: Gabonakörök és egyéb jelek.
8: Két gyerekével és öccsével él, amikor a házuk körül egy gabonakör jelenik meg, és nagyon úgy fest, idegen civilizáció szállta meg a földet.
7: Lovastábor Lendván.
9: Nekem a Áli maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és annál segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
7: Sándor István, a párizsi magyar-francia festő.
10: Éltek Spanyolországban, Németországban, de két év után Párizsba költöztek. A fiatal fiú összes traumáját a rajzzal gyógyította.
7: Születésnap után Papa Dimitriu Atina.
11: Pintér Tibivel, a lovatinál megálmodójával és létrehozójával, és egyébként meg mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tehát amerre járunk, nemzeti lovatinál, szóval minden előadásunk nagyon, nagyon izgalmas, és egyedülálló.
7: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
12: A csodálatos kenyér szaporítása témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András egyházfai plébános, korábbi szenci káplán szól a hallgatókhoz.
13: Nem járulni a szentmisén a szentáldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
12: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán agykutató fizikus egy 2011-ben elhangzott előadásában. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a világosság ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: 100 évvel ezelőtt kezdődött meg a rendszeres rádiós műsorszórás Szlovákiában. Pokolgép robbant egy moszkvai étteremben. Napsütéses, a délután folyamán mérsékelten gomoly felhős napunk van, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, jönnek a részletek. 100 évvel ezelőtt indult el a rendszeres rádiós műsorszórás Szlovákiában egy pozsonyi ideiglenes stúdióból. Az első adás óta a rádió végigkísérte az ország történelmét, túlélte a háborút, a politikai rendszerváltásokat és a cenzúra időszakát is. A rádió kiemelt szerepet játszott a szlovák nemzeti felkelés idején.

0: nyílhat lehetőség, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta az energiaigényes vállalatok támogatásának módosítását. A kormányfő hangsúlyozta, a termelés újraindítása nem csak Szlovákia, hanem Európa számára is fontos. Úgy fogalmazott, akár már az első kemencét is újra beindíthatják a hónap végén. Fico a visegrádi együttműködés újraélesztéséről is beszélt, és jelezte, szeptember elején a V4 miniszterelnökei az ír kormányfővel találkoznak. Az idei nyári szabadságra a szlovákiaiak 72%-a készül. A Go for Insight ügynökség adatai szerint a gyermekes családok körében ez az arány eléri a 77%-ot. A családi utazásoknál a nyugodt nyaralás kezdetet nem csak az úti cél határozza meg. A Wizz Air légitársaság szerint ugyanilyen fontosak az időben előkészített okmányok, az átgondolt csomagolás, az ülőhelyek megválasztása, valamint a reptérre való időbeni érkezés. A családok számára segítséget jelent az ingyenes reptéri asszisztencia, a gyermekek mellett automatikusan biztosított ülőhely, valamint a babaholmik kedvezményes szállítása. A közeli repülőterekről induló járatok ezen felül egyszerűbbé és kevésbé stresszessé tehetik az utazást. Bombatámadás történt tegnap este Moszkva központjában egy olasz étteremben. Az Orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint a robbanást házilag készített pokolgép okozta. A detonációban 3 ember meghalt, köztük az a nő is, aki a hatóságok szerint bevitte a robbanó szerkezetet az étterembe. Életét vesztette egy biztonsági őr, aki megpróbálta megakadályozni a támadást, valamint egy vendég is. Több mint 20-an megsérültek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, volt-e politikai indítéka a támadásnak. Miután számítógépes támadások érték az amerikai Minnesota állam vízellátó rendszereit, hasonló zavarokat észleltek Michigan államban is. A michigani környezetvédelmi hivatal szóvivője hangsúlyozta, hogy minden érintett rendszer továbbra is biztonságosan működött, és a helyi üzemeltetők megoldották a problémákat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI korábban közölte, hogy a vízellátó rendszerek üzemeltetői legalább 7 amerikai államból jelentettek hasonló incidenseket. Egyes esetekben a vízrendszerek működését is megzavarták.
1: Időjárás.
0: Napsütéses, a délután folyamán gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős napunk van. Csapadék nem valószínű, számottevő mennyiség szinte biztosan nem lesz, bár a késő délutáni esti időszakban északon elvétve nem teljesen kizárható egy-egy zivatargóc. Továbbra is az Alpok és a Tátra vonalában alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben országszerte 36 és 40 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Jarosován, az útfelület felújítása folyik, ezért az utcán csak a Vajnorszkán felől érkezve a Récsei út felé lehet közlekedni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, Tolna megyei dallamokat hallottunk Böcskéről, a magyar banda muzsikált. A felvétel a zenekar 3 éve a Fonó gondozásában megjelent 12 betyár lemezéről származik. A lemez tematikája a népzenében bőségesen jelenlévő, de eddig talán kevés figyelmet kapott, szabad, variáló készségen alapul. A rögtönzés különböző formái nem csak a pásztorhagyományban, hanem általában a hangszeres parazzenében és énekkultúrában is megfigyelhetők. Hallgassunk meg még 3 felvételt a magyar banda 12 betyár lemezéről. Ezek a Lerovom az adósságom, Kettős verseny és az Árvasanyi bácsié.

0: vagyok, az kell, hogy maradjak.
1: A Magyar Bandát hallgatjuk. A zenekar alapítóját, ifjabb Szerényi Bélát idézem. Nem a régmúlt pillanatképeinek reprezentálása a célunk, hanem önmagunk modern kifejezése azon a zenei anyanyelven, melyet idős mestereinktől örököltünk. A tavaly nyár egyik nagy slágere a Csavargó volt. Ez a felvétel következik. Utána a Csillagbörtönt, majd a Szeretsz-e méget, itt Szerényi Béla hegedűs Borival énekel, a Tiszán innen Dunántúlt, végül a Szabadszállási Verbunkot halljuk.

Továbbra is a Magyar Bandát hallgatjuk. A zenekar a magyar népzenei mozgalom legelismertebb fiatal muzsikusaiból alakult 2020-ban. Ismét a zenekar alapítót, ifjabb Szerényi Bélát idézem. Nagyobb közönséget nem lehet bevonzani, anélkül, hogy ne lépnénk ki a saját burkunkból. Úgy tűnik, van igény erre az irányra. Arra viszont figyelni kell, hogy minden munkánkban, zenélési szituációban fedhetetlennek és kifogástalannak kell lennie az autentikus vonalnak. A Gyere baba, Kecskeméti kaszárnya és a Szamorodni következik.

Kedves hallgatóink, ma a Magyar Banda felvételeiből válogattunk. Legújabb számukkal a közelmúltban megjelent Csalfával búcsúzunk. Megköszönve figyelmüket, Kovács János hangmester és Varsány Ildikó szerkesztő.

0: Pátria Rádió. Belsőc. FM 89,6.
1: A csodálatos kenyér szaporítása témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András egyházfai plébános, korábbi szenci káplán szól a hallgatókhoz.
2: Nem járulni a szent misén a szent áldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
1: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán agykutató, fizikus, egy 2011-ben elhangzott előadásában. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a világosság ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Richard Rasi szerint a roma holokauszt a történelem egyik legtragikusabb fejezete. A Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőmű újabb blokkját, jelentette be Magyar Péter a közösségi médiában. Napsütéses, a délután folyamán mérsékelten gomoly felhős napunk van, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A roma holokauszt történelmünk egyik legtragikusabb fejezete, hangsúlyozta Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke, az áldozatok emléknapja alkalmából. Közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, kötelességünk megőrizni az áldozatok emlékét, és nem megfeledkezni arról, hová vezethet a gyűlölet és a rasszizmus. Rasi elítélte az erőszak és az üldöztetés minden formáját, és kiemelte, a demokratikus társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete és a kölcsönös megbecsülés. Az emléknap az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára utal, amikor Auschwitz-Birkenau-ban csak nem 3000 romát gyilkoltak meg. Egyszerűsödik a mesterséges intelligencia használatához szükséges licencek beszerzése Szlovákiában. Az új szabályozás az állami egyetemekre, kutatóintézetekre és a Szlovák Tudományos Akadémiára vonatkozik. A módosítás célja, hogy rugalmasabbá tegye az AI használat jogának beszerzését, mivel ezek nem hagyományos termékek és speciális elbírálást igényelnek. A törvényalkotók szerint kisebb értékű beszerzés a közbeszerzés költségei gyakran meghaladják a versenyeztetés hasznát, ezért indokolt az egyszerűsítés. 100 évvel ezelőtt indult el a rendszeres rádiós műsorszórás Szlovákiában egy pozsonyi ideiglenes stúdióból.

0: októberi gála koncert lesz. Politikai feszültségektől mentes párbeszédre szólítottak fel lengyel és ukrán tisztségviselők a történelmi viták rendezésében. A két ország képviselői Lvivben tárgyaltak az együttműködés elmélyítéséről. A megbeszéléseken szó esett az ukrán állami levéltárak megnyitásáról is, amelyek a II. Világháború idején történt lengyel-ukrán konfliktus áldozataira vonatkozó dokumentumokat tartalmazzák. A lengyel külügyminiszter helyettes reményét fejezte ki, hogy a közelgő lengyel-ukrán csúcstalálkozó új lendületet adhat a kétoldalú kapcsolatoknak, különösen a védelem és a gazdaság terén. A Duna alacsony vízállása miatt leállították a paksi atomerőmű újabb blokkját. A bejelentést Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke tette közzé a közösségi médiában. Így már csak egy blokk működik, az is csökkentett teljesítménnyel, mindössze töredékét adva a teljes kapacitásnak. Az üzemeltető szerint, ha a vízszint tovább csökken, a jövő hét közepére teljesen leállhat az erőmű. A lakosságot arra kérik, hogy különösen az esti órák csökkentsék az áramfogyasztást. A paksi erőmű a magyarországi áramtermelés mintegy 40%-át adja, teljes leállására eddig még nem volt példa.
1: Időjárás.
0: Napsütéses, a délután folyamán gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős napunk van. Csapadék nem valószínű, számottevő mennyiség szinte biztosan nem lesz, bár a késő délutáni esti időszakban északon elvétve nem teljesen kizárható egy-egy zivatargóc. Továbbra is az Alpok és a Tátra vonalában alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben országszerte 36 és 40 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Rózsahegyre behajtva Ivachnó falu, azaz Ivachnová irányából. Az arra közlekedők körülbelül 10-15 perces fennakadással számoljanak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Egy meglepő felfedezést tettek a kutatók a Kongói Demokratikus Köztársaság őserdeiben. Azt hinnénk, hogy a 21. században már minden nagyobb állatfajt ismerünk, ehhez képest a kutatók most egy teljesen új majomfajt fedeztek fel Afrika egyik őserdeiben. A narancsárga ajkú állat különleges hangokkal kommunikál, és eddig teljesen elkerülte a tudomány figyelmét. Jó érzés tudni, hogy bolygónk még ma is tartogat felfedezésre való csodákat, vagy éppen ismeretlen vagy újra elő vett slágereket, mint ma délután itt a Pátria Rádióban.

0: A kínálat. Gabonakörök és egyéb jelek.
1: Két gyerekével és öccsével él, amikor a házuk körül egy gabonakör jelenik meg, és nagyon úgy fest, idegen civilizáció szállta meg a földet.
0: Lovastábor Lendván.
2: Nekem a Ali maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és annál segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
0: Sándor István, a párizsi magyar-francia festő.
3: Éltek Spanyolországban, Németországban, de két év után Párizsba költöztek. A fiatal fiú összes traumáját a rajzzal gyógyította.
0: Születésnap után Papa Dimitriu Atina.
4: Pintér Tibivel, a lovasinás megálmodójával és létrehozójával, és egyébként mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tehát amerre járunk, lemezeti lovasinás, viszont minden előadásunk nagyon, nagyon izgalmas és egyedülálló.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: 1949-ben született Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, az Interkozmosz program keretében nyílt lehetősége az első magyarként a világűrbe jutni. A magyarok így a hetedik nemzet lett, amelynek képviselője ott járt. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság hőse, Ukrajna aranycsillagának birtokosa, az űrhajósok nemzetközi szövetségének alapító tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz tanács kutatócsoportjának munkatársa, a Space for Earth alapítvány alapító tagja. Leghíresebb kísérleti programja az űrutazás során az Interferon volt, de a dóza kísérletben résztvevő a KFKI által gyártott pille sugár dózismérő is rendkívül sok eredményt hozott a későbbi kutatások számára. Farkas Bertalan nem csak az űrhajóval járta körbe a Földet, hanem itt a Földön is rengeteget utazott, hogy népszerűsítse a tudományt, az űrkutatást, és hogy meséljen élményeiről. 2018-ban Galántán járt, ott beszélgettem vele.
2: Hát én azt hiszem, Magaszból nagyon-nagyon sok mindent, csak hát hihetetlen rövid az az idő, hisz a mi repülésünk során két pálya volt, amelyik a Kárpát-medencét keresztezte, és én azt hiszem, hogy nagyon sok szép dolgot lehet látni, hát a Kárpát-medencét, a Kárpát-hegység körülvesz, ez egyértelműen csodálatosan tisztán látszik föntről a világűrből. És látszanak a sajnos a világűrben azok a jelenségek is, amit az emberiség, ha tetszik, hanem hát úgymond tönkretesz.
1: Önök létre is hoztak egy alapítványt, talán éppen ezért?
2: Én azt hiszem, igen, pontosan az volt az elképzelésem, hogy kell egy olyan alapítvány létrehozni, amelyik alapítvány alapító tagjai gyakorlatilag űrhajósok, repült űrhajósok. És a repült űrhajósok, én biztos vagyok benne, hogy mindannyian hihetetlen felelősséggel tartoznak a Föld jövőjét, illetően rengeteg előadást kell, hogy tartsunk, találkozunk fiatalokkal, idősekkel, olyan szakemberekkel, akik nagyon sok területen dolgoznak, és a megkapott információkat feldolgozzák. Ma már egy település nem lehet anélkül megtervezni a jövőt illetően, hogy ne a világűrből készült felvételeket ne használnák föl. Ha nem lehet egy autósztrádát, nem lehet egy folyó ilyen-olyan dolgait rendezni, tehát minden a világűrből nagyon-nagyon tisztán látszik. És én úgy gondolom, hogy ezek az információk, amelyeket föntről lehet kapni, különböző szakterületen dolgozó emberek számára, hát nagyon-nagyon sokat jelentenek. És a világűr most ott tart, a világűr kutatása, amit én 1980-as őrepülésem után megfogalmaztam, hogy a világűr mindenkiét, nem lehet kisajátítani egyetlen egy nagy hatalomnak sem, és ha ez így van, akkor a űrkutatást nemzetközi együttműködés keretében kell végrehajtani. És hát gyakorlatilag ez megtörtént, és megtörténik a jövőt illetve.
1: Ugye mostanában elég sokat hallunk az űrszemétről. Már annak idején is volt jócskán az fenn?
2: Hát annak idején nyilván kevesebb volt, az volt, ami közel 30 év telt el, mióta én repültem. Igen, hát az űrszemét az egy elég komoly problémát jelent az űrhajósok számára, illetve hát azok számára, akik a világűrbe kerülnek, de egy mesterséges hold számára is, hisz nem olyan rég történt egy teljesen talán váratlan összeütközés, és hát ilyenkor darabokra hullanak a ott lévő technikák. Tömegüket tekintve, térfogatukat tekintve ez problémát jelenthet egy adott szituációban. Összegyűjteni nyilván ezeket szinte lehetetlen, de azok a elromlott, vagy éppen már a szavatosság idő lejárt mesterséges holdak, amelyek fönt dolgoztak valamikor, azok is valamilyen utómódon egyszer majd bekerülnek a Föld légterébe, és ott megsemmisülnek. Nyilván egy nagy magasságban lévő mesterséges hold, mire a Föld légterébe kerül, ahhoz sok-sok év vagy évtized szükséges. Űrséta során is nagyon komoly problémák, gondok jelentkezhetnek. Hát a szkafanderben való munka azért nem egy egyszerű az űrösök számára, és hát vagy egy fényképezőgépet, vagy egy csavarhúzót, vagy egy speciális műszert azért elejtenek, kiejtenek, és ez egy más pályára áll. És hát az a szerencse, hogy utána a Föld légkörébe érve megsemmisül. De maga az űrszemét, ez egy komoly probléma.
1: Ön hogy látja a turisták mondjuk egy ilyen űrrepülőgépen, ahol több turista is ül, mikor juthatnak majd az űrbe, akár menetrendszerűen is?
2: Hát menetrendszerűen biztos, hogy később, de erre nagyon komoly törekvések vannak Amerikában és máshol is. Készítenek olyan űrrepülőgép dolgok, hát típusokat, amelyek fölviszik az űrturistákat egy 10-15 perccel súlytalanság állapotot előidézik, és akkor utána visszatérnek. Eljön az idő, biztos, amikor több napot, több hetet lehet fönt a világűrben turistáskodni, sőt, még több, az is elképzelhető, hogy valamikor majd esküvők lesznek fönt a világűrben, szállodákat fognak nyitni a világűrben. Hát ez a jövő, ha tetszik, ha nem, és ezzel meg kell birkózni, szerintem mindenkinek.
1: A születésnapját ünneplő Farkas Bertalant hallották.
3: Jelentem, a Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatot maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, a Szajusz 36 kutatóhajósa.

0: Egy film, két percben.
1: Az űrből jöttek-e, mint például az előbb hallott Farkas Bertalan, vagy földi eredetűek? Nos, a gabonakörök és egyéb furcsa jelek jó ideje izgatják az embereket. Na, hogy a filmesek sem hagyhatták ki ezt a témát, Polák Zsókát hallják.
2: 2002. augusztus 2-án mutatták be azt a filmet, amit követően megélénkült az érdeklődés a gabonakörök iránt, és amióta tudjuk, hogy az alufóliából készült sisak nem véd meg az UFO-k ellen. Ez volt a jelek. A hatodik érzékkel és a sebezhetetlennel az indiai származású amerikai rendező M. Night Shyamalan bebizonyította, hogy ért a misztikus történetekhez. A forgatókönyv megírásakor a világban és a popkultúrában rendkívül népszerűek voltak a rejtélyes gabonakörök, és a földön kívüliek iránt is megnövekedett az érdeklődés. Emellett izgatta az is, mi lenne, ha egy család egy gabonakör közepén találná a házát, és közeledne a világ vége. A jelek éppen erről szól. A film egy pennsylvániai tanyán játszódik, ahol a Mel Gibson által alakított lelkész veszíti el épp a hitét, miután felesége egy autóbalesetben meghal. Két gyerekével és öccsével él, amikor a házuk körül egy gabonakör jelenik meg, és nagyon úgy fest, idegen civilizáció szállta meg a földet. A jelek azonban nem nagyszabású akciófilm. Shyamalan egy olyan filmet akart készíteni, amely szembe megy a korszak pusztító, sci-fi inváziós trendjeivel, mint amilyen például a Függetlenség napja. Az vezérelte, hogy bemutassa, mi történik egy teljesen átlagos, elszigetelt családdal egy globális krízis idején. Ennek érdekében a film sztárját, Mel Gibsont nem is rakta rá a plakátra, nehogy emiatt is azt gondolják a nézők, hogy olyan filmmel van dolguk, amiben egy nagy sztár akciódús jelenetek közepette megmenti a világot. A testvérét játszó Joaquin Phoenix ma már Oscar-díjas színész, akkoriban azonban nem őt szánták a szerepre. Karakterét eredetileg Mark Ruffalo játszotta volna. A színész azonban nem sokkal a forgatás megkezdése előtt agydaganat miatt kénytelen volt visszalépni a projekttől. Később szerencsére kiderült, jó indulatú daganatról van szó. A 72 millió dolláros költségvetésből készült film világszerte több mint 408 millió dollárt hozott, amivel az év egyik legjövedelmezőbb alkotása lett. Emellett a kritikusok is szerették. Dicsérték a feszültségkeltést, a minimalista megközelítést és James Newton Howard zseniális baljóslatú zenéjét. A jelek hamar kultfilm lett, a közönség imádta a feszült, klausztrofób atmoszférát. A híres braziliai szülinapos felvétel, ahol először tűnik fel az idegen a tévében, pedig a mozi élmények történetének egyik legijesztőbb és legemlékezetesebb jelenetévé vált.

0: A lovak pozitív és egyben összetett jótékony hatását élvezik hálásan azok a gyerekek, akik nemrég a lovastábort választották. A háromnapos tábort ezúttal is a Lóbarátok Egyesülete szervezte meg, a helyszín a bánutai muravidéki mintagazdaság volt. Arról pedig, hogy mi mindent tanultak meg, a tábor 30 résztvevője közül hárman mesélték el Szőke Krisztinának.
1: Liza vagyok, és 6,5 éves vagyok, és azért jöttem, mert nagyon szeretem a lovakat.
2: Én Anna Izabella vagyok, 9 éves. Azért jöttem, mert szeretnék megtanulni lovagolni, és mert nagyon szeretem a lovakat.
3: Én Farkas Tára vagyok, 9 éves, és azért jöttem, hogy jobban megtanuljak lovagolni, és még valamit a lovakról.
4: Liza, itt a táborban hogy indul egy nap?
1: Aki reggelizett otthon, az csak ő, vagy hogyha szeretne, aki még reggelizik, aki nem reggelizett, az azt reggelizik, és utána elkezdünk menni lovagolni.
4: De még előtte itt egy kis munka is vár rátok, igaz?
2: Igen, ki kell putnunk az old. Fanyergeljük a lovakat.
1: A lovakat megtisztítjuk, kipucoljuk a bokcokat, mert így van egy két csoport, és aki közben valaki lovagol, azokat a másikak, azok pedig kitisztítják a boxot, és szoktunk reggel lovagolni.
2: Akinek jut kefe, az kefélheti a lovakat, akinek nem, azok pucolhassák a patkujikat, vagy pedig simogassák a lovakat.
4: Mesélte Liza, Anna Izabella és Tara. A lányok azt is elmondták, szerintük mi jellemző a lovakra.
3: Szép állatok, és nagyon gyorsan is tudnak tanulni, lehet velük jó érezni magatat.
1: Könnyen tanulnak, és nagyon ügyesek, és sokszor szoktak szót fogadni, és nagyon jó velük lenni, és nagyon szeretem a lovakat.
2: Nagyon szépek, és azért is a kedvenc állatom. Én most lovagoltam először, és eleinte még féltem, mikor ráültem a lóra, de azután már nem féltem.
3: Én már sokszor lovagoltam, járok is lentibe, és gyorsan meg lehet szokni a lovak társaságát.
1: Eleinte egy picit féltem, de utána már nem féltem a lovaktól.
2: Sok ló van, úgyhogy mindegyik nevét nem tudjuk a fejünkbe tartani. De fejembe tartottam a Zóját, mert az egyetlen fekete ló.
3: Nekem a Áli maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és annával segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
1: Nekem a Suzi a kedvenc lovam, és abban a boxban 3 ló is van. Szoktam ottani lovakat pucolni.
4: Hogyan kell közelíteni egy lóhoz?
2: Nem szabad a hátánál, gondolom a hátsó lábánál lenni, mert még rúghat.
1: Nem szabad a ló társaságában kiabálni, azért, mert meg tudnak kiadni.
2: És nem szabad körülöttük ugrálni, mert akkor megijednek, és akkor vadak lesznek.
4: Mesélték hozzáértően a lovastábor résztvevői. A lovak ezúttal Dornava községből, a titokzatos rancsról, azaz a Skrivnostni rancsról érkeztek gazdiukkal, Urska Kládnikkal, aki a helyszínen a gyerekeket lovagolni tanítja, és mi egymásra. A tábor koordinátora pedig idén is Fticsár Ines a Lóbarátok Egyesületéből.
5: Én már harmadik alkalommal szerveztük meg a lovastáborunkat, most idén a tavaszi szünetben, ugye tavaly nyáron volt a tábor, de úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy most többen tudnak eljönni, és így is lett. Jelenleg 30-an vannak, és annak is örülünk, hogy vannak fiúk is. Látjuk rajtuk, hogy nagyon szeretnek itt a lovak körül lenni. Mivel nagyon sokan vannak, ezért logisztikailag egy kicsit nehezebb megoldani, hogy mindenki egyszerre felüljön a lóra, viszont így két csoportba osztottuk őket. A lovaglás mellett foglalkozásokat is tartunk, minden nap próbálunk valamit beiktatni, valamilyen kézműves foglalkozást, hogy ne csak minden a lovaglásról szóljon, habár inkább a gyerekek lovagolnának, de nagyon ügyesek egyébként a foglalkozásokon is. Tegnap patkokat festettünk, amiket nem fejeztünk még be, majd holnap fogjuk befejezni, államfogók lesznek. Ma jön a Petőfi ösztöndíjas Éva, aki majd tart egy foglalkozást, próbálunk mindent beiktatni.
4: Sikerült eddig minden gyereket bátorítani arra, hogy lóhátra üljön?
5: Igen, sőt nem is volt az a gond, hogy valaki ne akart volna felülni. Inkább az a gond, hogy nem akarnak lejönni, úgyhogy alig várják, hogy tényleg kijöjjünk hozzájuk. Egyébként naponta kétszer szoktunk lovagolni, ugye délelőtt egyszer és délután.
4: Mondta a Fticsár Inesz, a lovastábor koordinátora. Hadd tegyük még hozzá, hogy a lovaglásnak köszönhetően javul az egyensúly, fejlődik a testtartás, sőt még az önbizalom is növelhető. Mindazok, akiknek lovakkal van dolguk, egy kicsit türelmet is tanulnak. A lovastábor természetközeli élményt biztosít, ami pedig ugyancsak fontos, kikapcsolódást a digitális eszközöktől.
0: A bánótai lovastáborról hallották Szőke Krisztina riportját. Lopjunk!

0: Művészet, történet.
1: Sándorfi István, a párizsi magyar festő, Pellay Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Az interneten kutatva sokan rábukkantak már egy magyar festőművész nevére, akinek a művei lebilincselőek. A neve Sándorfi István, azaz Etienne Sándorfi. Sándorfi István magyar festőnek tartotta magát, bár nem Magyarországon élt. Családjával együtt az 56-os forradalom idején 8 évesen távozott az országból, mint a többi csaknem fél millió ember. Éltek Spanyolországban, Németországban, de 2 év után Párizsba költöztek. A fiatal fiú összes traumáját a rajzzal gyógyította. Mielőtt felvették a főiskolára, már 3 kiállítás volt mögötte. 2 képzőművészeti egyetemet is elvégzett, mégis autodidaktának mondta magát. 15 éven keresztül saját magát használta modellnek, ezt a kritika alaposan félre is értette. Sándorfi azt mondta, hogy mivel őt az élet legalapvetőbb kérdései foglalkoztatják, először saját magát kell felfedeznie. De a fő ok az volt, hogy nem tudott úgy alkotni, ha valaki más néz. Először önarcképeket festett, majd különböző tárgyakkal kombinált, agresszív, színpadias beállításokat alkalmazott. A kritikusok azt írták róla, hogy narcisztikus és mazochista művész. Ezért hagyott fel a csak magát ábrázoló képekkel, mert az alkotásokból egyre nagyobb agresszivitás áradt. Ezután csendéleteket és női modelleket festett. A képeket a tárgyakkal együtt megkomponálta, beállítva a női modelleket, majd lefotózta őket. Ez a fotózás akár 4 órán keresztül is eltartott. Csupán saját fotók alapján festett. 2 kislánya is modellkedett neki. Lesötétített ablakok mellett alkotott. Hiperrealistának tartják, de ő tiltakozott ez ellen. Figurái, tárgyai a képeken a megtévesztésig hasonlítanak ugyan, de minden alkotásán szerepel valami oda nem illő, valami képtelenség, például egy elmosódott kéz. Műveivel az egész világot meghódította. Minden jelentős galériában kiállított, műgyűjtők sorakoztak képeiért, csak Magyarországon volt ismeretlen. Francia családja szerint nagyon ragaszkodott magyarságához. Francia neve mellé mindig oda tette a magyart is. Etienne István Sándorfi. 2001-ben a Párizsi Magyar Intézetben volt első magyar vonatkozású kiállítása. A gyűjtője Maklári Kálmán szervezte meg ezt, és a későbbi magyarországi tárlatait is. Sándorfi István 2007-ben 59 éves korában hunyt el rövid betegség után Párizsban. Meghagyta, hogy hamvait vigyék haza az újpesti temetőbe, nagyszülei sírboltjába. Ez meg is történt. Halála után végre a művei is megjelentek Magyarországon, 2-3 kiállítása is volt az elmúlt években. Debrecenben egyenesen életmű kiállítást rendeztek a híres művésznek. A magyar fővárosban 2026 tavaszán olyan művei voltak láthatók, amelyekkel még nem találkozott az ottani közönség.

lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyszerűsítik az AI licencek beszerzését az egyetemek és a kutatóintézetek számára. Lengyel-ukrán egyeztetés, politikamentes párbeszédet sürgetnek. Napsütéses, a délután folyamán mérsékelten gomoly felhős napunk van, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket. A roma holokauszt történelmünk egyik legtragikusabb fejezete, hangsúlyozta Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke, az áldozatok emléknapja alkalmából. Közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, kötelességünk megőrizni az áldozatok emlékét, és nem megfeledkezni arról, hová vezethet a gyűlölet és a rasszizmus. Rasi elítélte az erőszak és az üldöztetés minden formáját, és kiemelte, a demokratikus társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete és a kölcsönös megbecsülés. Az emléknap az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára utal, amikor Auschwitz-Birkenau-ban csaknem 3000 romát gyilkoltak meg. Egyszerűsödik a mesterséges intelligencia használatához szükséges licencek beszerzése Szlovákiában. Az új szabályozás az állami egyetemekre, kutatóintézetekre és a Szlovák Tudományos Akadémiára vonatkozik. A módosítás célja, hogy rugalmasabbá tegye az AI használat jogának beszerzését, mivel ezek nem hagyományos termékek és speciális elbírálást igényelnek. A törvényalkotók szerint kisebb értékű beszerzés a közbeszerzés költségei gyakran meghaladják a versenyeztetés hasznát, ezért indokolt az egyszerűsítés. 100 évvel ezelőtt indult el a rendszeres rádiós műsorszórás Szlovákiában egy pozsonyi ideiglenes stúdióból. Az első adás óta a rádió végigkísérte az ország történelmét, túlélte a háborút, a politikai rendszerváltásokat és a cenzúra időszakát is. A rádió kiemelt szerepet játszott a szlovák nemzeti felkelés idején, amikor a felkelők hangjaként szólította meg a lakosságot. A kommunista korszakban propaganda eszközzé vált, ugyanakkor fontos kulturális műhely maradt. 1968-ban és 1989-ben a rádiósok a hiteles tájékoztatás mellett álltak ki. Ma a Szlovák Rádió modern közszolgálati médium több csatornával és széles műsorkínálattal. A 100 éves jubileumot egész évben programsorozat kíséri, amelynek csúcspontja egy októberi gálakoncert lesz.

0: Kicsi atomerőmű újabb blokkját. A bejelentést Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke tette közzé a közösségi médiában. Így már csak egy blokk működik, az is csökkentett teljesítménnyel, mindössze töredékét adva a teljes kapacitásnak. Az üzemeltető szerint, ha a vízszint tovább csökken, a jövő hét közepére teljesen leállhat az erőmű. A lakosságot arra kérik, hogy különösen az esti órákban csökkentsék az áramfogyasztást. A paksi erőmű a magyarországi áramtermelés mintegy 40%-át adja. Teljes leállására eddig még nem volt példa.
1: Időjárás.
0: Napsütéses, a délután folyamán gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős napunk van. Csapadék nem valószínű, számottevő mennyiség szinte biztosan nem lesz, bár a késő délutáni esti időszakban északon elvétve nem teljesen kizárható egy-egy zivatargóc. Továbbra is az Alpok és a Tátra vonalában alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben országszerte 36 és 40 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Rózsahegyre behajtva Ivachnó falu, azaz Ivachnová irányából. Az arra közlekedők körülbelül 10-15 perces fennakadással számoljanak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Hamarosan indul a retroslágerlista, de mást is kínálunk még 16 óráig. Papa Dimitriou Atinával is beszélgetünk.
3: És kérdezik tőlem, hogy hülye vagy? Hát ennyi év után, és mondom, tudod miért? Azért, mert ha te már leteszel valamit az asztalra, akkor azt a szintet, azt te nem, az alá te nem mehetsz már, basszus!
1: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. augusztus 2-án a Trox With a Girl Like You című dal állt a slágerlista élén. A fülbe mászó egyszerű dallam és a lendületes beat hangzás rövidítő alatt a korszak egyik legnagyobb slágerévé tette a felvételt. A zenekar frontembere Reg Priestley írta a dalt, amely a The Trox első brit lista vezető sikere volt. Érdekesség, hogy a felvételen eredetileg trombita szóló is szerepelt volna, de ezt végül elhagyták, mert a zenekar úgy érezte, gitárral erősebben szól a dal. A With a Girl Like You a maga természetes nyers rock hangzásával máig a 60-as évek brit beat korszakának egyik emlékezet.

2001-ben az Atomic Kitten Eternal Flame című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A felvétel a The Bangles 1989-es világslágerének feldolgozása, amelyet az Atomic Kitten lágyabb modern pop hangzással tett ismét óriási sikerré. Az érzelmes ballada különösen kiemelte az együttes harmonikus vokáljait és visszafogott előadásmódját. A dal több országban is vezette a slágerlistákat, és az Atomic Kitten egyik legismertebb felvételévé vált. Több mint 2 évtizeddel később is a 2000-es évek elejének egyik legkedveltebb szerelmes slágereként tartják számon.

2006-ban visszatért Shakira és Václav Jean a Hips Don't Lie-jal. No fighting. We got the refugees. No fighting.

2011 JLS featuring You, She Makes Me Wanna. A lendületes pop és dance hangzású felvétel JLS harmadik stúdióalbumának első kislemeze volt, és megjelenése után azonnal az első helyre került a brit slágerlistán. A dalban jó közreműködése friss elektronikus hangzást kölcsönöz a zenekar megszokott R&B stílusának. A fülbemászó refrén és a nyárias hangulat miatt a szám a 2011-es év egyik legnépszerűbb rádiós slágerévé vált. A She Makes Me Wanna tovább erősítette JLS helyét a 2010-es évek legsikeresebb brit fiú együttesei között.

2016-ban Major Lazer featuring Justin Bieber, valamint MU, Cold Water című dala volt a brit rádió kedvence. A modern dance-pop sláger megjelenése után pillanatok alatt meghódította a rádiókat és a streaming platformokat világszerte. A dal üzenete a kitartásról és az egymás iránti támogatásról szól, arról, hogy a nehéz időszakban mindig számíthatunk valakire. Justin Bieber érzelmes énekhangját és az MU különleges vokálja egészíti ki, miközben Major Lazer jellegzetes elektronikus hangzásvilága adja a dal lendületét. A Cold Water több országban is listavezető lett, és a 2016-os nyár egyik legnagyobb nemzetközi slágereként vonult be a popzene történetébe.

Ez volt a Retro Sláger lista. A 15 óra híreket követően Papa Dimitriou Attinával beszélgetünk, az óra végén pedig Vámosi János három slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Kalinyák és William Karasz vitázott migrációról és biztonságról. A Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőmű újabb blokját, jelentette be Magyar Péter a közösségi médiában. Napsütéses, a délután folyamán mérsékelten gomoly felhős napunk van, a hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Egyszerre külpolitikai, biztonsági és belpolitikai kérdésekről is szó volt a TA3 televízió vitaműsorában. Robert Kalinyák védelmi miniszter bírálta az Európai Uniót a migráció kezelése miatt. A ceutai helyzet kapcsán azt mondta, amikor több tízezer ember mozdul meg, annak előzményei vannak, és szerinte felmerül a hibrid hadviselés lehetősége is. A KDH alelnöke William Karasz ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának fel kell készülnie az ukrajnai háborúból eredő biztonsági kockázatokra. Úgy véli, erősíteni kell a keleti határ védelmét. Kalinyák szerint az ország már készül a lehetséges fenyegetésekre, a biztonsági erők gyakorlatokat tartanak és jelen vannak a határon. A vitában belpolitikai kérdések is előkerültek. Kalinyák megvédte a Smer döntését, hogy az eperjesi kerület élére Judita Lassákovát jelölik, míg Karasz a jelenlegi megyeelnök Milan Majerszki munkáját méltatta. Emellett éles vita alakult ki a volt országos rendőrfőkapitány Tibor Gaspar szerepéről is. Karasz szerint, ha nem tudott a magasrangú rendőrök bűncselekményeiről, az alkalmatlanságát bizonyítja. Kalinyák viszont úgy reagált, ez inkább azt jelzi, hogy nem avatkozott bele a nyomozásokba. A roma holokauszt történelmünk egyik legtragikusabb fejezete, hangsúlyozta Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke, az áldozatok emléknapja alkalmából. Közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, kötelességünk megőrizni az áldozatok emlékét, és nem megfeledkezni arról, hová vezethet a gyűlölet és a rasszizmus. Rasi elítélte az erőszak és az üldöztetés minden formáját, és kiemelte, a demokratikus társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete és a kölcsönös megbecsülés. Az emléknap az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára utal, amikor Auschwitz-Birkenau-ban csak nem 3000 romát gyilkoltak meg. Egyszerűsödik a mesterséges intelligencia használatához szükséges licencek beszerzése Szlovákiában. Az új szabályozás az állami egyetemekre, kutatóintézetekre és a Szlovák Tudományos Akadémiára vonatkozik. A módosítás célja, hogy rugalmasabbá tegye az AI használat jogának beszerzését, mivel ezek nem hagyományos termékek és speciális elbírálást igényelnek. A törvényalkotók szerint kisebb értékű beszerzéseknél a közbeszerzés költségei gyakran meghaladják a versenyeztetés hasznát, ezért indokolt az egyszerűsítés. Politikai feszültségektől mentes párbeszédre szólítottak fel lengyel és ukrán tisztségviselők a történelmi viták rendezésében. A két ország képviselői Lvivben tárgyaltak az együttműködés elmélyítéséről. A megbeszéléseken szó esett az ukrán állapotokról,

0: állhat az erőmű. A lakosságot arra kérik, hogy különösen az esti órákban csökkentsék az áramfogyasztást. A paksi erőmű a magyarországi áramtermelés mintegy 40%-át adja, teljes leállására eddig még nem volt példa.
1: Időjárás.
0: Napsütéses, a délután folyamán gyengén vagy mérsékelten gomoly felhős napunk van. Csapadék nem valószínű, számottevő mennyiség szinte biztosan nem lesz, bár a késő délutáni esti időszakban északon elvétve nem teljesen kizárható egy-egy zivatargóc. Továbbra is az Alpok és a Tátra vonalában alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben országszerte 36 és 40 fok körül alakul.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a Prievoszkán a belváros irányába a fákat nyesik, ezért csak a buszsávban tudnak közlekedni az arra autózók. Rövidebb fennakadással és várakozással is számoljanak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A vasárnap délután harmadik órájában Papa Dimitriou Attinával beszélgetünk, az óra végén pedig Vámosi János három slágerét halljuk. Ez a vasárnap délután.

Dimitriou Attila, Jászai Mari és Emerton díjas magyar színésznő Budapesten született görög származású családban. 1976-ban végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd többek között a Nemzeti Színházban, a Rock Színházban és a Budapesti Operett Színházban játszott. Drámai szerepekben és zenés darabokban, musicalekben egyaránt jelentős sikereket aratott. A

0: Televízió nézők a Linda, a Szomszédok és több más sorozat, illetve film szereplőjeként is ismerhetik. Művészi munkásságát 1993-ban Emerton díjjal, 2019-ben pedig Jászai Mari díjjal ismerték el. Kossár Georgina beszélgetése.
1: Ugye pár nappal ezelőtt ünnepelted a születésnapodat, és muszáj, hogy én is felköszöntselek, és a hallgatók nevében is nagyon boldog születésnapod, és a Jóisten éltessen további ilyen erőbe, szenvedélybe, és ilyen életerőbe, ahogy vagy. Tehát ezt hogy csinálod?
2: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki tényleg gondol rám, meg ezen keresztül azoknak is, mindenkinek, aki az étterem, meg a neten, meg a mit tudom, ami hogy hívják okon, Facebookon, szóval mindenhol. De egyenként tényleg annyian voltak, hogy egyenként elkezdtem mindenkinek visszaköszönni, vagy megköszönni, de hát egyszer csak így azt mondtam, hogy Jézusom, hát már mióta ülök itt, hála annak a Jóistennek, és akkor így zanzásítva egyszer csak kiírtam, hogy mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm, és bocs, hogy nem külön. Hát nem tudom, hogy bírom, én hálam, szóval ezt szokták kérdezni tőlem, úgyhogy föl vagyok készülve. Tehát figyelj, először is biztos, hogy genetika, hát amiről nem tehetek. Másik az a 15 év, amikor én nagyon keményen tornáztam, azt hiszem 30 éves koromtól, körülbelül igen, akkor kezdtem. Ez minden nap egy 45 perces aerobik volt, ami akkor, hát akkor az ment, hogy aerobik, és otthon csináltam, hogy semmi kifogásom ne legyen. Tehát ott nem volt kifogása a szenteste, a húsvét hétfő, a vasárnap, a szombat, nem tudom, és azért otthon, hogy esik a hó, az se legyen kivétel, meg vagy hideg van, meg most jaj, de esik az eső, meg elfokán. Szóval nagyon keményen, de olyan keményen, hogyha mondjuk tényleg annyi dolgom volt, hogy este 12 volt, és akkor hazaértem, és még nem tudtam megcsinálni, nem feküdtem le addig, ameddig azt a 45 percet meg nem csináltam.
1: Na de a mozgás azóta se hagytad abban.
2: Hát igazából nem, és most is itt vagyok, most éppen Balaton-Almádiban vagyok, nagyon-nagyon szép hely. Most már harmadik éve vagyunk itt a Nemzeti Lovasszínházzal, és most Unikorn is fogunk játszani. Tegnap is azt játszottunk itt, meg ma is van egy ilyen nagyon szép tér, ahol megvan csinálva a színpad, meg a mi színházunkban egy kollega csinált egy tribünt, 700 férőhelyes tribünt, egész, nem is tudom mióta, egész télen ott kalapált, fúrt, faragott, úgyhogy most le is tudtuk hozni, hogy azzal se legyen probléma, hogy itt mindig tribünt kell felállítani, nem, tehát mi hurcibáljuk a díszlettekkel együtt a tribünt is, úgyhogy hát igen, a ló az van, az hála Istennek az van, és az a lelkemnek is nagyon sokat tesz, mert én most egy olyat mondok, hogy mindenki haragudni fog, de nagyon sokan így gondolják. Én az állatokat sokkal többre tartom, mint magunkat, embereket, mert mi már nagyon elmentünk rossz irányba, és nem tudom, mi lesz a vége. De az állatok, na, most is itt van mögöttem a például a kutyám is, aki egy olyan hálás, egy mentett kutya, aki hát annyira a sarkamban van, hogy néha szegényt állon rúgom, ahogy emelem a lábam, hogy megyek előre, és jön mögöttem, és hogy fölemelem a lábam hátul, egyszer csak így az állat szegények, meg hát semmi, nem megy nagy a tütök, kivéve mondjuk, amikor sarkantyú van rajtam például, mint most.
1: És bírom ezt a nagy szenvedélyt, hogy közben tényleg élsz, halsz az állatokért, és tényleg nem tudnál úgy elmenni, hogy ne vidd magaddal a kutyát, közben mérges vagy, kiabálsz, de ugye ezt is szeretetből teszed.
2: Hát persze, az a baj, tudod, az a baj, nekem volt egy puli kutyám, aztán annak egy kislánya is. A puli kutyám az első, az mindent tudott. Tehát elválasztás után rögtön megkaptam. De ezt a mentett kutyát sajnos csak 6 éves kora óta van velem, most 7,5 lesz mindjárt. Tehát 6 éves korától mi a francot tanítasz neki? Ráadásul nekem annyira nincs időm, el kéne menni vele iskolába, tudom. Mindenki mondja, hogy menjek el, meg ajánlanak embereket, hogy ki. De nincs, egyszerűen nincs arra időm, hogy most a kutyával is elmenjek. És szóval van ez az ugatás, amiről nem tudom leszoktatni, és mondják, hogy van olyan nyakörv, ami hogyha ugat, akkor egy kicsit úgy megrázza. Van nálam állítólag egy kütyű, amit hogyha ugat, és azt én nem akarom, akkor azt megnyomom, és egy picit így megrázza a nyakát. Hát dehogy csinálok ilyen hülyeségeket. Isten, ez megint egy ember által kitalált idiótaság, mert az ember nem képes például, mint én, rá, nem érek rá, hogy megtanítsam neki, hogy ne ugasson, amikor nem akarom.
1: Miként választottad mégis ezt a 6 éves kutyus? Tehát, hogy miért? Tehát, hogy
2: hát figyelj, az volt a helyzet, hogy egy kollégámnak, nem azért volt, mert ez kényszer, hát nem kényszer, nem nekem volt kényszer, csak egy kollégám nál volt. volt, ez a kollégámnak volt, ő hozta el a menhelyről ezt a kutyát, és nála volt azt hiszem 3 évig, és hát nagyon szökős volt szegény. Szóval akárhányszor a kollégám elment, ő állandóan hol így, hol úgy kiszökött. És miután menhelyes, nyilván volt rajta csip, és a csip alapján mindig visszavitték, és már annyira kellemetlen volt, mert hát állandóan ahányszor elment, annyiszor utána szökött. Mert ilyen szeparáció szorongása volt, mert azt hitte, hogy ott fogják valami rossz helyen hagyni. Mármint, hogy nem jönnek vissza hozzá. És akkor kénytelen volt láncra kötni. Na, ezt már nem nagyon bírtuk mi itt együtt, akik így együtt voltunk kollégáinak az embernek, és akkor megkérdezték tőlem, hogy nem vinném el, és mondtam, hogy várjál, nekem is van egy kutyám, és annyit nálod. Na mindegy, szegény Borka, ez a kutyám neve, mintha tudta volna, hogy itten most neki helyet kell adni. Egyszer csak ilyen vese, igazából az apja után örökölhetett egy vese, nem az anyja, aki az enyém volt, a büszke, hanem valami vese bajt, szóval elég hamar elvitte a Borkát is, egymás mellé temettem őket a anyukájával. Anyukája mellé temettem, igen. Igen, mert ahol teremtem az anyukát, azt így megjelöltem, és akkor tudtam pontosan, hol van, és így mellé temettem. Na, és akkor én fölhívtam a kollégámat, és megkérdeztem tőle, hogy ez mit szólna, és nagyon örült neki, mert tényleg ő neki már teher volt, ő nem olyan volt, mint amilyen én, hogy én hurcibálom mindenhová a kutyámat, ahová csak lehet. Hát ő és ráadásul ő igazából ő házőrzőnek vitte magához, mert voltak a falu szélén valahol, és a felesége kicsit azért hát félős volt. Úgyhogy ő az enyém meg ahol akar ott van. Tehát az enyém az konkrétan az ágyam alatt alszik, tehát benne a házban alszik az enyém. Ha ki akar menni, kimegy, ha be akar jönni, bejön. De egyébként a minap én is elmentem dolgozni a tévébe, és ott a sminkbe ott kezdtünk volna sminkelni, és megszól a telefon, ismeretlen szám. Szia, Attila, mondom, hello, ki vagy mi vagy? Hát megszökött a kutyád, nem mondom. Úgyhogy az enyém, és mondom, hol van? Azt mondták a rendőrségnél, mondom, hol van, mit csinálj? Na mindegy, azért valószínűleg azért vitték a rendőrségre, mert ott volt, lehetett csipolvasó, vagy nem tudom, miért vitték oda. Na mindegy, aztán azt lerendeztük, mondtam, hogy hova vigyék vissza, és akkor úgyhogy tőlem is elszökött sajnos, igen. Mert egy picit azt gondoltam, hogy most már megtanulta, hogy nálam van, és mondom, nem zárom be, meleg van, hogy kicsit úgy kiengedtem, hogy majd ha hazajön. Nem volt ez, kiszökött, úgyhogy ezt ennyi. Ennyit a kutyától.
3: Nem baj, hogyha ilyen hosszúra sikeredett a kutyusodról való mesélni.
2: Majd megvágod. Mert,
3: hogy ugye te közismert vagy az állatok és a természet iránti mély szeretetedről, és hát...
2: Most is, ha tudnád, hogy én mit látok, magam előtt egy olyan erdőt látok, hogy végem is van. Mögöttem süt a nap, égeti a hátamat, mert melegem van, döglök meg, és itt benne. Szóval én azt szoktam mondani, hogy az én templomom az erdő, és itt tudok kapcsolatot teremteni a jó Istennel. Na, mondjad, mit szeretnél volna kérdezni?
3: De milyen jó, hogy mindig van is rá alkalmad, lehetőséged, hogy te milyen környezetbe kerülj, és mindig ilyen helyen vagy. Hogy vonzod ezt be?
2: Hát valószínűleg azért, mert én utálok a városba lenni például. Utálom a betont, utálom, pedig ott nőttem föl, utálom a stresszes helyzeteket, az idegbeteg embereket, a rosszul hozzászóló embereket, a nem mosolygós embereket, ha kérdezel tőle, úgy válasz, mint egy, nem tudom, mit. Én egy kéjú nyugyák görögül, tehát mint egy ilyen, nem tudom minek, szóval egy ilyen, nem tudom, na, tehát mintha nem emberből volna, mintha nem szerettem volna valami segítséget kérni, úgy válaszol, hogy az élettől elmegy a kedvem. Uh-huh. Na, mindegy, és akkor én ezeket így kerülöm, ezeket a helyzeteket, és inkább leülök egy fatövébe, és nézem a hangyákat, ahogy ezek viszont hogy tudnak egy irgalmatlan egyenes sorba menni, és a téli, például a téli takarmányt, vagy a téli elegeát, vagy nem tudom, berakni. Na mindegy, szóval én ezektől oda vagyok. A jó Isten az olyan csodát teremtett ide, hogy mi meg egyre jobban elrontjuk ezt. És úgyhogy nyilván menekülök, mert nem bírom. Egyszer nem bírom. Meg ráadásul nekem gyerekkoromban az a szerencsém volt, hogy én egy olyan óvodába jártam, ami fönt volt a Vadaskertben. Azt hát hittem Budapestnek egy nagyon szép fönt, itt több, de olyan, amit most látok. Csupa erdő, tehát csupa fa.
3: Na,
2: és én ott
3: feleve, ugye? Igen.
2: Abszolút. Ott gyerekeskedtem, igen, abszolút. Úgy kezdődött, úgyhogy mi fára másztunk. Na, szóval csoda volt tényleg.
4: ez nekem nagyon fontos.
3: Na hát különleges kötődésed van a lovakhoz, és ezt, hogy mondjam, a színpad számára is ez neked ilyen ideális hely lett, tehát mert hogy a Lovas Színház produkcióiban is ugye rendszeresen fellépsz, szóval hogy neked ez is megadatott, de mióta van ez, mert hogy azért ugye még a Rockszínházas idődben még nem voltak a lovak, tehát hogy az még
4: nem, én kérlek szépen 17 éve vagyok a Lovas Színház tagja, ez úgy volt, hogy én nekem a Pintér Tibivel, a Lovas Színház megálmodójával és létrehozójával, és egyébként mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, tehát amerre járunk a Nemzeti Lovas Színház, szóval minden előadásunk nagyon, nagyon izgalmas, és egyedülálló, szóval azt kell mondjam, hogy ilyet a világon, tehát mindenféle lovas show-kat lehet látni, western show, honfoglalósó, íjászok, nem tudom én micsodák, indiásó, de az, hogy van egy darab, aminek van eleje, közepe, vége, és ez mind lova. Például a honfoglalásban a hétvezér nyilván lovon bőle, hogy mire jönne be. De vannak ilyen fanyagok, a színház meg a ló az hagyjon össze, miközben nem látott egy percet az előadásokból, szóval ezeket itt például nem szeretem az emberekbe. Tudod, az állat az kíváncsi, az oda megy, és ha nem szereti, akkor megugatja, elmegy, megijed, mit tudom én. De mi anélkül, hogy oda mennénk, már van véleményünk és pofázunk. Baromi nagy vélemény és pofázunk, és mondjuk mindenkinek, hogy még az annak is elmenjen a kedve, aki esetleg legalább eljönne megnézni. Szóval ezeket nagyon nem szeretem, ezeket az emberi tulajdonságokat, és ilyenek vannak. Szóval, hogy például mindig ezt szoktam visszakérdezni, és miről beszélsz? Játsszuk a honfoglalást, a hétvezér biciklin pringán jöjjön be? Vagy mi a bánatom? Lovon jön be, például, és ez milyen baromi jót. Én, mint Sámár asszony, lovon jön be, teszek?
3: A legautentikusabb.
4: Hát de nem. Hát abszolút. Úgyhogy ez ott ül a néző, és nem filmbászonról jön le, és nem érzi a lónak a szagát, meg nem látja, hogy most éppen jelenet közben például, bocsánat, trágyázik. Jaj, mert azt kivágjuk a filmből, meg nem tudom, mit csinálunk. Nem, igazi éles lovas helyzetek vannak itten az előadáson, és ül a nézőtéren, és akkor, és hát igen, szóval nagyon tetszik mindenkinek. Én is a múltkor megnéztem kívülről egy darabot, a Szépség és a Szörnyeteget, amiben nem vagyok benne. Hát én el voltam ájóba, pedig aztán én láttam előadást, sokat voltam színházban, sokat. Mondjuk általában benne vagyok, tudod, és így nem tudom nagyon megítélni, csak hát tudom a próbákon, mikor ülök, de így egyben mondom, láttam ezt az előadást, és el voltam ájóba. Azt mondtam, hogy én semmit, egy fél véleményem, rossz véleményem sem volt, hogy jaj, ott valamit kellett volna, más kell. Semmi. Ájúdoztam a helyet.
3: A próbák hogy zajlanak, illetve az, hogy ugye az ember még a saját szövegét is, tehát fél, hogy majd nehogy elrontsa, meg szóval, hogy nincs két egyforma előadás egyébként sem. De egyszerűen nincs az a stressz benne az emberben, hogy mi van akkor, hogyha a ló nem úgy viselkedik, tehát hogy zajlanak a próbák a lovakkal, illetve hogy mindig sikerül úgy az előadás, ahogy elterveztétek, tehát ennyire intelligensek, okosak és betaníthatók.
4: Hát nagyon, nagyon be van tanítva, szóval tényleg van foglalkozva velük, tehát nem úgy van, hogy azt, hogy most akkor ilyen idegbeteg lovakra fölülünk, tehát azért amiket megválogat lovakat a tenya, várjál, Pamacs, mindjárt jövök, amiket megválogat, elhozza, és utána foglalkoz, nem csak a darabot próbáljuk, hanem foglalkozás van a lovakkal, például tanultunk suttogást is, tudod, amikor szerszám nélkül úgy viselkedik a ló, mint egy kutya, tehát így, mint az én Pamacsom például, az én kutyám, aki, ha én elindulok, mondom, jön utána, mint a, megmondom neki, hogy na mindegy. Szóval igen, be vannak tanítva persze, és hát utána nyilván a jeleneteket is bepróbáljuk többször, tehát ez megtanulják a lovak, nagyon annyira okosak, annyira ügyesek, hogy már tudják, hogy mi fog következni. Ők talán előbb tudják, mint mi.
3: Na, a 50 éve vagy a pályán, ugye ezt mi kimondani is sok, tehát, hogy 50 éve vagy a pályán, de
4: igen.
3: A tempód az ma is lenyűgöző.
4: Hát, ez teljesen. Én most már ezt nagyon sokszor elmondtam, és most ezt megint el fogom mondani, biztos unják már a néző vagy a hallgatók, hogy én ezt a Madácsi mondást, az ember tragédiában, hogy az élet célja a küzdés maga, erre most jöttem rá, hogy mi. Én fiatalon azt hittem, hogy arról szól, hogy küzdjél, hát ugye fiatal, hogy küzdjél minél magasabbra, minél előbbre, minél többet, minél bebebe, minél nabebebe, de és közben nem, hanem arról szól, hogy addig élsz, amíg van miért küzdeni. Pont. Ilyen tök egyszerű. Tehát abban a pillanatban én, hogyha nem kéne küzdeni például mondjuk egy lóval, ha éppen valamit nem úgy csinál, hogy akarja, vagy küzdeni egy jelenettel, mert most éppen nem vagyok olyan állapotban, vagy mit tudom én, vagy egyáltalán, ha nincs feladat, nincs miért fölkelni, akkor minek is kellek föl? Tehát az, hogy egyik fenek, már bocsánat, hogy üljek a másikra. Hát most annak mi a franc értelme van? Az ember addig él, amíg van mit csinálni, van miért fölébredni, van miért lefeküdni, meg vannak álmai, meg vannak tendői, meg vannak céljai. Hát szóval én nem is értem azt, hogy szóval hogyan lehet úgy létezni, hogy ülök, és akkor majd jó, van, most is eljött az este, meg holnap jönne, és akkor mi van? Semmi.
3: Na, a te pályádon ugye mondjuk a nyári szünet, az a nyári szünet szokott lenni, de újabban az egész nyarat végig.
4: Járt,
3: ugye?
4: Hát azt képzeld el, hogy volt egy olyan 4 év, mert hát én minden nyáron azért ki szeretnék menni Görögországban, mert azért a hírem az görög. Hiába születtem Magyarországon, meg szeretem ezt az egészet, meg szóval az, hogy ilyen kettős létezésem van, ezt én nagyon megtanultam, megszoktam, és a ritmusom is ilyen volt, hogy 4 évig nem tudtam kimenni Görögországon, 4 nyarat nem tudtam kimenni, mert annyit dolgoztunk a lovasszínházban, hogy nem találtam egybe függő hetet. Ilyen 4 napokat találtam, hogy mondom, 4 napra hova menjek már, minek? Mire kimegyek, már jövök vissza. És az 5. évben azt mondtam, hogy kész, innentől most nem, most muszáj kimennem. Mert egyszerűen azt éreztem, hogy sorvad a görögségem. Szóval nincsen az a szükségem, ott egy más, tehát aki járt Görögországban, azt tudja, tehát azért egy más életérzés van ott, az egy pozitív, mosolygós szal, ami itt egy kicsit meg vannak fáradva, meg egy kicsit ilyen panaszkodós, Meg tényleg mindig félig üres a pohár, tehát valami mindig hiányzik, valami mindig el van rontva, valami nem tudom, amiben bele lehet kötni. Én meg például ez lett volna a harmadik, nem tudom, hogy mondtam, hogy mitől tartok én itt 70, mennyi vagyok most már, beleléptem a harmadikba unyám. Szóval, hogy mert én mindig pozitívan gondolkodtam, mindig. És hogyha nyilván mindenkinek van az életében, nekem is nagyon sok rossz pillanat van, meg rossz napok vannak, meg minden, de mindig megtaláltam a napnak azt az 1-2-3 másodpercét, percét, amivel le tudtam feküdni, és azt mondtam, hogy na jó, van, kész, minden, más, amivel nem tudsz mit kezdeni, amit nem tudsz javítani, amivel nem tehetsz, engedd el a francba, és az a 3 perc, ami neked jó volt, azzal aludjál el. Na most ez nekem, itt, amikor én nem voltam Görögországban 4 évig, akkor ezt elkezdtem érezni, hogy olyan, én is olyan, ilyen, nem tudom, mert olyan, na mindegy, és aztán tavaly kim voltunk nagyon sokan, tehát így az egész család, unokák, nagymamák, még unoka, nagymama, mindenki kim volt, és tök jól éreztük magunkat. Idén nem tudom, mert megint most egyfolytában dolgozom, de mindegy, felszívtam magam most egy jó időre, úgyhogy most jól vagyok.
3: De van ott kint valaki olyan is, aki miatt, vagy csak úgy tényleg kirándulni, vagy vannak ott még ismerősök?
4: Rokonok, hát nagyon sok rokon van nekem még ott kint, persze, nagyon sok unokatestvére, rengetegen vannak ott, persze. Csak hát főleg azok inkább Aténban vannak, tehát például tavaly, mikor kint voltunk, akkor inkább csak telefonon beszéltünk, mert mi Krétára mentünk, lehet ott meg nincsen rokon. De főleg a fővárosban, vagy Szalonikiben laknak, és hát ugye, mint mondtam, a várost azt én nem annyira, ott se, sehol se. úgyhogy mentünk tengerpartra, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Én tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy próbálja meg tényleg a jót nézni, a pozitívat nézni. Nagyon sok rossz van a világban, tényleg. De az a baj, hogy mi is ugyanolyan rosszak kezdünk lenni, és ennek semmi jó vége nem lesz, semmi. Most kiszálltam a kocsiból, mert ideig ugye a kocsiból ültem, most kiszálltam megkérdezni, hogy hány óra van, meg mi van, van-e portozás már, mert ugye zenés előadás lesz, mikroportos. És szóval most is így megálltam itt a fa tövébe, és nézem a fát, és ottan nézem, hogy itt bizonyos levelei már száradnak, szóval így, tehát van egy élet ennek a fának is, és ez milyen csoda, és ez minden éven ugyanígy csinálja, és jól van, és boldog. Biztos az, mert látszik rajta, mert árad belőle a boldogság, és nekem ez nagyon jó ezt látni.
3: Mondtad a Görögországot, hogy ugye tényleg sokan azt gondolják, hogy te Görögországban születtél, pedig
4: nem.
3: Mondod, hogy már óviskorodban ugye ide jártál. Tehát, hogy
4: persze, én így születtem a 8 kerben.
3: 8 kerben.
4: Ja, Budapesten.
3: Mennyire benned a görög vér, és mennyire az?
4: Hát igen.
3: Hogy lett a színésznő, ezt mondd el. Hogy
4: hogy ez érdekes. Az apám, amikor idejött Magyarországra, akkor ő elvégezte a színművészetén a Keleti Mártonnál a rendezés szakot. Aztán a televízióhoz került egy ideig, és azt a műsort, hogy Családi Kör egyébként, ami van, azt az én apám találta ki. Ki ne vágd véletlen, ott hagy benne. Igen, ezt az én apám találta ki ezt a műsort. És régen ez arról szólt, hogy egy bizonyos helyzetet, családi helyzetet eljátszottak színészek, és akkor azt a helyzetet, na, és akkor azt a helyzetet pszichológusok analizálták, hogy ki mit, hogyan rontott, vagy nem rontott el. Na most már kicsit másról szól ez már, de most is, amikor így behívnak például vendégként, bár most nem tudom most itt a változásokkal, hogy most van ez a műsor még, vagy nincs, de amikor behívtak, többször behívtak, akkor én annyira megvoltam hatolva, és mindenkinek mondtam, hogy tudjátok, hogy ezt az én apám találta ki ezt a műsort, és persze nem tudta senki, de ez tényleg így, és nagyon büszke voltam rá, nagyon-nagyon.
3: Na, de hogy is kezdtük el? Hogy lettél színész?
4: Ja, hogy lettem? Na, ez a lényeg. Ja, igen. A lényeg az, igen, hogy az apám látott bennem valamit nyilván, amikor elvégezte ezt a és látott bennem valamit, hogy zongorára járatott, balettra járatott, és tényleg nekem is lett volna kedvem ezt csinálni, illetve volt is kedvem, hiszen melyik gyerek nem szeretne hercegnő lenni, meg gyereket fogos, anyukát játszom, meg nem tudom én micsodát, szóval, hogy nem, hát mennyit játszunk itt mindenféle szerepeket gyerekkoromban. És volt egy év, az volt gimnázium első, tehát 14 éves voltam, ugye? Jó, mondom, igen. Hogy jött egy stáb, és válogattak lányokat, mert egy olyan filmet rendezett, amiben egy ilyen lány kollégium, mindegy. Hát mi civilek után nem tudtuk, hogy hogy kell viselkedni, és hát a szünetekben csivitoztunk. Hát nem van, sikítoztunk, mert mindenféket csináltunk, és hát eléggé csúnyán leordítottak minket ottan. És nem magyarázták el, hát honnan is tudtuk volna, nem mondták el, hogy mit kell, hogy kell viselkedni. Mert honnan tudjuk, hogy rajtunk van a mikrofon, és akkor azt mindent hallanak, mert föl van erős. Meg ezeket mit tudja az ember. Mindegy, és akkor így én elég érzékeny voltam mindig, és azt mondtam, hogy ja, szóval ez a színjátszás, ez erről szól, hogy én nekem így kell érezni magam, hogy le vagyok alázva, meg rosszul vagyok, meg mi ez, meg úristen, és kész, azt mondtam, soha többet nem, felejtsük el, nem akarok színésznő lenni, nem akarok ilyen közegben élni és dolgozni. De mindegy, és akkor végül is azt mondtam, hogy nem, és a pszichológiát akartam, pszichológus akartam lenni, mert azt viszont észrevettem, hogy az osztálytársaim állandóan hozzám jöttek mindenféle bajaikkal, és én valahogy mindig megtaláltam valami kis kulcsot, vagy énekeltem, vagy vicceltem, vagy mondtam egy fél mondatot, és teljesen helyre hoztam őket, és azt is tudták, hogy én nem fogom pletykálni a bajukat, szóval én még út vagyok, és mondom, lehet, hogy ez nekem jó lenne. Na, mindegy, és akkor eljött a negyedik év, a gimnázium negyedik éve, amikor ugye, hogy nincsenek véletlenek, mert ezt hallottam, nem én találtam ki, a véletlen az Isten inkognitóban. Tehát ő jött, és azt mondta, egy osztálytársam által, tehát oda jött hozzám magyarul egy osztálytársam, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarok elmenni egy bizonyos színházat megnézni. És akkor, és hogy nem lenne kedvem valami. Igen, és hát mondom, de hogy nem elmegyünk. Elmentem, olyat láttam, hogy azt mondtam, hogy Jézusom, ja, hogy ezt így is lehet. Olyan csapatmunkát láttam, olyan közösséget, olyan erőt abban az előadásban, hogy az a, hát nem tudom, hogy ott mennyire ismerik nálatok a Stúdióká, lehet, hogy ismeritek, nem tudom, Stúdióká Fodor Tamás, ami régen az Orfeó volt, tehát ugyanúgy a Fodor Tamás csinálta. Hát imádtuk. Na mindegy, és akkor én ott a végén volt el nézők és a szereplők kvázi egy ilyen beszélgetés, hogy kinek mi, meg hogy. És egyszer csak így odajött hozzám a Fodor Tomi is, meg a főszereplő az Oszkai Csaba, mindig elmondom, hogy nem volt csúnya fiú, egy gyönyörű fiú volt, biztos most is az, csak már nem látom, nem tudom hol van. És megkérdezték tőlem, hogy olyan kis érdekes vagyok, hogy nem lenne kedvem velük dolgozni. Hát fölvisítottam, hát ahogy én szoktam. Hát ez egész előadás alatt ez volt a vágyam, hogy közétek tartozhassak. Na, és akkor onnantól kezdve én negyedik gimnázium végéig ott dolgoztam velük, és hát onnantól, hát az már akkor teljesen egyértelmű volt, hogy én ezt folytatom, mert ez nagy, ez így is lehet, és ez nagyon jó. És akkor itt eljelentkeztem a színészetére, és hát hál' Istennek elsőre fölvettek. És tök érdekes ez is, hogy amikor az apukám oda járt, akkor a Simon Zsuzsa tanított az apámat, nem tudom konkrétan milyen színész volt, mert ugye rendezőként volt, de hogy a színészekkel hogy bánja, nem tudom mi volt annak a tantárnak kvázi a neve, és amikor ugye jelentkeztem, akkor a Színetár Miklós, meg a Simon Zsuzsa indítottak osztályt. És akkor hát mind a ketten el akartak happolni, a Izé és a Színetár is nagyon szeretett volna magának, és hát azzal győzött a Simon Zsuzsa, hogy az apámat is tanította kvázi, és hogy ez milyen romantikus és milyen csoda, és hogyha ad élje meg ezt az élményt. Aztán így a Simon Zsuzsához jártam, úgyhogy ott végeztem, és hát ennyi, és akkor innentől kezdve 50 éve ezt csinálom.
3: Ja. És hát tulajdonképpen te jobban a zenés darabokban vagy látható, ugye?
4: Igen, nem. Most már igen, de nem úgy kezdtem. Én abszolút prózai voltam. Ugyan énekeltünk otthon, meg mindenféléket csináltunk, de például, ahogy említetted, amikor a Rock Színházhoz kerültem, akkor a Nyomorultak volt az első előadás, amit láttam, mert oda hívtak, hogy menjek hozzájuk, kvázi lefejeződtettek, és elmentem megnézni, azt mondom, úristen, milyen hangok ezek, mi ez a csoda, mi ez a gyönyörűség, a Viki Dágyula, a Sasvári Sanyi, Nagy Anikó, tehát olyan hangok voltam, olyan hangok voltak, hogy Jézusom. És akkor, az volt például az a pont, amikor én a cigarettát levettem. Mert ugyan én énekelgettem jobbra-balra, meg népdalokat is, meg mindenféléket, de a színpadon nem sűrűn, nem az volt a fő. És mondom, Jézusom, hát én énekel meg ezekhez képest, milyen hangom van, úristen! És soha többet nem jutottam rá, 1987 ez akkor volt, és nem jutottam rá. Azóta se, hála Istennek, most már nem is fogok erre a kis időre, nem tudom, mennyit adott a Jóisten, én nem tudom, én tök jól vagyok, tehát még ugyanennyit le tudnék élni, de hát az már kicsit vicces is, nem?
3: Nem. Istenem, milyen jó
4: lenne. Milyen jó lenne, úristen! Ja. Na, mindegy, mi volt a lényeg a kérdésnek? Ja, úgy így lettem aztán színésznő. Na, és a Konfuciusz azt mondta, azt írta annak idején régen, hogy válasz olyan munkát, amit szeretsz, és soha többet nem kell dolgoznod.
3: Ismerjük, igen.
4: Na.
3: És neked
4: hát ezt adat, csinálom.
3: Ugye?
4: Hát ez abszolút.
3: Most újabban én úgy tudom, 2026-ban egy friss filmes szerepet is kaptál. Erről mit
4: tudom? Figyelj, ebben az volt az érdekes, ez egy svéd országban élő iráni csaj, így van, Svédországban élő iráni csajszi írt egy olyan magyar, tulajdonképpen egy magyar jánynak az ötlete alapján, aki ezt megélte, írt egy olyan darabot, hogy egy palesztin, egy izraeli, egy görög, egy svéd utaznak egy liftben. És hát először csak úgy kóstolgatják egymást, hogy milyen érdekes, hogy ez a palesztin, meg izraeli, meg a történet itt vala. Na mindegy, és a legvége az egésznek annyi, ez tulajdonképpen egy ilyen, nem azt mondom, hogy komédia, de...
3: Úgy tudom, hogy fekete.
4: Hát fekete. Akkor legyen úgy, hogy fekete. Igen. És aztán a végén annyira összeveszünk, hogy a svéd pincér által behozott zsúrkocsin lévő mindenféle tojást, csokit, tortát, mit tudom, az Isten volt még azon tejfölök, meg minden, azt kentjük egymás fejére, és ott verekedtünk már, mint ezekkel, tehát nem igazi verekedés, csak ezeket így. Úgyhogy, szóval, hogy igen, hogy milyen tulajdonképpen, hogy arról szól az egész, hogy éli meg a fiatal ember az idősebb korosztálynak ezeket a traumáit, amiket itt hordoz magával a szülő, hogy ezt a gyerek, aki már nem éli meg, hiszen már nem abban az országban él, ahol ezek történnek, hogy ezt ők hogy élik meg. Én az izraeli voltam, és a lányom, a Nóri lányom, amely vele forgattuk. A görög fiút meg a Szabó Kimmel Tomi csinálta. Uh-huh. És ő neki meg tudtam segíteni abban, hogy egy görög ember az hogy beszél angolul. Uh-huh. Ahogy magyarul beszél, anyukám beszélte magyar, így mondtam, hogy kicsi így beszél az angol csinál, így, uh-huh. így beszél egy görög ember magyarul. Úgyhogy jó volt, nagyon jó kis csapat volt. Figyelj, nem tudom, hogy hol lehet látni, megmondom őszintén, fogalmam sincs, ezt nem tudom. Tudod így, biztos lesz valamikor valami kis bemutató, amire remélem meghívnak, de egyelőre még nem tudok semmit. Nem tudom.
3: Na és van a Nemzeti Lovasz Színház, van ugye a Budapesti Operett Színházban is.
4: Van az Operett Színház, igen, az Operett Színház is, hát most aztán nem tudom, mi lesz, mert most az Operett Színház az kimegy, azt hiszem a Notre Dame-val kimennek Németországba elég hosszú időre vendégszerepelni, és nagyon sokan elmennek, tehát az itteni előadások elége nem tudom, hogy lesznek, azt majd még meglátjuk, mert láttam már egy műsortervet, ami tök üres volt. És az Erkel Színházban, az Apátra Show-ban vagyok még, és az is szeptember végén kezd próbálni, felújító próbálni, és októbertől vannak előadások. Úgyhogy az Erkelben nagyon-nagyon szeretek lenni, ott a Vajt nagyon-nagyon összefogja a csapatot, nagyon-nagyon jó közösséget teremtett, hogy...
3: Oda kinek... hívtak most, hogy ez az új Erkel Színház megalakult?
4: Így van. Igen, oda hívtak, igen, ebbe az előadásba, így van.
3: De milyen jó érzés hívtak. Ez, hogy...
4: Hát, de nagyon jó érzés.
3: Mindig van munka, mindig számítanak rá.
4: Igen. Ez tök jó, igen. Igen, hát nem tudom, én tudod, nagyon nehéz ez a pálya, mert egy pillanat alatt el is tudják felejteni az embert, meg aztán fölkapni, meg mit tudom én. Ezért ezt így megéli az ember ennyi év alatt, hogy most úristen, most miért nem én. Egyszer volt egy nagyon érdekes történet egyébként, hogy a Kerényi Imre, aki egyik kedvenc rendezőm volt, sajnos nincs már közöttünk, megrendezte a Magyar Elektrát, Borna Pista a Magyar Elektrát. És hát mindenki jött a színházba, ez a nemzeti színházi időszakomban volt, jött mindenki a színházba, hogy jaj, ha biztos te fogod kapni, jaj, biztos te. És én már tényleg elhittem, azt gondoltam, hogy hát tényleg, hát most ki játszhat már. És akkor kiírták a szereposztást, és nem én voltam kiírva. És hát nagyon, persze, az borzalmas volt, az borzasztó volt, de annyira hálás vagyok az Imrének, aki nem telt el 3 nap, találkoztunk, és azt mondta, hogy Attila, figyeljen ide, mert magázódott. Attila, figyeljen ide, én tudom, hogy maga azt gondolja, hogy ezt maga játsza, de ha ezt maga játsza, akkor én nem, akkor ez megpördül, még egyet pördül, mert az Elektra, ugye a görög darabnak a Magyar Elektráját írta meg a Borna Misza. Ha most azt eljátsza egy görög nő, az dupla csavar, és azt ő nem akar, azt nem akarja. Ő az eredetinek a magyar igazát, vagy a magyar érvényességét akarta megmutatni, tudod? És én ettől annyira megnyugodtam, mert én teljesen megértettem, még szóval nem volt az, hogy ja van, de én is meg tudtam volna csinálni. Nem, teljesen megértettem, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt elmondtam, mert ez biztos, hogy nem jutott volna eszembe. Hát ilyenkor mi jut eszébe a hülye színésznek? Nem bízik bennem, nem hiszi el, hogy én meg tudom csinálni, biztos azt hiszi, hogy nem. Szóval sajnos a színész nagyon, tehát még 50 év után is ez a nehéz, hogy ha már letettél valamit, például még kérdezik tőlem mindig, amikor most már így egyre jobban izgulok megint az előadásokon, és kérdezik tőlem, hogy hülye vagy, hát ennyi év után, és mondom, tudod miért? Azért, mert ha te már leteszel valamit az asztalra, akkor azt a szintet, azt te nem, az alá te nem mehetsz már, basszus. Tehát olyan nincsen, hogy az alá mész már, azt te neked minimum azt el kell érni, vagy azt még überelni kell. És hát ez tudod, ezzel foglalkozik az ember állandóan, és nyilván, amikor ezt nem kaptam meg, akkor azt hittem, hogy jaj, hát azt hiszi, hogy nem, és akkor most én már nem tudom ezt már, mert ez már annál magasabb szint, mert mit tudom, én hülyeségekkel gondoltam. Közben egyszerűen csak erről a tök igaz gondolatról van szó, amit tényleg kitalált, és azt mondta, hogy és abszolút elfogadtam.
3: Most még egy csavart mondok, de hogy a Magyar Elektra helyett lett egy valódi, igazi Magyar Elektrád, a lányod, ugye, aki Magyar Elektra.
4: Ugye? Na szóval, hogy figyelj csak, igen, de tudod, hogy ő Magyar Rékának született,
3: tudom,
4: például.
3: Tudom.
4: És akkor igen, és igen. Igen, abszolút, igen, és de úgy, hogy egyik reggel nem szerette a Rékát sose, mindig récizni kellett, vagy valamit, mit tudom én, valamiért nem szerette a Rékát, olyan, nem tudom, olyan keménynek, nem tudom, miért nem szerette, hogy mi volt a valódi ok, majd lehet, hogy ez is csak ki följön belőle, nem tudom, kifekít. Hogy egyszer még akkor együtt egyházban laktunk, és átszólt a másik szobába egyik reggel, hogy anya, elegem van, nem akarom, elegem van, nem, nevet változtatok, és mondom, mit? Nem tudom, majd ha meg lesz, szólok. De 2-3 nap múlva megint, anya, megvan, mondom, mi? És azt mondta, hogy Elektra, hát figyelj, nagyon jól esett, na. Hát jól esett, jól esett.
3: Na és Elektrából mi lesz? Vagy mi lett? Tehát most nem is éltek egy fedél alatt?
4: Figyelj, most már nem vagyunk egy fedél alatt, nem, most már van egy kedves, nagyon, nagyon, nagyon kedves párja van, és 2 telekkel arrébb laknak, úgyhogy nem vagyunk egymástól messze. Annyi maradt neki ebből a színészetből, amit ő akar csinálni, neki nem sikerültek a felvételik sajnos, pedig nagyon jó hangja van, meg szerintem nagyon erős, ő is nagyon, nagyon, tehát ilyen súlyos egyeniség, vagy nem tudom, hogy mondjam, minden nem sikerült, mit tudom én, más a divat most, nem tudom. De annyi van, hogy mi nekünk közös fellépéseink vannak, és ottan nagyon jól működünk. Szóval 2 szólamban énekelünk, meg felolvasunk verseket, meg. Tehát van egy olyan, hogy ami pont például arról szól, hogy ez a görögség magyarság, és a címét azt ő adta meg, azt mondta, hogy ne felejtsd el, honnan jöttél, de tudd, hogy hova tartozol. És ebben benne vannak abszolút magyar versek, gyönyörűségesek, régiek, népdalok, meg benne van görög is,
3: na,
4: meg görög gondolatok is, és ez tök jó. Mert és akkor van egy másik, ami pedig a szeretetről szól, és az is csak dalok és szöveget.
3: Hagylak menni, de még azt megemlítem, hogy ez olyan csodálatos ez, hogy ugye mind a 3 lányodból színésznő lett, és tehát az egész család a művész színvonalon van, ugye, de hogy ez az összetartozás, hogy semmi rivalizálás, semmi féltékenykedés,
4: igen.
3: Semmi,
4: igen, hogy, igen, nincs, igen, hogy most, igen. De mondom, hogy azért a kicsiből... azért a kicsiből nem lett igazából, tehát nem tudta azért ezt elérni, amit a nagyobb, szóval azért az nem sikerült, mert ugye nem vették föl.
3: Vagy rossz.
4: De nincsen semmi, nem, és most talált magának egy, nem, most már az óvodapedagógusit elvégezte, és most óvónőképzőt fog szeptemberbe kezdeni, mert azt tudtuk egészen fiatal korában, vagy kisebb korában, hogy annyira vonzódik a gyerekekhez, a gyerekek meg hozzá, hogy ez nagyon való neki, úgyhogy most szerintem végre meg fogja találni azt, amit szeret, és amiben ki tud teljesedni, meg boldog lesz. Úgyhogy ez, hát így van.
3: De azért veled is mindig a színpadon is. Azért ez
4: persze, egy... velem abszolút, csak hát mondjuk azt nem lehet rám mondani, hogy színésznő, mert hát nem az. Csak, uh-huh. Hogy is mondjam, csak így ilyen fellépő, színpadi szereplő vagy, nem tudom, mi a fenének lehet mondani, de mondom, szóval szoktunk menni, úgyhogy na, jól van.
3: Úgyhogy én...
4: Na, hát mindjárt már jön a néző, fogja a kis párnáját a kis hóna alatt. Köszönöm szépen,
3: lesz
4: nagyon
3: lesz
4: köszönöm.
3: Lesznek is, ugye ma is.
4: Hát, hogy ne lennének, na. Nem is tudom, 20 ló van, vagy mennyi, 20 ló, 60 szereplő, azért ez nem kis feladat itt.
3: Na.
4: Ja, 20 ló, 60 szereplő, igen.
3: Nagy erőt, egészséged.
4: Köszönöm hozzá. Nagyon szépen. Köszönöm, hogy egyáltalán az érdeklődést, meg mindent. Köszönöm
3: hát
4: szépen,
3: köszönöm,
4: és mindenki.
3: Hogy a nagy izgalmat vállaltad.
4: Jó van, oké.
3: A mikroportot, és közben meg velem beszél.
4: Igen. Na. Úristen, tényleg nincs rajtam még a mikroport, várjál. Na jó van, puszi! Sziasztok, én is.
0: Papa Dimitriou Attinával Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1925-ben született Vámosi János, a magyar tánczene kiemelkedő alakja. Most három slágere forog, a Járom az utam, a feleségével, Zárai Mártával előadott, Még nem hult le a csillag és a Cowboy legenda.

Vámos János énekelt. Ez volt a vasárnap délután 2026. augusztus 2-án. Az elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet és kellemes nyaralást. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Kis repülőgép zuhant le Nagyócsán. Migráns tragédia Ceutánál 72-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Az esti időszakban felélénkülhet a szél, holnap reggel 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Három ember, köztük egy gyermek is életét vesztette, amikor ma délután lezuhant egy kis repülőgép Ocsován, azaz Nagyócsán, a zólyomi járásban. A rendőrség tájékoztatása szerint a gép feltehetően sétarepülésen vett részt. A balesethez azonnal riasztották a mentőegységeket, a fedélzeten tartózkodók életét azonban már nem tudták megmenteni. Az áldozatok között van a gép 48 éves pilótája, egy 38 éves férfi és egy kiskorú gyermek. A helyszínen továbbra is dolgoznak a mentők és a rendőrök, a hatóságok vizsgálják a tragédia okait és körülményeit. Egyszerre külpolitikai, biztonsági és belpolitikai kérdésekről is szó volt a TA3 televízió vitaműsorában. Robert Kalinyák védelmi miniszter bírálta az Európai Uniót a migráció kezelése miatt. A ceutai helyzet kapcsán azt mondta, amikor több tízezer ember mozdul meg, annak előzményei vannak, és szerinte felmerül a hibrid hadviselés lehetősége is. A KDH alelnöke William Karas ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának fel kell készülnie az ukrajnai háborúból eredő biztonsági kockázatokra. Úgy véli, erősíteni kell a keleti határ védelmét. Kalinyák szerint az ország már készül a lehetséges fenyegetésekre, a biztonsági erők gyakorlatokat tartanak és jelen vannak a határon. A vitában belpolitikai kérdések is előkerültek. Kalinyák megvédte a Smer döntését, hogy az eperjesi kerület élére Judita Lassákovát jelölik, míg Karasz a jelenlegi megyeelnök Milan Majerszki munkáját méltatta. Emellett éles vita alakult ki a volt országos rendőrfőkapitány Tibor Gaspar szerepéről is. Karasz szerint, ha nem tudott a magasrangú rendőrök bűncselekményeiről, az alkalmatlanságát bizonyítja. Kalinyák viszont úgy reagált, ez inkább azt jelzi, hogy nem avatkozott bele a nyomozásokba. A roma holokauszt történelmünk egyik legtragikusabb fejezete, hangsúlyozta Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke, az áldozatok emléknapja alkalmából. Közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, kötelességünk megőrizni az áldozatok emlékét, és nem megfeledkezni arról, hová vezethet a gyűlölet és a rasszizmus. Rasi elítélte az erőszak és az üldöztetés minden formáját, és kiemelte, a demokratikus társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete és a kölcsönös megbecsülés. Az emléknap az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára utal, amikor Auschwitz-Birkenau-ban csak nem 3000 romát gyilkoltak meg. 72-re emelkedett azoknak a migránsoknak a száma, akik a Marokkóból a spanyol fennhatóság alá tartozó Ceutába tartva vesztették életüket. A hatóságok továbbra is a tengeren keresik az eltűnteket a város környékén. Közben egy olyan ideiglenes létesítmény előkészítésén dolgoznak, amely akár 200 áldozat befogadására is alkalmas lehet. A helyszíni beszámolók szerint mára megnyugodott a helyzet és nem észleltek újabb tengeri átkelési kísérleteket. Rendkívüli egyeztetést hívott össze holnapra Budapestre a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes. A Sándor palotában tartandó találkozóra a parlamenti frakciók vezetőit és a miniszterelnököt Magyar Pétert is meghívták. A megbeszélés témája a rendkívüli hőség és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések lesznek.
0: Időjárás.
1: Az esti időszakban a keleti térségben pár órára felélénkülhet a szél, majd éjszaka ismét legyengül a légmozgás. Hétfőn, kedden és szerdán árnyalat nyit még tovább fokozó

0: Reklám.
1: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. Vendégem ma egy olyan nő, akit gyerekkora óta körülöl el a zene. De a zene csak a felszíne valami sokkal mélyebbnek. Egy olyan életnek, amelyben ott van az anyával való szövetség, a hittel teli kitartás, az első kudarcok sebei, a hazatalálás pillanatai. Móroc Virággal beszélgetek. A lánnyal, aki pici kora óta énekel és mozog, aki küzdött a maga bizonytalanságaival, mégis újra és újra felállt. És aki azt mondja magáról, tanulok, készülök, hogyha megtalál a lehetőség, akkor kellő felkészültséggel tudjak helytállni. A nővel, aki énekművész, és aki elmondása szerint operaénekesnek készül, de ezt a beszélgetésben majd bővebben is kifejtjük. Szó lesz indulásokról, visszafordulásokról, anyai szeretetről, rossz élményekről, amelyek mégis ajtókat nyitottak, és arról, mit jelent ma nőként színpadra állni úgy, hogy közben az emberi esendőségünket sem felejtjük el. Szóval kezdünk, ez itt tehát a nő arcai, tartsanak velünk! Virág, szia! Hát nagyon örülök, hogy itt vagy velem.
4: Szia! Én is nagyon örülök, és köszöntök minden hallgatót is.
3: Olyan jó kis életmesét kaptam tőled a hallgatóinknak, azért ezt így mindig elmondom, hogy ilyen portrébeszélgetéseknél, mint amilyennek most te is a része vagy, megelőzi mindezt, ugye egy, hát itt tulajdonképpen olyan, mint hogy egy előinterjú lenne, csak itt tulajdonképpen te vagy az, aki a kérdéseket is önmagának felteszi, hiszen én egy olyan jó kis vázat kaptam most tőled, ami nagyon jó volt dolgozni. Használtam kiemelőt, pirosat, sárgát. Jó volt szó szerint belekapaszkodni. Tehát oda akarok kiukadni azokba a gondolatokba, azokba a szókapcsolatokba, amiket te így írtál nekem. Milyen érzés volt így írni magadról?
4: Egyébként nagyon fura volt. Azt hittem, hogy jó, hát hogy ez nem egy akkora feladat, hát persze leírom, hogy akkor ki vagyok, meg hogy micsoda, és akkor aztán úgy leültem a gép elé, mondom, na jó, akkor írjuk. Jó, de mit? Mármint, hogy így először így az volt, hogy úristen, most akkor mit írjak? Mit írjak le magamról? Mi az, amit én fontosnak tartok? Mert ugye itt is az volt, hogy aztán rájöttem, hogy hát szűrnöm kell lényegében az infókat, meg olyan dolgokat kéne beleírnom, amit alapvetően fontosnak tartok, vagy nem tudom, tehát, hogy alakították jelentős mértékben így az eddigi életemet, és nagyon nehéz volt így erre is rájönni, hogy amúgy mi az, amit én fontosnak tartok saját magamban, hogy azt elmondjam, hogy akkor végül is ez vagyok én. És akkor először lett egy nagyon hosszú, vagyis hogy kezdett nagyon hosszúvá válni ez a dokumentum, aztán rájöttem, hogy nagyon kicsit szűkítenem kell itt a dolgokat, és akkor aztán küldtem el, mondom, jó, ez így ilyen vállalható mennyiségű.
3: Igen, és most engem még azért az is érdekel, ami nincs benne, mert ugye azt mondtad nekem, hogy itt most lezárod a történetet, mert hogy még egyébként annyi mindenről tudnál írni. Most arról fogunk egyébként majd beszélgetni, hogy mi mindenről is írtál nekem, de még mielőtt ebbe belemegyünk, érdekel, hogy mi volt az, ahol egyébként meghúztad a határt. Nyilván ugye mondtad, hogy a terjedelem miatt, de hogy amit még úgy tudtál volna folytatni, de azt mondtad, hogy oké, hogy ez így most ennyi volt.
4: Lehet, hogy inkább csak az volt, hogy alapvetően az agyam egy kicsit tud úgy működni, hogy egy vezérszál mellett körülbelül 800 csilliárd másik mellé gondolat történik egyszerre az agyamban.
3: De jó, nem vagyok egyedül.
4: Akkor, nem, abszolút nem. És akkor én ezt először mindet elkezdtem leírni. Tehát, hogy volt már olyan, hogy fél oldalt írtam körülbelül, és akkor rájöttem, hogy de a mondatom elejét, tehát a kezdő gondolatot be se fejeztem. És akkor ilyen, hát ilyen apróságok voltak csak, amik ilyen kis összetevői a dolognak, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen pici alakító dolgok, részletek, sztorik esetleg, és akkor úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen ez nem biztos, hogy annyira fontos. Magán a lényegen nem változtat, hogy most mi történt akár az iskolai választásokban, meg az ilyen dolgok.

0: dolgokba. Úgyhogy aztán azért döntöttem úgy, hogy egy kicsit megvágom.
1: És most, ami a felvezetőmben ugye elhangzott, kérdeztem, hogy akkor hogyan hivatkozhatok tehát rád operaénekesként, és mondtad, hogy nem, hanem még nem vagy az, és mi kell ahhoz, hogy te elmondhasd magadról, hogy operaénekes vagy, mert hogy énekművész, az bizony, az már te vagy.
0: Igen, igen, diplomám szerint így van, és hát remélem, hogy egyszer majd operaénekesként is hivatkozhatok saját magamra is. Én nekem van egy ilyen, hát nem tudom, én így tartom, vagy így beszéltem meg magammal, hogy amíg mondjuk egy ilyen három jelentősebb szerepet, mondjuk, ha már énekelek egy operában, tehát hogy nem csak egy mondat erejéig esetleg így bemegyek, hanem kicsit több, azután azt mondom, hogy na jó, akkor talán most már mondhatom azt, hogy operaénekes vagyok. Na most addig, amíg most jelen pillanatban egy operai tapasztalattal rendelkezem, az is igazából koncert verzióban volt előadva. Úgy gondolom, hogy talán ez még kicsit sok lenne, hogy én azt mondom, hogy operaénekes vagyok.
1: Mi lenne a belépőd az opera világába? Tehát mi lenne akár az a szerep, vagy mi lenne az első dal, amit elénekelnél az opera színpadán? Hú. Most egy kicsit akkor előlegezzük ezt így meg, legalább képzelet szintjén.
0: Hát rengeteg verzióm van ebben is.
1: Gondoltam, hogy van erre is forgatok.
0: Sok álom szerep van. Biztos vagyok benne, tehát, hogy azért a realitás talaján is maradjunk. Ugye kezdő opera énekesként, hogyha valaki bejut, akkor azért nyilván rögtön nem mondjuk a címszerepet kap, vagy nem a leghíresebb operákból a leghíresebb szerepeket, tehát hogy azért ilyen gondolatom nincs, hogy egyszer csak a semmiből majd én leszek a Bohém élet Mimije.
1: Mert hogy az lennél?
0: Bár jó lenne, nyilván, de ez nem fog megtörténni soha. Majd egyszer, idővel, de hogy pályakezdőként azt gondolom, hogy reális célok azok, hogy kisebb szerepeket, mellékszerepeket kaphassak egy operában. Valószínűleg nem is egy Verista zeneszerző operájában, hanem mondjuk egy Mozart operában képzelném el, amiket úgy általában rendszeresen színpadon tartanak mondjuk operaházak, és akkor hát ha sikerül majd egyszer egy ilyen szereppel elindulnom.
1: Hogy nekem is ez jutott eszembe, hogy te igazán egy olyan nő vagy, aki két lábbal áll a földön.
0: Hát ezt lehet, hogy a családom megcáfolna most egyébként. Attól függ miben, mert ha ilyen szakmai dologról van szó, akkor talán még kicsit túl szigorú is vagyok magammal szemben. Szerintem ez normális, és szerintem ez jó is. Tehát inkább ez, mint hogyha túl megengedő legyek. De alapvetően nagyon sok minden aspektusa van az életnek, amiben viszont teljes mértékben nem vagyok így a földön. De remélem, hogy ebben igen, ezt is igyekszem gyakorolni is, tehát hogy tudatosítani egy kicsit magamban azt, hogy azért tehát jó dolog, hogy most akkor én itt a zenével szeretnék foglalkozni, meg ez a művészeti, meg az önkifejezés, meg az, hogy az embereknek átadjak valamit, de sajnos hát nem csak ebből áll ugye a zenész lét, az előadó művészeti lét, hanem rengeteg olyan, hát kevésbé élvezetes dolog is van, amivel foglalkoznunk kell, ami hát ugye a világban való elhelyezkedésünk, a terveink, a karrierépítése, azért ezekhez nyilván kicsit ott kell maradni a földön, úgyhogy...
1: De te most így a te kis életmesédre gondolva és utalva, tehát hogy már ott is visszaköszönt, és én is föl is írtam magamnak, hogy ez az önkritika és ez az egészséges énkép, hogy ez, tehát hogy te már tinédzser korodban is azért magaddal, vagy a határaiddal tisztában volt, és itt most itt utalok is egy gondolatodra, hogy amikor a gimit kinéztétek, aztán majd fogunk ugrálni az időben, hogy igen, tehát hogy akkor kijött a gimi, akkor a zeneművészeti is ugye szóba jött, és tehát hogy az életedben azt mondtad, hogy két nagy dolog játszott szerepet, illetve két dolog játszott nagy szerepet, a zene és ott is inkább az éneklés.
0: Igen,
1: de hogy ez így utólag, igen. Meg ugye a tánc.
0: Igen.
1: És így ma írtad is magadról, hogy a táncnál ott érezted, hogy vannak hátrányai.
0: Tehát,
1: hogy...
0: Igen. Meg hát nem is jöttek például olyan sikerek sem. Nem mondom, hogy én is most akkor ott mindent beletettem, tehát hogy minden energiámat arra fektettem. Egyszerűen csak ez a kettő volt, ami tényleg régóta ott volt az életemben, és ilyen... Tehát, hogy tulajdonképpen fel se fogtam, hogy mondjuk ezzel lehet valamit kezdeni, vagy sem, mert annyira egyértelmű volt, hogy ezek így hozzátartoznak az életemhez, hogy úgy gondoltam, hogy ez olyan, mint a levegővétel, hát arra se tudom magamat tovább képezni, meg nem tudom. Tehát,
1: hogy... Azt látva, hogy képben vagy saját magaddal, tehát a határaiddal, könnyebb így a választás, vagy könnyebb volt így a választás most, hogy egy néhány évvel ezelőtti virágra, ha gondolunk, tehát hogy ez megkönnyítette a választásodat?
0: Igen, ez biztos. Amikor itt a középiskolai választás elé kerültem, hogy akkor hova, mit, hogyan, akkor viszonylag egyértelmű volt, tehát hogy itt csak így visszagondolva volt bennem az, hogy igen, egyébként még a tánc volt, ami fontos szerepet játszott az életemben, de nem feltétlenül gondolkoztam abban, hogy akkor én táncművész szeretnék lenni. Tehát ilyen ambícióim nem voltak. Így az esetben egyszerű volt ez a döntés. Amikor már a középiskolában, ugye a konziban az volt, hogy bekerült a zongora szak mellé az ének szak is, és akkor ott hát jöttek ugye a nagyon vegyes eredmények is, nem csak most a verseny eredményeket értem, hanem úgy unblock az érzések, a visszajövő kritikák, hogy melyikből pozitív, melyikből negatív, melyikből ez az. Ott nyilván egy kicsit nehezebb volt azért ezt a döntést meghozni, meg azt, hogy elengedni egy olyan dolgot, ami igazából sose volt az enyém, csak nagyon, tehát nyilván az ember nagyon szerette volna, vagy nem tudom, tehát hogy így úgy indult neki, hogy akkor most ezzel ő szeretne foglalkozni, és az azért, ezt nem mondom, hogy az könnyű volt, nyilván az nehezebb volt, de ott is muszáj volt ebből egy kicsit kilépni, és látni azt, hogy oké, na most akkor mibe látom azt, hogy akkor ennek egy esetleg lenne jövője, és nem mellesleg, miben érzem aztán magamat sokkal jobban is. Tehát, hogy nem alapvetően úgy indulok neki, hogy hát tudom, hogy nem vagyok túl jó, tudom, hogy nem fog annyira jól sikerülni, de azért kiállok, vagy azt mondom, hogy igen, ebbe jól érzem magam, és azt gondolom, hogy tudok valamit nyújtani, és az éneklés egy ilyen dolog volt, úgyhogy aztán ez a visszalépés, a hátralépés, és akkor így megvizsgálva ezt a dolgot, így már egyértelmű volt, hogy az éneklés az út, amit választanom kell.
1: Igen, én közben olyat is fölírtam magamnak, hogy az út tulajdonképpen az neked így menet közben jött. Tehát,
0: igen,
1: hogy így az irányok, hogy úgy, hogy merre is veszed az irányt, tehát, hogy igazából lehet, hogy te mindig tudtad, nem, hogy az énekesi pálya lesz az, amit szeretnél, de hogy ez mégis úgy közben mondódott ki, úgy szintén óvatosan, megfontoltan.
0: Igen. Jó magamnak is meglepetést okozva ezzel szerintem. Hát nem véletlenül van az, hogy a Jóistennek terve van mindannyiunkkal. Na de most azt nekünk kiskorunkban nem fogja megsugni, hogy figyelj, ez lesz, hanem ő mindig úgy sodor, hogy végül az lesz, amit ő tervez, csak lehet, hogy én még nem tudok róla, és még lehet, hogy egy csomó mindenről nem tudok, ami jön az életembe, nyilván nem tudok. Remélem, nem tudok, mert az azt jelenti, hogy még van mit csináljak, és hát akkor, és szerintem ez is egy ilyen dolog volt, tehát hogy abszolút nem így indultam neki semminek, én 17-8 éves koromig én magát az opera műfaját sem, hát nem szerettem, az az igazság. Tehát, hogy így nem volt hozzá kötődésem.
1: Hát ahogy talán a legtöbb tinédzsernek.
0: Igen, úgy általában, na én is az voltam, hogy akkor most itt, most ez nagyon uncsi, meg itt nagyon magasan, meg ott úgy nem tudom, mit csinálnak. Tehát, hogy tényleg ez volt bennem, és akkor...
1: Ilyen popsztár világot képzeltél mondjuk el, ha már így az éneklés és a tinédzser virág, aki tudta, hogy énekelni szeretne, de mi volt ez a
0: népzene.
1: Népzene?
0: Nekem abszolút, ami volt úgy akkor, az inkább a népzene, a népdalok. A pop világa nem igazán, és nem is éreztem magamban azt. Tehát, hogy én próbálkoztam nyilván, hogy most akkor itt megpróbálok valamit alkotni, és rájöttem, hogy semmi tehetségem nincs ehhez. De most őszintén, tehát, hogy ahhoz is nyilván kell egy olyan éneklési stílus, ami nem, nincs bennem, de el is tudtam ezt könnyen engedni, mert hogy alapvetően nem is hallgattam olyan sok popzenét, tehát nyilván amik így ismertek voltak, azokat persze ismertem, de hogy szabadidőmben, ha tehettem, akkor inkább népzenét hallgattam, meg világzenét. Úgyhogy nekem addig igazából az volt az éneklési stílus, meg a zenei stílus.
1: Álmodozó realista vagy? Hogy az voltál tinédzserként? Tehát ugye lehet, hogy így elsőként ez így paradoxnak tűnik, mert aki realista, az ugye, amit már többször is említettünk, tehát a földön két lába stabilan áll, de hogy közben mennyire van ott ez az álmodozás?
0: Hát szerintem mindenkinél ott van egyébként, és ez nem volt másként nálam sem, tehát hogy voltak, igen, volt nagyon sok ilyen teljesen szürreális gondolatom is, meg ilyen vágyam, hogy én biztos nem tudom, mi leszek, de nyilván nem lettem. Úgyhogy abszolút én nagyon-nagyon szeretek álmodozni, kifejezetten szeretek.
1: Moroczy Virág továbbra is a vendégem itt a Nő arcaiban. Visszatérve a kezdetekhez, vagy a kezdetektől így most elindulva, tehát az otthon melege, a biztos családi háttér, a biztos alapok, tehát hogy azok neked ott voltak.
0: Igen, abszolút. 125%-osan. Igen, mert ez nagyon fontos, és az életemben is hatalmas szerepet játszik a családom, és a családom biztonsága, a családom támogatása.
1: Külön anyukádat ki is emelted.
0: Igen. Hát anya meg aztán tényleg, tehát hogy egyrészt szerintem emberfeletti dolgokat ért el, úgy amellett, tehát hogy azt, amit velem, tehát hogy amit miattam csinált, amiket bevállalt, amiket így keresgélt, hát a mai napig egyébként fáradtságot nem ismerve igyekszik nekem segíteni, amiben csak tud, úgyhogy ő természetesen különösen ott van.
1: Ha a szövegedből kiindulva most azt mondom, hogy olyan a történeted, mint egy hármas hangzat, amiben ugye ott vagy te, ott van a zene, ott van anyukáddal való kapcsolódás, akkor ezzel így mennyire értesz egyet?
0: Abszolút, ezt így el tudom képzelni. Tehát ott van a zene, mint az alap, anyukám és a családom is, mint az alap, a megtartó erő is, akkor, és ez nekem, tehát hogy iszonyat bátorságot is adnak, és lehetőséget arra, hogy szárnyalhassak, hogy kipróbálhassak dolgokat, és soha nem volt olyan, hogy ezt ne csináld, mert ez nem biztos, hogy sikerülni fog, vagy hát figyelj, azért nem tudom, ez lehet, hogy kicsit túl sok, vagy nem tudom, tehát hogy kérdés nélkül mindenki, tehát azt mondták, hogy jó, ott vagyunk melletted. Nálunk van egy ilyen családi mondás, amit egyébként én mondtam kiskoromban, volt a keresztapukámnak egy ilyen, én nem tudom, mi volt az, a szobájában egy ilyen kis oszlop, de nem tudom minek, na mindegy. De őszintén nem tudom, hogy az mi volt, és akkor én nagyon sokszor, amikor kicsi voltam, azzal játszottam. Nem tudom, hogy mit tudtam azzal játszani, de hogy így ide-oda döntögettem, meg nem tudom, biztos táncoltam vele, vagy valami ilyesmi, és mindig volt, hogy így eldöntöttem, és ugye beledőlt a kezembe, és mindig mondtam ennek az oszlopnak is, hogy ne félj, foglak. És aztán azóta ez így kicsit így a családunk mottója lett, hogy tényleg mind így vagyunk, hogy ne félj, foglak. És nekem ilyen a családom is, hogy tulajdonképpen ők megfognak, bármi történik.
1: Ez nagyon jó hallani, és ez az oszlop hasonlat, szerintem ez egy zseniális hasonlat. És tehát azon gondolkoztam közben, hogy akkor, amikor valaki gyerekként van ebben benne, nyilván nem tudja, hogy milyen az, amikor mondjuk egy olyan történetet hallunk, ahol nem volt meg az a, mert nagyon sok ilyen történet van. Tehát, hogy akkor, amikor te ezt gyerekként premierben élted meg. Maradjunk ennél a kifejezésnél. Tehát akkor ezt mennyire tudtad így értékelni, vagy mennyire volt ez természetes és magától adódó, mert ugye most nyilván tehát a hála abszolút érződik, de amikor gyerekként valaki ebbe benne van, nem biztos, hogy úgy természet, tehát nem biztos, hogy ez erre úgy tekint, hogy ez mekkora áldás az életében, hanem igen, ez így van.
0: Hát igen. Én azt gondolom, hogy amikor igazán kicsi gyerek voltam, amikor alapvetően ilyen gondolataim nem voltak, hogy így visszagondoljak arra, hogy vajon mi, akkor nyilván ez egy teljesen természetes dolog volt, és nagyon sokáig természetes is volt. Nyilván éreztem, hogy iszonyat erőt ad a családom, meg hogy erővel így ott vannak.
1: Mikortól tudatosítottad ezt, hogy ez egy mekkora nagy ajándék az élettől?
0: Hát amikor így igazán azt éreztem, hogy nagyon szerencsés vagyok, az biztos, hogy amikor így ez a középiskolai választások, meg az ilyesmik voltak, mert akkor történtek tényleg olyan dolgok, hogy minden ilyen dologban támogattak anyáék, és akkor ráadásul még anya talált egy csomó mindent, és akkor vitt szolfézsórákra, meg nem tudom, tehát hogy tényleg rengeteg dolgot megtett azért, hogy én sikerrel vegyem azokat az akadályokat.
1: De jól sejtem, hogy igazából soha nem mondta ki helyetted, hogy mit csinálj, hanem tehát ő ott volt, mint segítő, mint aki támogat abban, amit te akár vagy megálmodsz magadnak, vagy mond egy ötletet, de hogy erőltetni soha nem erőltették.
0: Nem, soha. Senki soha semmit nem erőltetett. Azért volt nagyon jó, ahogy te mondtad, hogy egy ilyen hármas hangzat szerűen, tehát hogy tényleg ők hagyták azt, hogy amit kitalálok, hogy szárnyaljak egyszerűen gondolati szinten is, hát most itt nem kell fizikálisan meg ilyen semmilyen karrier dolgokra gondolni, hanem tényleg az, hogy találjam ki, mert hogy hát igen, mindannyian igazából azt szerették volna, hogy egy gondolkodó ember legyek, aki át tudja gondolni, kicsit meg tudja nézni, hogy akkor mi az, ami belefér, mi az, ami nem, mi esélyes, mi nem, és ha én valamit kitaláltam, akkor viszont abban igyekeztek teljes mértékben támogatni. Nem, soha, anya semmit nem erőszakolt igazából így rám.
1: Tehát annyira jelen volt a gyerekkorodtól kezdve veled együtt a zene, tehát mint a lélegzet, igen, szinte igen. Olyan volt számodra a zene, tehát hogy ezért nem is tűnt fel, hogy lehetne ez is egy út.
0: Én szerintem igen, én csak ezt az egy magyarázatot tudom erre gondolni, mert hogy tényleg nagyon egyértelmű volt, hogy ez a zene, ez nekem ezzel dolgom van, vagy hogy ez úgy bennem mocorog, de annyira, igen, tehát hogy teljesen egyértelmű volt, tehát hogy a mai napig egy csomószor van ilyen, hogy mit tudom én, valahova kell mennünk, és akkor anyával leülünk, és például most volt egy ilyen a hétvégén, hogy kellett menni, a férjem szervezett egy horgászversenyt, és akkor mentünk ki hozzájuk megnézni, meg az ebédnél segítkezni, ha kell, és akkor anyával leültünk így délelőtt a kanapéra, és akkor, hogy jaj, hogy majd ki kell találni egy pár ilyen télapós dalt, nézzünk meg majd így a ringatókra, meg nem tudom, és akkor leültünk, és hát majdnem az egész repertoárt, amit tudunk, mindenféle gyerekdalt, ami eszünkbe jutott, azt elkezdtük játszani, megpróbáltuk lekísérni, és hát szóval, hogy kicsit olyankor úgy megállt az idő, úgyhogy majdnem el is kinyistünk, mert hogy így ezek ilyen természetes dolgok nálunk, hogy leülünk, és akkor énekelünk, hát miért ne? Mint hogyha beszélgetnénk.
1: Mit jelent számodra az otthon? Tehát hol vagy te otthon igazán?
0: Én igazán ott vagyok otthon, hát ahol ők vannak. Nekem most az a nagy szerencsém van, hogy tulajdonképpen három otthonom is biztosan van. Mert hogy van itt egy Dunaszerdahelyen, van egy Győrben, ahol most mi élünk, és van egy Pereden, ahol a nagyszüleim élnek, a mamámék, és ha bármi olyan családi esemény van, akkor mi ott gyűlünk össze. Úgyhogy nagyon sok otthonom van.
1: Ugye, azt hiszem, hogy másodikos voltál, amikor Dunaszerdahelyre költöztettek.
0: Igen, másodikba jöttem már át oda, úgyhogy valahogy úgy. Igen.
1: És azt viszont tudtad, hogy nem akarsz Dunaszerdahelyen maradni, és nem akarsz Dunaszerdahelyen tovább tanulni.
0: Igen. Ez egy, hát az az igazság, hogy úgy éreztem, hogy egy picit nem tartozom oda, ahol most voltam, ott akár így közösségileg is azt hiszem meg valóban egy kicsit más beállítottságú voltam szerintem mindig is, és akkor egy kicsit ez ilyen hát nem azt mondom, hogy különc, mert most ezt nem mondom, de hogy egy kicsit azért olyan más volt mindig is az én elképzelésem dolgokról, és az volt egy nagyon-nagyon jó élmény, amikor először elmentünk ugye a Konziba, Győrbe. És akkor bementünk anyával, és akkor azt hallani, hogy kicsengetek, szünet volt, és minden osztályból, ugye ott minden osztályban van egy zongora, és akkor minden osztályból valaki odapattant a zongorához, valaki éppen csak gyakorol, de valaki valami, nem tudom, mai számot játszott csak úgy viccből, két folyosóból állt összesen az iskola, és akkor mindenki köszönt a másiknak, és akkor valami olyan érzésem volt, hogy megérkeztem, hogy jaj, itt hozzám hasonló emberek vannak, hogy nem tudom, ilyen, jaj, ti is olyanok vagytok, mint én. Úgyhogy az egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt.
1: Igen, és ehhez például oda is írtam magamnak így megjegyzésként, hogy aki egyébként a nő, aki egyébként jól érzi magát otthon a mikrokörnyezetében, de mégis hazatalál egy másik helyszínen is.
0: Igen,
1: és hogy ez pont ezért, mert hogy otthon meg volt visszatérve, az a biztos. Tehát, hogy mert nagyon sokan vannak szerintem úgy, hogy annyira szeretnek otthon lenni, hogy nem is merik például pont ezt a szárnybontogatást, ezt így kipróbálni, hogy milyen is elmenni, mert ott van az a félelem, hogy mi lesz azok
0: igen,
1: az emberek
0: jó,
1: nélkül.
0: Igen, mert jó, tényleg nagyon jó otthon, és ez a mai napig egyébként egy csomószor ilyen, jaj, és akkor most meg még egyetemig is az volt tényleg, hogy volt olyan. Nehezen egyébként ez tény. Meg egy csomószor volt ez, amikor még Pécset is tanultam, ugye hát az meg igazán messze volt. Na mindegy, és akkor anyával telefonáltuk, és akkor mondtam az anyának, hogy jaj, már csak hármat kell aludni, és megyek haza, meg ilyenek. Tehát, hogy abszolút, de nem tudom, valamiért, pont emiatt, hogy tudtam, hogy ide, tehát hozzájuk mindig hazajöhetek, és ugyanazzal a lelkülettel várnak, ugyanolyan szeretettel, és örülök neki, hogy a mi családunk olyan, hogy nem visszafogja ettől, tehát hogy engem se fogtak vissza, hogy jaj, de maradj itt, mert nekünk itt így jó, és tényleg nagyon jó. De mindig arra ösztökéltek, hogy ha szeretnék, hogyha kíváncsi vagyok, akkor menjek, lássam meg a világot, kíváncsiskodjak, találjak új dolgokat, olyat, amit lehet, hogy ők nem láttak, tanuljak dolgokat, és persze is, hogyha visszajövök, annak meg mindig nagyon örülnek. Tehát soha nem volt ebből ilyen szomorkodás. Nyilván volt egy picit, mert nehéz dolog ez, de nem volt ez a ilyen érzelmi kötődése ahhoz, hogy na most akkor, mert te most elmentél, vagy nem tudom, ilyesmi. Tehát, hogy soha nem volt egy ilyen érzésem, hogy ez baj.
1: Tehát Pered.
0: Igen.
1: Dunaszerdahely.
0: Igen.
1: Aztán jött ugye Győr.
0: Igen.
1: Tehát itt elvégezted a Konzit.
0: Igen.
1: Győri konzervatóriumot. És onnan pedig, tehát még messzebb repültél, hogy mondtad, hogy Pécs igen. lett a következő helyszín.
0: Igen.
1: Hogy Pécs?
0: Hát ez egy számomra is teljesen meglepő dolog volt. Azt hiszem, hogy 2018 márciusában volt egy konzis énekverseny. Országos énekverseny, ahol én is részt vettem, és hát És most emlékeztünk vissza, pont a volt énektanárnőmmel, Horváth Lorettával, hogy pont ez egy olyan verseny nap volt, a döntő, hogy majdnem elkéstünk a versenyről, de nem tudom miért, na mindegy, és hogy mondta a tanárnő, hogy és nem emlékszel, hogy beénekelni nem is biztos, hogy volt időnk, fésültem a hajadat, te vetted a ruhádat, és már hívtak is, hogy aztán akkor kell menni a színpadra. Én erre nem is emlékeztem, hogy ez így volt. Ami viszont nagyon bennem ragadt, hogy a zsűri tagok közül volt egy zsűri tag, Kovácsházi István, aki hát az előttem lévőknek is nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat mondott. Nem cukormázba csavarva, meg de nagyon-nagyon szépen, nagyon finoman, nagyon korrektül, és én nagyon szeretem az ilyen őszinte, de nem bántó embereket, hanem aki korrektül elmondják, hiszen azért van ő ott, hogy esetleg, ha valami kritikát is megfogalmaz, azt fogalmazza meg. Nyilván, hát azért vagyunk ott, azért mentünk oda hozzá, hogy mondja, hogy mi a véleménye. És akkor tök jó, amikor valaki nem csak azt mondja, hogy hát jó volt, mert ugye ebből nagyon tanulni most a következő nem tudok mit. És akkor tudom, hogy oda mentünk hozzá, és akkor nekem is mondott egy csomó mindent, teljesen jogosan, hát jó, körülbelül szerintem lehet, hogy fél éve nem tanultam énekelni, és akkor utána mondtam a tanárnőmnek, hogy nem tudom, hogy ő most hol tanít, vagy hol se, de én nála akarok tanulni. És akkor kiderült, hogy Pécset. Mondtam, hogy jó, mindegy, akkor is nála akarok tanulni, és aztán egy évet még vártam, hogy azért egy kicsit nagyobb ének tudással.
1: Mert ugye a konzervatórium alapból mi volt a te fő?
0: Zongora. Én zongora szakon kezdtem el a konzit, és akkor az utolsó évbe vettem fel az ének szakot. Az első fél évben még az is igazából ilyen fakultatív jelleggel, tehát fakultációba jártam, és akkor utána jött igazán az, hogy na akkor az ének, és akkor azt csináljuk most.
1: De te nem félsz ezektől a idézőjeles plusz edzésektől, amikor az élet így egy kicsit így megedz, mert alapból, ha most még egy kicsit megint az időben azért visszaugrok, akkor a konzis évekre való felkészülés, hát tudjuk jó, hogy mi innen, hogyha a határon túlra szeretnénk igen. átlépni, tehát mi alapból egy lépés hátránnyal indulunk, ugye ott van.
0: Sajnos egy kicsit szólfés,
1: igen. Tehát amit be kell hozni, nyilván más a zenei igen. oktatás, más, tehát kicsit más a startvonal.
0: Igen. Az tulajdonképpen lényegében az, hogy a konziba jelentkeztem, és hogy oda elkészüljek, az egy ilyen, hát egy ilyen halálugrás volt egyébként, tehát hogy ilyen, senki nem tudta, hogy mi lesz. Én jártam vakon az órákra, hát mondom, jó, hát valami lesz, hát maximum nem fognak felvenni. És
1: a darabok, amikkel készültél, ugye ott is volt
0: igen,
1: valami.
0: Igen. Az első konzultációs órámon, hát az az igazság, hogy volt egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élményem, nyünk, anyával éltem át, szegényem, ő is ugyanúgy megviselődött, mint én szerintem akkor, mert hogy, hát ugye, hát elmondták igazából, lényegében az igazságot, mert hát teljesen igaz dolgok voltak, hogy hát messze nem vagyok olyan felkészült, mint ahogy nekem erre a felvételire el kéne készülnöm.
1: Mennyi időt volt ott még a felvételi?
0: Azt hiszem, hogy ez novemberben volt ez az első konzultáció, és akkor februárban volt a felvételi. És akkor ott több darabot is mondtak, hogy hát ezt felejtsem el, ilyennel ide nem, ne felvételizzek. És akkor ezen itt teljesen, tehát ott volt egy, tehát ott visszafele Győrből, ott tulajdonképpen végig sírtam az utat, hogy akkor most akkor mi lesz. És akkor több ilyen dolog volt, hogy azért egy csomóan mondták, hogy hát, hogy figyelj, hogy ez nem nagyon, és hogy ennek nem lesz annyira jó vége. és hát akkor az volt igazából, hogy akkor tulajdonképpen tényleg anyába tudtam a leginkább kapaszkodni, és annak ellenére mondtuk, hogy hát jó, megyünk.
1: Mi volt az, aminek köszönhetően végül itt sikerült újra felépítened magadat, mert nyilván egy kudarc élmény, az hát ez valaki tényleg így ledöntheti tényleg a padlóra, aztán be is burkolózhat ebbe, föl is állhat, dacosabbá is válhat, előjöhet az, hogy én most csak azért is megmutatom.
0: Igen, én nem is tudom, hogy nekem itt akkor milyen érzés motivált engem igazából, mert szó szerint egyébként ki lett mondva, hogy engem így nem fognak felvenni. Tehát, hogy ez nem elég ide. És akkor így nem is tudom, hogy ezen hogy sikerült valahogy túljutnom.
1: De sok külön óra volt, ami?
0: A szolfés órák az sok idő volt, igen.
1: És mindig azt gondolom, hogy ugye a szavaknak, ezt mindig is így gondoltam, de talán itt is beigazolódik, hogy a szavaknak mekkora ereje van, és tényleg, amikor valaki így kimondja, hogy nem vagy elég jó, azt mennyire fölül lehet írni? És hogy te egyébként kimondanál ilyet valakinek? Vagy most engednéd, hogy ilyet kimondjanak neked, hogy nem vagy elég jó? Mert hogy nyilván most már ismered egyrészt a határaidat, és ott is megugortad azt, amire azt mondták, hogy ezt nem fogod.
0: Hát azt hiszem, hogy én remélem, hogy nem mondok ilyen dolgot. Olyan nyerséggel sem, amit lehet, hogy esetleg én megkaptam, mert fontos dolog nyilván az, hogy az emberek az őszinte dolgot kapják, tehát hogyha például én is mondjuk olyan helyzetben lennék, tanítanék, és mondjuk felkészítenék valakit, és akkor hát el kell mondani embereknek, de nem olyan stílusban, ahogyan néhányan tudják mondani.
1: Meg ugye itt is van azért különbség a között, hogy ugye elmondom azt, hogy jelenleg hol tartasz, tehát igen, hogy most ez nem elég,
0: igen,
1: de nem mondom el azt, hogy nem is fogsz ott tartani.
0: Igen, igen.
1: Mert hogy bebizonyítottad, hogy
0: igen, és ez nekem nagyon-nagyon jó érzés volt az, amikor a következő konzultációra, mert a felvételi előtt két konzultáció is volt, és a következő konzultációra, amikor elmentem, akkor egy másik tanárhoz kerültem, vagy mentem, és akkor ő volt az, aki egy kicsit úgy visszalendített pozitív irányba a motivációra, és akkor mondta, hogy figyelj, nem tudod, nem baj, majd megtanulod, csináljuk. Hmm. Inkább csak csináld, hozd el, dolgozzunk, és aztán majd lesz, ami lesz. Tehát, hogy
1: mi ennek a tanulsága neked most, akár így, hogyha ezt így utólag így felelevenítettük így közösen, ugye két másik ember, két másik vélemény, két másik hozzáállás.
0: Én támogatom azt, hogy amit pontosan, amit te mondtál, hogy előre leírni dolgokat szerintem nagyon veszélyes. Tehát, hogy előre megmondani, hogy majd ez nem fog megtörténni. Mert bizony ereje van, teremtő ereje van a szavaknak, és ha valaki esetleg így is áll hozzá dolgokhoz, akkor már mínusszal indul szerintem, mert hogy a pszichikuma már valamit eldöntött, és akkor azt nagyon nehéz felülírni. Na most egy csomószor van olyan, hogy az ember felkészületlen, vagy még nem eléggé jó. Csak azóta igyekszem én is ezt bevezetni, mert sokszor tudok szigorú lenni magammal is, de igyekszem ezt bevezetni, hogy még. De hiszen dolgozom valamiért. És hogyha az ember ugye lelkiismeretesen dolgozik, igyekszik, akkor annak biztos, hogy valahol megvan a gyümölcse. És majd meg lesz. És akkor én is egy csomó, tehát hogy opera énekesnék, még nem vagyok elég jó, de azon vagyok, hogy elég jó lehessek majd.
1: Hogy legközelebb, hogyha fogunk beszélgetni.
0: Úgy legyen, ámen.
1: akkor már mert kimondani magadról, hogy igenis, hát, opera énekes.
0: Bízom benne. Hát én ezen dolgozom, ez a cél.
1: Igen, és ugye jött tehát Pécs, hogy most akkor átmegyünk egy kicsit egy másik helyszínre, Pécsre.
0: Igen.
1: Ahova ugye a tanárod miatt,
0: igen,
1: mentél, megkaptad, amit egyébként Pécset kerestél?
0: Teljes mértékben azt, ami miatt oda mentem, és ami még annál többet is, mert nagyon jó kis közösséget kaptam, egy nagyon szép város, annak ellenére nagyon messze van, de ezen kívül semmi negatívumot nem tudok felhozni. Vagyis, hogy hát egy valamit tudok, de az ugye nem az egyetem, meg nem ennek, hanem az életnek köszönhető, hogy ugye jött a Covid. És hát a Covid időszakban ugye hazajöttem, és tulajdonképpen a 3 éves képzésemből én, igazán egy évet tudtam igazán ott dolgozni, és akkor még volt egy fél év, ami meg egy ilyen félig itt, félig ott. De másfél év az biztos, hogy otthon töltöttem másfél évet. Na most szerintem nem olyan nehéz kitalálni, hogy alapvetően zenét és éneket tanulni egy Skype videócseten vagy videóhíváson keresztül. Hát nem, hogy nagyon nehéz, tehát hogy lehetetlen, én úgy gondolom.
1: Milyen kérdések fogalmazódtak meg benned ekkor?
0: Fú, hát én nagyon, nagyon megijedtem, mert rögtön jött az első gondolatom, hogy akkor lehet, hogy ez most egy ilyen jel, hogy nekem nem is kéne itt lennem, és akkor valami más kellett volna csinálnom, és akkor nem tudom, menjek el valami rendes szakmát tanuljak, ahogy szokták mondani. Szóval, hogy nem tudom, és akkor így jött ez ilyen pánik, de ezt aztán így kicsit azért leküzdöttem, hogy hát végül is egyébként most mindenki ebbe van. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy csak én kaptam ezt a jelet, és akkor nem biztos, hogy ezt most csak rám kell értelmezni, hogyha az egész világot sújtja. És hát akkor aztán megpróbáltam valahogy kitartani, és hát szóval, hogy ebbe volt egy nagyon nagy pozitívumom, meg egy nagyon nagy segítségem, hogy én itt a Covid időszak alatt, amikor otthon voltam, akkor ismerkedtem meg a most már férjemmel, és hát azért, szóval, hogy hozott nagyon sok jó dolgot nekem ez a Covid.
1: A Nőarcai vendége továbbra is Móroc Virág. Ennél a résznél kiemeltem, ugye Sárgával, hogy Covidnak köszönhetem a férjem, így fogalmazta. És akkor én ezt így elkezdtem jegyzetelni, nyilván azt akartam leírni, hogy minden rosszban van valami jó, de véletlenül fordítva kezdtem el, és hogy minden jóban van valami rossz. Tehát onnan indultam, hogy kaptál egy férjet.
0: Igen.
1: De ugye nyilván a rossz pedig az volt, hogy nem tudtál tanulni abban a formában, ahogy szerettél volna.
0: Igen.
1: De utána meg Pécs után jött a Zeneakadémia.
0: Igen. Azt éreztem, hogy egy kicsit, hát most ilyen hülyén fogalmazva, egy kicsit közelebb kell kerülnem ahhoz a bizonyos tűzhöz, ami a zenei élet maga, és az igazán Budapesten elérhető, én azt gondolom, és azért
1: Pozsony,
0: a zene...
1: Bocsánat, Pozsony soha nem jött számításba nálad?
0: Nem. Nem, az az igazság, hogy nem. Ráadásul ott azt hiszem, hogy ugye ott, tehát hogyha én konzervatóriumba is mentem volna, vagy az egyetemre, ott ugye az szlovákul történik, és én valahogy nem éreztem magam annyira otthonosan, hogy én akkor szlovákul tanuljak, és hát a másik maga az, hogy láttam, hogy azért Magyarországon a maga a szólfés is például, ami szóval, hogy ami ott igazán virágzik, az mennyit tud
1: virágzik,
0: igen, az mennyit tud adni egy művész életébe, hogy egy kicsit jobban átlásson dolgokat, és pont ez volt, ami aztán a Zeneakadémia felé is egy kicsit irányított, hogy hát nem véletlenül azért a Zeneakadémia bármelyik felmérésben is, de ott van a top helyen, mint zeneművészeti egyetem, és hát szerettem volna megpróbálni, hogy vajon vidéki egyetemről átjelentkezve, vagy hát nem átjelentkezve, csak hogy ugye újra felvételizve, mert hogy ott egy újabb felvételit kellett csinálni, hogy vajon van-e bennem, vagy hogy vajon sikerül-e oda bejutnom, és hát nagyon nagy öröm volt, hogy amikor kiderült, hogy tovább engedtek, és aztán onnan is tovább, és akkor bejutottam.
1: Ez
0: és akkor...
1: Viszonylag ez ment a legzökkenőmentesebben?
0: Igen, az igen, egyébként az egyetemi felvételieim azok, mert a pécsi is szerencsére nagyon, nagyon jól sikerült, amikor még ugye az alapképzésre, erre a bakalárra jelentkeztem, és akkor a master felvételim is hál' Istennek sikeres volt, úgyhogy igen, ez viszonylag nem mondom, hogy könnyen ment, mert azért annyira nem volt könnyű. Sőt, jaj, most jut az eszembe, hogy az első fordulóra, amikor megérkeztem a Zeneakadémiára, amikor felvételiztem, akkor akkor úgy volt, hogy nem is fogok tudni részt venni a felvételin, mert képzeld el, hogy egy ilyen, hát ilyen hányós hasmenős vírust kaptam el, de hogy úgy, hogy mi a szobatársnőmmel, aki szintén felvételizett, 3 napig mi felváltva kerestük a mosdót. Annyira rosszul voltunk, hogy tehát semmi nem, a víz nem maradt meg bennünk, semmi. És akkor ilyen, tudom, hogy ott ilyen nagy nehezen elvonatoztunk, nagy nehezen eljutottunk a szállásig, és utána reggelig aludtunk, bedöltünk az ágyba, és aludtunk, annyira ki volt merülve az immunrendszer, a szervezetünk, mindenünk, de aztán másnap felkeltünk, mondtuk, hogy na jó, ezt most leénekeljük, aztán hazamegyünk aludni. úgyhogy volt még benne egy ilyen csavar, de szerencsére jól sikerült.
1: Na hát igen, akkor még ki kell, hogy javítsam magamat, mert akkor mégsem ment annyira zökkenőmentesen.
0: Igen, de ez csak egy apró dolgok itt.
1: Ugye, de te már megedződtél, szerintem ez a beszélgetésben kiderült, hogy azért hogy ezeknél a kezdeteknél mindig úgy megedzettek téged.
0: Igen. Nem baj, ez kell.
1: Igen, és mi volt az, amit igazán adott neked Budapest?
0: Fú, nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent. Egyrészt nagyon jó kollégákat is, akikkel nagyon szerettem időt tölteni, nagyon sok tapasztalatot. Tehát ott tulajdonképpen mindig úgy mondom, hogy az ember ott, tehát hogy annyit tudok tanulni, amennyit nem szégyellek. Tehát hogy annyi minden lehetőség van. Ha már csak a zeneakadémiai órákat nézem, tehát ott annyi mindenre tudtam volna jelentkezni, és az elején egy kicsit el is követtem ezt a hibát, hogy ilyen túl sok mindent akartam, és akkor mindenhol jelen akartam lenni, meg mindent tudni akartam, meg elmenni, nem tudom, és akkor ugye az a visszájára is egy kicsit fordult, mert hogy nem is sikerült például olyan ügyesen felkészülnem így az elején az órákra, mert mindig mindent akartam csinálni, megtanulni, és hát egyszerre sajnos nem lehet 3 dolgot megtanulni, hanem azt így be kell osztani, de például erre is nagyon jó volt a Zeneakadémia, hogy megtanította azt, hogy hogyan legyek egy picit következetesebb abban, hogy oké, most mit látok magam előtt, mi az, ami a legközelebbi cél, aztán egy picit távolabbi, vagy nem tudom, és akkor arra hogyan készüljek fel következetesen, szisztematikusan. Erre ezért nagyon hálás vagyok, mert az ottani 2 tanárom, akikkel a legtöbbet dolgoztam együtt, ugye az énekmesterem Mellát Andrea, és Szabó Ferenc János a korrepetítorom, ők rengeteg mindent tanítottak meg, köztük ezt is például. Tehát, hogy már hogy kell előadó művészként egy kicsit gondolkodni.
1: Hogyan gondolkodik egy előadó művész?
0: Hát azt még nem tudom. De például ilyen dolgokban, hogy hogyan kell felkészülni egy dologra, mennyi időt hagyjak dolgoknak megérni, picit elrakni, hogyan állítsak össze egy koncertműsort. Ott már például a vizsgák alkalmával is egy tematikus koncertműsort kellett összerakni, akkor mit tudom én kitaláltam az első évben Shakespeare szövegekre, dalokat kerestünk, és arra is ösztönöztek, amiért szintén nagyon hálás vagyok, hogy ne csak az úgymond megszokott dolgokat használjam, vagy a megszokott tudást, amit úgy általában a legtöbb ember ismer, aki zenészként vagy énekesként dolgozik, hanem nézzek utána dolgoknak, menjek bele mélyebben, kutassak fel újdonságokat, ne elégedjek meg azzal, ami például mondjuk egy első Google keresésre ugye ott van előtted, hanem hogyan lehet egy kicsit még mögé látni dolgoknak, vagy még belemenni jobban.
1: Mi az, ami most kitölti a napjaidat?
0: Hát a tanulás, az énekórákra való készülés és járás, ugyanis Budapestre járok föl rendszeresen, amilyen rendszeresen csak tudok, ahogyan a mesterem is ráír, ugye én most Kovácsházi Istvánnál tanulok, újra, továbbra is újra, és hát vele dolgozunk most már egy éve. Hogy így egy ilyen kis műhely munka folyik, most egy picit így távolabb mindentől, intézménytől, és készülünk arra, hogy egy picit tudjak valami újat mutatni magamból, majd kicsit már többet nagyobb dolgokat is, és most elkezdtem nemrégiben egy korrepetitorral is együtt dolgozni, szintén Budapesten, Gyökér Gabriellával, és akkor, hát most tulajdonképpen az van, hogy heti háromszor minimum járok Budapestre.
1: Mit jelent nőként jelen lenni ebben a szakmában, hogyha ezt így nevezhetjük, és van-e itt még jelentősége mondjuk a határon túliságnak?
0: Nőként jelen lenni ebben a szakmában tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy nagyon sokan vagyunk, és a töredéke kell, úgyhogy iszonyat nagy a verseny. Tehát, hogy még férfi énekesekből kevesebb van. Ezt, ha csak most mindenki gondol egy kórusra, amit ismer, biztosan látja azt, hogy a női kar az minimum két sor, és akkor a férfi kar így egy sorban áll. Tehát, hogy alapvetően ugye kevesebb szerintem, kevesebb olyan vágy van a férfiakban, hogy most ilyen művészi dolgokat ilyen módon így színpadon kiéljenek, és férfi énekesekből is bizonyítottan kevesebb van. Női énekesből ellenben elég sok. És ráadásul szopránból meg aztán tényleg sok, úgyhogy ez ilyen eléggé kiélezett a dolog. Néha ez nehéz is, mert hogy tulajdonképpen egy csomószor ugye egymás versenytársai vagyunk.
1: Mi az, amit tudom, hogy ez nehéz, ez csípős kérdés lesz, mert tudom, hogy nagyon kritikus vagy magaddal szemben, de pont ezért kérdezem, hogy biztos, hogy nem lehet egyszerű azért ezt mikrofon előtt sem kimondani, de hogy mi az, amit te az erősségednek érzel? Amivel viszont te egyedi vagy, amivel kitűnhetsz. A sok szoprán opera énekes között.
0: Én csak remélni tudom. Nem biztos, hogy ezt tudom, de igyekszem. Én, nekem az a célom, hogy egyrészt, ugye, amit nem tudunk befolyásolni, hogy például milyen hangszíne van az embernek. Ugye ez is nagyon sok mindentől függ, nyilván nagyon szubjektív ez a szakma, tehát, hogy akinek mondjuk tetszik az én hangszínem, az lehet, hogy egy másik rendezőnek, vagy egy másik operaigazgatónak, vagy más valakinek, karmesternek baromira nem tetszik, és abszolút eszébe nem jut, hogy engem hívjon majd egyszer csak valahova. Úgyhogy adott egy ilyen dolog, hogy van egy hangszínem, ami hát a maga nemében különleges, mert hogy nyilván az enyém, főleg akkor, hogyha sikerül jól énekelnem, és akkor ezt meg is tudom mutatni, hogy mi az én hangszínem, vagy mi az én hangom, és ha az valakinek tetszik, akkor az tök jó, mert azt én fogom csak tudni.
1: Ha a hangodat egy szóval kellene leírni, akkor mi lenne az a szó?
0: Mi lenne az a szó? Nem tudom. Ezt is csak remélni tudom, mert erre törekszem, hogy melegséget áraszton. Tehát, hogy mindenki, aki hallgatja, az lehetőleg ne fájjon neki semmi, és ne érezze magát rosszul, és ne izguljon azért, hogy vajon most itt mi fog történni, és vajon kijön-e az a magas hang, hanem azt érezze, hogy ez jó, ez meleg, ez jó. Úgyhogy erre törekszem. Ami az előadó művészeti szempontokat illeti, nem tudom. Mindenképpen kell találni valamit, amiben igen, az ember tud egy kicsit újat mutatni. Én bízom benne, hogy tudok elég szuggesztív lenni, tudok elég természetes is maradni. Nem szeretem a felesleges sallangokat, az ilyen megcsinált dolgokat, a megcsinált koreográfiákat, most ha akár egy áriáról beszélünk, vagy nem tudom, tehát hogy tudjam magamból is átadni, mert szerintem akkor a legigazabb, vagy akkor tud a legigazabban kinézni, amikor ugye saját magamból próbálok adni valamit, nyilván az áriához mértem, és nagyon szeretnék egy gondolkodó és nem csak magával foglalkozó énekes lenni. És igen.
1: Virág, én köszönöm, hogy meséltél nekem. Én köszönöm, hogy ennek az útnak, amin te jársz, ennek a részesei lehettünk, és nagyon sok sikert kívánok, és bízom benne, hogy amikor legközelebb itt leszel, akkor már mondhatom rólad azt is, mert hát te is ezt reméled, hogy csak utánad mondhatom ki én is, hogy operaénekessel beszélgetek, hiszen ez egy nagy álom.
0: Így van, ez az.
1: Köszönöm neked,
0: köszönöm
1: sok
0: a
1: sikert ehhez az álomhoz.
0: Köszönöm szépen.
1: Moroc Virág énekművésszel beszélgettem a Nő arcaiban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Számítok a figyelmükre legközelebb is. Korábbi beszélgetésünket pedig megtalálják a Pátria Rádió Spotify oldalán. A legközelebbi viszonthallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával. Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: A roma holokauszt az állam felelősségére is figyelmeztet, mondta az ombudsman. Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter egyeztet a hőség miatti intézkedésekről. Az esti időszakban felélénkülhet a szél, holnap reggel 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Jó estét kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A roma holokauszt tragédiája arra figyelmeztet, milyen következményei lehetnek annak, ha az állam nem védi meg polgárait. Erről beszélt Robert Dobrovocki ombudsman az emléknap alkalmából. Kiemelte, minden népirtás az emberi méltóság megkérdőjelezésével kezdődik, előítéletekkel, kirekesztéssel és az egyenlőség tagadásával. Hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, függetlenül származástól, vallástól, vagy bármilyen más jellemzőtől. Az emléknap szerinte nem csak tiszteletadás, hanem figyelmeztetés is arra, hogy a társadalomnak fel kell lépnie a diszkrimináció és a gyűlölet ellen. Három ember, köztük egy gyermek is életét vesztette, amikor ma délután lezuhant egy kis repülőgép Ocsován, azaz Nagyócsán, a zólyomi járásban. A rendőrség tájékoztatása szerint a gép feltehetően sétarepülésen vett részt. A balesethez azonnal riasztották a mentőegységeket, a fedélzeten tartózkodók életét azonban már nem tudták megmenteni. Az áldozatok között van a gép 48 éves pilótája, egy 38 éves férfi és egy kiskorú gyermek. A helyszínen továbbra is dolgoznak a mentők és a rendőrök, a hatóságok vizsgálják a tragédia okait és körülményeit. Egyszerre külpolitikai, biztonsági és belpolitikai kérdésekről is szó volt a TA3 televízió vitaműsorában. Robert Kalinyák védelmi miniszter bírálta az Európai Uniót a migráció kezelése miatt. A ceutai helyzet kapcsán azt mondta, amikor több tízezer ember mozdul meg, annak előzményei vannak, és szerinte felmerül a hibrid hadviselés lehetősége is. A KDH alelnöke William Karas ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának fel kell készülnie az ukrajnai háborúból eredő biztonsági kockázatokra. Úgy véli, erősíteni kell a keleti határ védelmét. Kalinyák szerint az ország már készül a lehetséges fenyegetésekre, a biztonsági erők gyakorlatokat tartanak és jelen vannak a határon. A vitában belpolitikai kérdések is előkerültek. Kalinyák megvédte a Smer döntését, hogy az eperjesi kerület élére Judita Lassákovát jelölik, míg Karasz a jelenlegi megyeelnök Milan Majerszki munkáját méltatta. Emellett éles vita alakult ki a volt országos rendőrfőkapitány Tibor Gaspar szerepéről is. Karasz szerint, ha nem tudott a magasrangú rendőrök bűncselekményeiről, az alkalmatlanságát bizonyítja. Kalinyák viszont úgy reagált, ez inkább azt jelzi, hogy nem avatkozott bele a nyomozásokba. 72-re emelkedett azoknak a migránsoknak a száma, akik a Marokkóból a spanyol fennhatóság alá tartozó Ceutába tartva vesztették életüket. A hatóságok továbbra is a tengeren keresik az eltűnteket a város környékén. Közben egy olyan ideiglenes létesítmény előkészítésén dolgoznak, amely akár 200 áldozat befogadására is alkalmas lehet. A helyszíni beszámolók szerint mára megnyugodott a helyzet, és nem észleltek újabb tengeri átkelési kísérleteket. lehet. Rendkívüli egyeztetést hívott össze holnapra Budapestre a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes. A Sándor Palotában tartandó találkozóra a parlamenti frakciók vezetőit és a miniszterelnököt Magyar Pétert is meghívták. A megbeszélés témája a rendkívüli hőség és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések lesznek.
2: Időjárás.
3: Az esti időszakban a keleti térségben pár órára felélénkülhet a szél, majd éjszaka ismét legyengül a légmozgás. Hétfőn, kedden és szerdán árnyalat nyit még tovább fokozódhat a szokatlanul erős hőség. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, majd helyenként 1-2 fokkal meg is haladhatja a 40 fokot, és az éjszakai lehűlés is tovább gyengül. Holnap reggel 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hír.

0: mint potenciális magyar köztársasági elnök jelöltek, de továbbra sem tudjuk, kit szán a posztra a Tisza párt, amely rövid idő alatt és sokak szerint törvénytelen, méltatlan módszerekkel távolította el az elnöki pozícióból Sulyog Tamást. A mai megosztott magyar társadalomban lehet-e találni olyan jelöltet, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét? Erről is kérdeztem Kiszeli Zoltán politikai elemzőt. Körülbelül másfél hónappal ezelőtt beszélgettünk utoljára, és akkor is szó volt Sulyog Tamás leváltásáról. Azóta a Magyarországgyűlés a Tisza többségével megszavazta Sulyog eltávolítását. Hogyan értékeli ön ezt az egész folyamatot Sulyog Tamás körül, illetve azt a módot, ahogyan a Tisza, hogy úgy mondjam, megszabadult tőle?
1: Mi beszéltünk arról, hogy rezsimváltás zajlik Magyarországon, a többségi demokrácia felfogást gyakorolja a Tisza, ahogy a Fidesz is gyakorolta, egy új rezsim kiépítése zajlik, és hát ennek látjuk a többé-kevéssé elegáns eszközeit. Ugye Brüsszelből azt üzenték Magyar Péternek, hogy olyan eszközöket használjon, amelyek a magyar és az európai jogrenddel összeegyeztethetőek, hiszen nem akarják a bizottság részéről, vagy a nyugat-európai fővárosokban jelenleg hatalmon lévő elitek részéről, hogy a magyar kormány, Magyar Péter, mint az Európai Néppárt tartozó politikus, vagy a Tisza párt, mint az Európai Néppárt tagpártja, egy olyan precedenst teremtsen más európai országok számára, hogy hogyan lehet a nem kívánatos tisztségviselőktől megszabadulni. Tehát így érdemes nézni Sulyog Tamás elmozdítását. Ugye háromszor futott neki Magyar Péter, háromszor pattant le. Először, amikor a beiktatási beszédében szólította fel lemondásra, nem mondott le. Utána május 31-éig adott határidőt, nem csak az előző köztársasági elnöknek, hanem a többi, az előző országgyűlések által megválasztott fontosabb tisztségviselőknek is nem mondtak le. Ez volt a második nekifutás. És a harmadik, ami veszélyes lett volna, hogy egy nagy alkotmánymódosítással mozdítsák el az összes az előző országgyűlések által megválasztott tisztségviselőt. Na erre mondták Brüsszelből, hogy ácsi, ezt nem szabad, és itt jöttek ezek a kvázi kreatív jogértelmezések. Tehát így érdemes szerintem ezt a hátteret nézni, hogy Magyar Péterék a saját embereiket akarják ezekbe a pozíciókba tenni, ahogy az operett is mondja, új műsorhoz új férfi kell. És akkor gyorsan talán Sulyog Tamás elmozdítására három lehetőség állt az előző köztársasági elnök előtt. Az első, hogy lemond. Ő úgy fogalmazott, hogy ha a miniszterelnök felszólítja őt a lemondásra, akkor ő nem mondhat le. Tehát ez az út el volt zárva előtte. A második lehetőség, hogy egy jogi pingpongba kezd, jogértelmezést kér. Ő ezt megpróbálta, amikor egy előzetes normakontrollt kért az alkotmánybíróságtól, egy absztrakt alkotmányértelmezést, erre lett volna lehetőség. Ez kicsit emlékeztet Sólyom László alkotmánybíróságára az 1990-es évek elején, amikor a láthatatlan alkotmány fogalmával próbálta és sikerült Sólyom László akkori alkotmánybizottsági elnöknek kiterjesztenie az alkotmánybíróság jogkörét. Ezt az ajtót nyitotta volna ki újra, ettől az alkotmánybíróság elzárkózott, 7 bíró kizárta magát az eljárásból, tehát Sulyog Tamás nem tudott egy ilyen előzetes vagy absztrakt alkotmányértelmezést kérni, ez az út nem volt járható. Utána fordult a Velencei Bizottsághoz, ez az Európa Tanács jogértelmező intézménye, ott sürgősségi eljárást kért, azonban ettől a bizottság elzárkózott. Októberben fogják a jogi véleményüket kiadni, hát akkor már ugye késő lesz. Tehát ilyen szempontból ez a jogi pingpong sem működött. Sulyog Tamás ezt megpróbálta jogászként, korábbi alkotmánybíróként, alkotmánybírósági elnökként, és ugye itt meg is üzenték neki, hogyha ebbe újra belekezd, vagy ennek egy új fejezetét nyitja meg, hogy visszaküldi az országgyűlésnek a 17. alaptörvénymódosítást megfontolásra, vagy valamilyen új absztrakt véleményt kér az alkotmánybíróságtól, tehát a jogi pingpongot elkezdi, akkor egy megfosztási eljárást indítanak vele szemben. Erre van lehetőség a hatályos alaptörvény szerint. Ezt a képviselő kétharmada elindíthatja, és utána az alkotmánybíróságnak kell végül döntenie, de ez egy méltatlan, és nyilván egy 70 éves jogász számára, aki a karrierje csúcsán van, nem egy vonzó alternatív. alternatív, hogy úgy vonuljon be a történelembe, mint az az első köztársasági elnök, aki ellen ilyen eljárást indítottak. Tehát ez az út sem volt járható, és így gondolom én azt, hogy Sulyog Tamás a harmadik számára ebből a logikából levezetve egyetlen utat járta, szerintem politikailag a legrosszabbat, hogy aláírta.

0: És ami két gondolatot megenged, miért gondolom azt, hogy ez a legrosszabb? Egyrészt, mert most úgy vonul be a történelembe, mint az a köztársasági elnök, aki a saját elmozdítását aláírta. Illetve a 17. alaptörvénymódosításban rengeteg olyan dolog van, amiről majd csak később fogjuk megtudni, hogy milyen káros, mennyire rossz Magyarország számára, mondjuk a termőföld forgalmazás korlátainak lazítása. Külföldiek is például majd előbb-utóbb így, hogyha ez tovább megy, fognak tudni termőföldet szerezni Magyarországon. Tehát például ezeket is mind aláírta, és ezzel nem csak, hogy precedenst teremtett az egymondatos, személyre szóló alaptörvénymódosítások elfogadására a saját maga példáján, hanem ezeket a döntéseket is legitimálta, és ezen túl, hogyha ezeket az ellenzék kritizálni fogja az országgyűlésben, Magyar Péter mondhatja, hogy hát mit akarnak, hát Sulyog Tamás írta alá. Illetve, hogyha lemondott volna, én ezt tartottam volna politikailag jobb megoldásnak, hogy ha lemond, akkor viszont az országgyűlés elnöke válik azonnal ideiglenes köztársasági elnökké, és így Forsthofer Ágnesnek kellett volna aláírnia a 17. alaptörvénymódosítást, ezzel politikailag is jelezte volna Sulyog Tamás, hogy nem ért egyet a folyamattal, engedett az erőszaknak, engedett a nyomásnak, és a 17. alaptörvénymódosítás ódiumát rátolta volna a Tiszapártra. Hát ezt nem tette meg, ő így döntött, most innentől kezdve ezt a döntést kell elfogadnunk, és ezzel kell dolgoznunk.
1: És ugye arra várunk, hogy ki lesz az utódja, ki lesz az új köztársasági elnök. Ugye 30 napja van a kormánynak arra, hogy megválassza Sulyog Tamás utódját. Eddig egyetlen névvel jött elő Magyar Péter, ami nem végződött jól, ugye Polgár Judit sakkozóról van szó. Ez nem egy hivatalos bejelentés vagy felkérés volt, de Polgár Judit ugye elutasította ezt a lehetőséget, tehát azt mondta, hogy ő nem szeretne köztársasági elnök lenni. Mit gondol erről az egész Polgár Judit ügyről? Ki lehet jelenteni, hogy a Tisza kormány óta ez volt az első olyan eset, amikor valami nem a terv szerint ment?
0: Hát voltak, ugye erről, előbb arról beszéltünk, hogy Magyar Péter háromszor futott neki Sulyog Tamás elmozdításának. Nyilván most még tartanak a politikai mézeshetek, a Tiszapárt támogatottsága a választási eredmény 53%-ról nagyjából 70%-ra emelkedett a mérések alapján. Tehát ilyen szempontból a többség még optimista, vagy reménykedik abban, hogy a Tisza egy jobb politikát hoz. Aztán majd persze jön az ébredés, már látjuk egyébként, hogy azért vannak dolgok, de 480 forintos üzemanyagár nem lesz, vagy mondjuk az ígérthez képest csak nagyjából fele annyi gyermek után fizetnek iskolakezdési támogatást, és majd jön majd még a többi dolog is, de lényeg az, hogy valóban a köztársasági elnök választás az egyik olyan kérdés, ahol a többség is szembesülhetett azzal, hogy van egy ígéret, hogy egy széles körű vita, egy nyitott jelöltállítási folyamat lesz, ugye ezt ígérték minden pozícióra, ezt szombaton Magyar Péter a köztársasági elnök utódlására is felajánlotta, hogy jöjjenek a jelöltek, majd vasárnap reggel bedobta Polgár Judit nevét, azt gondolta, hogy jön lát és győz, veni, vidi, vici, mint Cézár, és akkor majd az emberek elfogadják az ő jelöltjét, és akkor így ezzel volt is jelölési folyamat, meg nem is. Hát ugye ez nem működik, és hát nagyon sokan elhitték azt, hogy itt lehet jelentkezni, és nagyon jól látszott egyébként, és ez az, ami talán nagyon szembeötlő, hogy például az ügyvédkör Bárándi Péter korábbi igazságügyminisztert javasolta, és ő elhitte, hogy ő lehet köztársasági elnök. Erre Magyar Péter megüzente, hogy az óellenzék, az óbaloldalból ő nem kér, tehát azzal azt a 60-70 éves korosztályt, akik a Horn kormány idején, vagy a Gyurcsány, Medgyesi, Bajnai kormányok idején voltak pozícióban, és már ugye 16 év után már inkább 60-70 évesek, ők azt gondolták, hogy ha megbukik a Fidesz, akkor őket rehabilitálják. És most Magyar Péter megüzente, hogy nem kérünk belőletek. A szavazataitokból kértünk, de belőletek nem kérünk. És hát Bárándi Péterrel ezt a korosztály tették lapátra. Nyilván, aki nézte az ATV műsorában Bárándi Péter, az láthatta a volt igazságügyminiszter arcán, hogy ő tényleg elhitte, szerintem legalábbis az arc kifejezése alapján. És nem csak ő, hanem ez a korosztály. És hát látszódik egyébként, hogy mindenhol a NER második, harmadik vonalát léptetik előre Magyar Péterék, mert őnekik nincsen olyan kapcsolatrendszerük, mint mondjuk ezeknek a régebbi politikusoknak vagy szakembereknek, illetve hát ugye, hogyha a NER második-harmadik vonal előreléphet, akkor ők lojálisak lesznek az új rezsimhez. Ami a köztársasági elnök jelölést illeti, valóban elindult egy casting, ugye ezt a 2009-es miniszterelnök keresés kapcsán ismerhette meg a magyar közvélemény, és az látszik egyébként, hogy szerintem kultúrember nem ül be ebbe a székbe. Tehát egy így megüresedett székbe, aki magát valamire tartja, nem ül be. És ezért is van az, hogy szerintem Polgár Judit ezt rögtön visszaadta, mondván, hogy ő egy ilyen székben nem ül be, és hát azt látjuk, hogy akiket viszont jelöltek, Tomsics Ignácot, ő is azt mondta, hogy ő inkább nem ül be ebbe a székbe. Hát van még Lackó Adrien, akit Puzsér Róbert, Lányi András és Flex Zoltán jelölt, ő ugye az korábban bíró volt, és az ukrán aranykonvoj védője, tehát ő egy ilyen harcias politikus, de szerintem őt se fogják választani. Én a saját YouTube csatornámon azt feltételeztem már, vagy két hete, hogy Forsthofer Ágnes lesz szerintem a köztársasági elnök, ugyanis egy placeholder, egy átmeneti köztársasági elnökről beszélhetünk a véleményem szerint. Ha megnézzük, a tiszás politikusok arról beszélnek, hogy az új köztársasági elnököt maximum 5 évre választják, ugye ez a hivatalos ciklus, vagy az új alkotmány elfogadásáig. És azt halljuk, hogy szeptemberben indul az új alkotmány vitája, nagyjából egy évig fog tartani, tehát ebből indulhatunk ki, hogy nagyjából egy másfél évig lesz szerintem az új köztársasági elnök, ezért egy olyan karaktert keresnek, aki egyrészt beleül Sulyog Tamás így módon megüresedett székébe, tehát ez erkölcsileg biztos, hogy vitatható. A második pedig, hogy egy olyan ember kell, aki mondjuk adott esetben másfél év után fel kell abból a székből, lemond, mondván, hogy helyet csinál, esetleg egy új köztársasági elnöknek, hiszen az új alkotmány teljesen új jogköröket rendelhet a köztársasági elnökhöz, mondjuk Szlovákiával és Ausztriával ellentétben, ahol közvetlenül választják ugyan a köztársasági elnököt, de viszonylag gyengék a jogkörei, lehet, hogy mondjuk az új magyar alkotmányban egy olyan elnöki jogkört képzelnek el, mint amit Romániából ismerünk, Ukrajnából vagy Franciaországból, amit félelnöki rendszernek hívunk, és akkor én azt gondolom legalábbis, hogy nem a most Sulyog Tamás utódjaként megválasztott elnök kapja majd ezeket az erősebb jogköröket, hanem akkor azt mondják, hogy egy közvetlen választással egy erősebb jogkörű köztársasági elnöki pozíciót hoznak létre, és az új alkotmány hatályba lépése után egy választáson akkor mondjanak véleményt az emberek, és válasszák meg ezt az erősebb jogkörrel rendelkező köztársasági elnököt. Itt olyan pletykákat is lehet hallani a pesti aszfalton, hogy esetleg az alkotmányról szóló népszavazás egy előrehozott parlamenti választásnak is lehet mondjuk az alkalma, hiszen Magyarországon nem volt ilyen az elmúlt 36 évben, hogy előrehozott választásra kerül sor, de hogyha ez megtörténne, kialakít a Tisza egy új alkotmányt, új kétharmados törvényeket, új választási törvényt, új médiatörvényt, új sztrájktörvényt, akkor utána egy arányosabb választási rendszerrel már ugye megnehezíti, hogy egy oldal kétharmadot kapjon, tehát a most kialakítandó rezsim akár egy erősebb köztársasági elnökkel az bebetonozható, és ami fontosabb, hogy előrehozott választáson már hatályba lépnének a lusztrációs szabályok, tehát a 12 évet kiszolgált országgyűlési képviselők már nem indulhatnának a választáson, ezzel a mai Mi Hazánk, KDNP és Fidesz frakciónak nagyjából a harmada vagy a fele nem indulhatna egy ilyen új választáson, és ez nehéz helyzetbe hozna az ellenzéket. Plusz, ha lejjebb viszik a bejutási küszöböt 5-ről 3%-ra, akkor mondjuk újabb pártok is alakulhatnak. Ez csak egy gondolatkísérlet, de a köztársasági elnök jogköre, ha ezt megváltoztatják, akkor ez elképzelhetővé tesz egy ilyen változást, illetve még ha egy mondatot megenged, hogy még nem tudjuk, hogy a Tisza hogy képzeli el az új köztársasági elnöki jogkör mellett a többi intézménynek az átalakítását. Tehát még itt sem tudunk pontosan részleteket arról, hogy mondjuk milyen jogköre lenne a miniszterelnöknek, vagy az ügyészségnek. Tehát ilyen ötletelést látunk, vagy vélemények vannak, de egy teljesen új rezsimet kell elképzelni, egy olyat, amelynek a fogaskerekei egymásba illeszkednek, és csak a köztársasági elnöki pozíciót megváltoztatni szerintem nem érdemes, ezért gondolom azt, hogy egy átmeneti elnököt választanak, én ezt én egy évre, másfél évre véleményezem, illetve hogy Forsthofer Ágnes azért is a legalkalmasabb erre, mert ő akár másfél év után felállhat ebből a székből, vagy újra választják esetleg, vagy az is lehet, hogy Magyar Péter ül át ebbe a székbe, ha megválasztják. Tehát ő egy olyan karakternek tűnik, aki elfogadja azt, hogy ő most egy évre, másfél évre beül ebbe a székbe, és ha kell, akkor onnan föl is áll.
1: Mert ugye ön is mondta, hogy más jelölt nem biztos, hogy szívesen beleülne ebbe a székbe. Ugye Sulyog Tamással kapcsolatban is az a kritika hangzott el Magyar Pétertől, hogy ő, mint köztársasági elnök, nem testesíti meg a nemzet egységét. Viszont kérdéses, hogy ebben a mostani helyzetben, amikor ennyire polarizált a magyar társadalom, ennyire mély a szakadék a kormány és az ellenzéki tábor között, egyáltalán tudnak-e találni egy olyan jelöltet, aki akár erre az egy évre vagy másfél évre képes lenne megtestesíteni ezt az egységet?
0: Hát az alaptörvény ezt írja elő a köztársasági elnök egyik legfontosabb feladatának, hogy testesítse meg a nemzet egységét. Nyilván itt nem csak az anyországi magyarokról van szó, hanem a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokról is, tehát az összmagyarságról van szó, illetve hát ugye a másik, hogy az a demokratikus államrend működése felett is örködjön. Ugye ezért gondoltuk azt, meg ez volt a hagyomány, hogy jogászok voltak köztársasági elnökök, hogy ez a feladat is nagyon fontos, és hát jó, hogy egészséges erkölcsi normával, vagy egy jogi tudással felvértezett elnökünk van. Egyébként Forsthofer Ágnes ezt nagyon ügyesen mesterelte, mert amikor most a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényt vizsgálta és aláírta, akkor aki megnézi a Facebookon a hivatalos oldalát, az egy olyan fotót lát, hogy a köztársasági elnöki hivatal jogi és alkotmányügyi főosztályának a munkatársaival ül együtt egy asztalnál, és kvázi ő nem jogász, de kikérte a jogászok véleményét, és megosztotta a felelősséget, elkeni a felelősséget, és azt mondja, hogy ezekkel az emberekkel beszéltem, az én legszorosabb jogi munkatársaimmal, és ők azt mondták, hogy ennek a törvénynek nincsenek alkotmányjogi aggályai, ezért én aláírtam. Tehát egy ilyen maszatolással, a felelősség elterítésével ő ezt nagyon szépen be tudja mutatni, hogy hát én megkérdeztem ezeket az embereket, ők azt mondták, oké, akkor nem én vagyok a hibás, hanem ők. Nyilván ővé a felelősség, mert ő írta alá, csak hát ugye, tehát szépen meg lehet azt oldani, hogyha valaki nem jogász, akkor például egy ilyen fotóval, vagy egy ilyen hárítási technikával be tudja azt mutatni, hogy hát ő a lehető leglelkiismeretesebben és a legszélesebb körben egyeztetett az arra hivatott emberekkel. Tehát a nemzet egysége most nyilván mondhatják, hogy nagyjából 70% támogatja a Tiszát, ugye most valamelyest csökkent ez a szám, de még így is ugye egy óriási többséget látunk a szavazók körében a Tisza párt mögött. Tehát ilyen szempontból mondhatják, hogy akit ők most beültetnek ebbe a székbe, az a magyarországi szavazók elsőprő többségét képviseli, és ez biztos így is van. Hát nyilván a tisztségnek a logikája az azt követelné meg, hogy egy olyan személyiség üljön oda, aki nem csak a tiszás szavazókat, hanem az összes többi szavazót, plusz ugye a határon túli magyarokat is tudja jól képviselni, meg tudja őket szólítani, akit elfogadnak. Hát ezért keresnek Magyar Péterék egy olyan karaktert, aki erre alkalmas, ugye Polgár Judit erre alkalmas lett volna, de Romsics Ignác talán, de itt nem csak arról a megüresedés módjáról van szó, hanem mint mondtam arról, hogy nem biztos, hogy itt egy 5 éves ciklusról van szó, és amint valaki megtudja, hogy neki esetleg másfél év után fel kell állni abból a székből, az már nem biztos, hogy annyira vonzó, és hát ugye azt sem tudjuk, hogy esetleg Áder Jánossal szembeni, vagy Súlyog Tamással szembeni retorzióként nem változtatják-e meg a köztársasági elnökök nyugdíjellátását, ami most nagyon vonzó, és hát ugye nagyon sokan felkapták a fejüket Novák Katalin lemondása után, hogy egy 3 fős személyzet jár neki, illetve az elhelyezésére egy villa, tehát ugye sokan mondják azt, hogy lehet, hogy ez túlzás, és mondjuk nem azt mondom, hogy ez lenne az elsődleges szempont, amikor valaki egy ilyen magas közjogi tisztséget elfoglal, de hát azért az exit stratégiára is gondolni kell, pláne ha valaki mondjuk még nem az életének a dele után jár, mondjuk nem egy 70 éves emberről beszélünk, aki nyilván az élet útjának vagy a karrierének csúcsaként éli ezt meg, hanem mondjuk egy 50-60 éves ember, aki azt gondolja, hogy másfél év után, 5 év után, ha nem választanak újra, akkor mit fogok csinálni? És ugye nyilván nem mindegy, hogy hogy vonul be az ember a közéletbe, a történelembe, hogy elfogadta ezt a széket, vagy hogy milyen exit stratégiája van, hiszen valaki 50-60 évesen, ha leszolgálja a köztársasági elnöki idejét, akkor utána is szeretne még az életben valamit tenni, és egyáltalán nem mindegy, hogy azt milyen megbecsültséggel teheti.
1: És milyen hatással lehet a Tisza támogatottságára ez az egész elnökjelölési húzavona, mert hogy a napokban megjelent egy felmérés, mely szerint csökken a párt támogatottsága. Mennyire kell ezt a csökkenést komolyan venni, és mi állhat ön szerintem mögött?
0: Sose egy eseményhez köthetőek ezek a dolgok. Tehát ugye a Tisza párt szavazóbázisa, mint a hagyma héjai vagy a káposzta levelei rétegeződnek. Ugye először vannak az ellenzékváltó szavazók, utána jöttek a kormányváltó szavazók, protest szavazók, első szavazók és a diaszpóra tagjai. Tehát nagyon sokan, akik Nyugat-Európában élnek, hazautaztak most a választásra, mert ezt fontosnak tartották. Hát igazából, ha megnézzük, szerintem először azok potyognak le, akiknek mondjuk az ellenzék ellenzék leváltása fontos volt, tehát ugye a DK, Gyurcsány Ferenc már rég nem politikai tényezők, kiestek a parlamentből, tehát ilyen szempontból nagyon sokan elérték a céljukat. Akik a Fideszt akarták leváltani, a NER-t, ők is elérték a céljukat, ugye most a NER lebontása zajlik, tehát ilyen szempontból ők is úgymond elérték a céljukat. Akkor vannak azok például, akik valami ellen tiltakoztak, protest szavazók voltak, akár a NER valamilyen intézkedése bántotta őket, hát ugye itt sok sérült van az út szélén, ugye a magánnyugdíjpénztárak, devizakárosultak, korkedvezményes nyugdíjasok, tehát nagyon sok olyan csoport volt, amelynek tagjai érezhettek sérelmet, ők nyilván ezt most szavazatukkal megtorolták, vagy benyújtották a politikai számlát, és hát folytathatnánk a sort. Tehát igazából szerintem ez a csökkenés annak is köszönhető, hogy bizonyos társadalmi csoportok most érzik elértnek az ő céljaikat. Utaltam arra, hogy Bárándi Péter tükrözi azt a csoportot, óbaloldali vagy óellenzéki csoportot, akik bíztak abban, hogy a Tisza párt nem csak a Fideszt váltja le, a NER-t váltja le, de rehabilitálja őket. Akár az értékeiket, mondjuk a köztársasági alkotmányt hozza vissza, vagy mondjuk azokat az intézményeket, vagy intézkedéseket, amelyek 2010 előtt a balliberális kormányokhoz volt köthető, hát erre várhatnak, ez nem lesz. Illetve a másik csoport, akik azt remélték, hogy azok az ígéretek, jóléti ígéretek, amelyeket a kampányban hallottak, azok teljesülnek. Itt a 480 forintos benzinre kell gondolni, ami nyilván nem lesz. Magyar Péter most hirtelen rájött, hogy a jövedéki adót már nem lehet csökkenteni, mert az Európai Unió által elvárt szinthez nagyon közel van. Tehát ez alá már nem lehet menni uniós előírások szerint. És Magyar Péter nagyon ügyesen csúsztatott, lódított, amikor kérdezték, hogy oké, akkor miért nem csökkenti az adót. És ő úgy válaszolt, hogy nem lehet egy újabb áfasávot létrehozni az üzemanyagnak. Ez igaz, mert már így is három áfasáv van, ugye 27, 18 és 5. De azt meg lehetett volna csinálni, hogy a 27%-ról 18-ra vagy 5%-ra sorolják át az üzemanyagot. Ezt megtehette volna, de nem teszi, mert az üzemanyag minden országban egy aranytojás tojó tyúk. Tehát szükség van a költségvetési bevételre. Tehát itt a 480 forintos üzemanyagár, vagy a védett üzemanyagár az, ami talán az egyik olyan szempont volt, ami sokakat ráébresztett arra, hogy itt nem lesz kolbászból a kerítés, de beszélhetünk az iskolakezdési támogatásról. Itt még nem jöttek rá az emberek, hogy hol volt az átverés, mert amikor azt mondják a tiszások, hogy csak a rászorulóknak fognak támogatást adni, akkor sokan azt gondolják még, hogy ez csak az iskolakezdési támogatásra vonatkozik. Ugye itt nagyjából 700 ezer gyerekről beszéltek, most lett 400 ezer, aki kap támogatást. Nyilván a rászorulók támogatása az rendben van. Tehát ha valakit támogatnak, akinek ez segítséget jelent, az ellen nem is szabad kifogást emelni. Itt az ígéret az, ami elhangzott, hogy 700 ezer gyerek, és ehhez képest lesz csak 400 ezer, és igazából az a 300 ezer gyerek családja, akik most nem kapnak iskolakezdési támogatást, ott lehet az, hogy őket szerintem idővel a rezsicsökkentésből is kizárják, vagy hát ők nem rászorulók, ezért nem kapnak majd rezsicsökkentést, és az adókedvezményeknél is mondják, ők nem rászorulók, nekik nincs erre szükségük. Tehát majd, ha rájönnek az emberek talán arra, hogy a brüsszeli elvárásoknak megfelelően csak a rászorulókat kell támogatni, a középosztály és a hazai cégek rovására, akkor lesz egy még nagyobb lemorzsolódás a Tisza támogatottságáról. Most még reménykednek az emberek, hogy hát oké, nem kapunk iskolakezdési támogatást, de a többi az megmarad, és hát ugye látjuk egyébként, hogy azért már készítik fel a lakosságot arra, hogy hát a rászorulókat kell támogatni, és kik a rászorulók, hát azok nem ti vagytok. Tehát még ez fog tartani, azért is mondják, hogy ez a fél év, egy év, amiről beszéltünk, hogy addig kell a Tisza pártnak ezeket a fontos változtatásokat végrehajtani, amíg a támogatottsága ilyen magas szinten van. Hát 70%-ról persze van hová amortizálódni, tehát ez nem egy hét alatt fog lemorzsolódni, de nagyjából egy ilyen fél év, egy év az, ameddig még ez a lendület kitarthat a gazdasági intézkedések függvényében.
1: És hát ugye a kormánynak augusztus végéig be kell terjeszteni a költségvetés módosítását, tehát itt is várhatóak esetleg megszorítások, amik aztán a népszerűségen is megmutatkoznak?
0: Szerintem még nem. Ugye még a költségvetés módosítását ráfoghatják az elődökre. Ugye itt mindig el kell mondani, és az előző években is így volt, hogy fejnehéz a költségvetés. Ez azt jelenti, hogy az év elején jelentkeznek a kiadások. Ugye itt a magyar költségvetésben az elmúlt 3-4 évben óriási kamatkiadások voltak, ilyen 1000 milliárd forintos nagyság nagyságrendben, hiszen a brüsszeli pénzek visszatartása azt jelentette, hogy a budapesti kormánynak kellett bizonyos uniós projekteket előfinanszíroznia, és miután befogyasztották a pénzt, nem érkezett meg ugye a teljesítés. Nem tudták lehívni ezeknek a projekteknek az uniós forrását. És miután ezt a magyar kormánynak kellett előfinanszíroznia, több éven keresztül ezt ugye hitelből tette állampapírokkal. Tehát ez is egy oka annak például, hogy miért ilyen magas a kamat teher. Hát mindegy, a kamatot ki kell fizetni, az emberek várják az állampapírjaik után a pénzt, ez egy bizalom erősítő lépés is volt. Tehát ilyen szempontból szerintem a költségvetés módosítása nem fog érdemi támogatottság csökkentést hozni. Itt az ősz inkább az, ami kényesebb, hiszen az adótörvényekből látszik majd, hogy a mostani adókedvezmények közül mennyi marad meg. Én azt gondolom, hogy a, úgymond a rászorulóknak lesz, például a minimálbér adómentessége, vagy valamilyen adójóváírása a minimálbérnél, tehát ott inkább várható szerintem valamilyen kedvezmény, szerintem ezzel nincs is baj. A probléma ott van, hogyha majd az adótörvényeknél például a most megszokott adórendszer egy progresszív adó irányába mozdulna, az már jelentene szerintem valamilyen fajta csökkenést, és hát az új költségvetésnél nyilván ott lehet majd látni esetleg megszorításokat, de nyilván, hogy a Fidesz is igyekezett elkerülni olyan látványos megszorításokat, mint mondjuk a bajnai vagy a Gyurcsány kormány 2006 nyarán, illetve a bajnai kormány rögtön a megalakulásakor 2009 tavaszán hozott megszorító intézkedéseket, hogy a Fidesz kormány ezt elkerülte, szerintem a Tisza kormány is elkerül. Ezeket azonban az emberek majd fognak számolni, ugye sokan várják a nyugdíjak emelését, ugye a minimál nyugdíjakat 120 ezer forintra akarták emelni, illetve elhangzott egy olyan ígéret is, hogy a nyugdíj mértékétől függően akár évente 200 ezer forint szépkártya juttatást is várnak a nyugdíjasok, akinek mondjuk 250 ezer forintnál kisebb a havi nyugdíj, azok lennének erre a 200 ezer forintra jogosultak évente, tehát ezeket is még várják az emberek. Itt látszik az egyébként az iskolakezdési támogatásnál, hogy nem egyszer kapnak 100 ezer forintot, mondjuk most augusztusban, amikor a iskolaszereket be kell vásárolni, hanem ugye most 50 ezret cash, és majd novemberben 50 ezret utalványban. Tehát ez lehet egy minta arra, hogy a kampányban tett ígéreteket milyen formában teljesíti a Tisza, pont azért egyébként, hogy ez a költségvetés ne terhelje meg annyira, csak itt ugye nem a kifizetés módja az, ami talán a fő kritika, hanem a támogatotti kör, ami az ígéretekhez, vagy a vágyakhoz, vagy a reményekhez képest kisebb, és ha ez a minta ismétlődik egyre több területen, na akkor gondolom azt, hogy a Tisza támogatottsága jobban csökken, de hát ez, mint mondtam, ez fél éve, egy év, ez nem most kezdődik még.
1: És említsük még meg a Fideszt is, illetve Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét egy héttel ezelőttről. Több elemzői vélemény is megjelent, amelyben nehezményezték, hogy Orbán Viktor nem mutatott önkritikát ebben a beszédben. Ön ezt hogy értékeli?
0: Igen, én ott voltam Tusnádon, KDNP vendégeként, pont ilyen választás utáni helyzetértékelés volt, ugye a KDNP-nek van egy vitairata, a helyzetkép és jövőkép, ezzel kapcsolatban volt több beszélgetés, és hát tényleg ott a táborban, a Tusványosi Nyári Egyetemen tudtunk beszélgetni. Hát ami Orbán Viktor beszédét illeti, ugye azon a héten szerdán volt már egy ellenállási nyilatkozat, Orbán Viktor szerintem ezt a karolta föl, nagyjából azok a pontok ismétlődtek, ami ott meg lett fogalmazva, illetve hát a Fidesz kongresszusra júniusban írt Orbán Viktor egy vitairatot, és abban is nagyjából hasonló pontok voltak. Tehát ugye ami a volt miniszterelnök beszédéből kivehető, hogy nem a kritika vagy a szembenézés ideje van most, tehát ő ezt lezártnak tekinti, itt a vitairattal részint, vagy azzal, hogy ő vállalta a politikai felelősséget, és hát megnevezett okokat, ezek ugye döntően külső okok voltak, amiket Orbán Viktor most felsorolt, tehát a Fideszen kívüli okokat sorolt föl döntően. Hát ugye ez mennyire elég, az egy másik kérdés. Ugye ami viszont fontosabb, hogy a Fideszt, és itt az ellenállási nyilatkozat is ebbe az irányba mutat, rendszer ellenzékként fogalmazza meg, hiszen a Fidesznek most a Mi Hazánkkal kell leginkább versenyeznie. A Fidesz támogatottsága most nagyjából 20% körül van, a Mi Hazánk ilyen 6-7% van, aki kicsit többre méri, de nagyjából, ha a Fidesz tovább csökken, a Mi Hazánk megemelkedik, akkor az a veszély áll fenn a Fidesz szempontjából, hogy a gát elszakad, és ismert emberek, ismert politikusok, vagy a Fidesz holdudvarához tartozó közéleti személyiségek, vagy vállalkozók igazolnak át, úgymond a Mi Hazánkhoz. Én ezt most nem látom annyira esélyesnek, de hogyha ez a támogatottságbeli közeledés tovább tart, mint fél év múlva, egy év múlva, akkor ez a veszély fennáll. Talán ezért is mondta Orbán Viktor, hogy neki a vadhajtások a második igeforrása, hogy neki ezt a jobb szélet kell stabilizálnia, a Fidesz jobb szélét, hogy ne menjenek át a szavazók, vagy ezek a holdudvarhoz tartozó emberek a Mi Hazánkhoz, hiszen az valóban a Mi Hazánk erősödéséhez és a Fidesz gyengüléséhez vezetne. Tehát szerintem így érdemes ezt látni. A rendszerellenzékiség, amit a Fidesz a kivonulásokkal is demonstrál, ez azt mutatja, hogy ők szemben állnak ezzel az új rezsimmel, és azt várják, hogy akár a gazdasági nehézségek, akár a csalódás miatt az inga majd visszalendül, és itt hozta fel példaként Orbán Viktor Robert Ficót, aki ugye Szlovákiában tudott visszatérni, vagy Janez Janšát, aki most már negyedszer miniszterelnöke Szlovéniának, de hát Donald Trumptól kezdve Andrej Babisig rengeteg olyan politikust tudunk felhozni, néhai Silvio Berlusconit, akinek szintén sikerült a visszatérés, tehát talán Orbán Viktor ebben a stratégiában gondolkodik, hogy az inga majd visszalendül a Fidesz tér felére, ha nem is most, de mondjuk a 29-es európai választásra.
1: De nem kellett volna ehhez az is, hogy arról is beszéljen, hogy mit csinálnának másképp, ha ismét kormányra kerülnének, tehát mégiscsak egy valamiféle önkritikát gyakorolni?
0: Hát biztos, hogy ennek lenne alapja, vagy biztos, hogy ez erősítené egyes társadalmi csoportoknak a Fideszhez való közeledését, vagy javítaná ennek az esélyét. Az látszik egyébként, hogy hát ugye csak a szépre emlékezünk alapon, nyilván a 16 év Fidesz kormányzásnak voltak különböző szakaszai. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a miniszterelnök ezt a vitát nem nyitja ki, Orbán Viktor ezt a vitát nem nyitja ki, ezzel azt próbálja erősíteni, hogy az emberek idővel csak a szépre emlékezzenek. Ugye itt főként az utolsó 4 év volt az, amely az uniós pénzek visszatartása, az európai gazdaság lassulása, illetve hát egyes hazai döntések eredményeként, ugye stagfláció volt. A Németországban az unió nagy részében stagfláció van, a visegrádi térség talán ez alól egyfajta kivételt képez, mert most még a mi térségünkben jönnek a Németországban bezárt gyárak. Ugye látjuk, hogy Magyarországra jött a BMW, Németországban elbocsátanak 8000 embert, Debrecenben új gyárat építenek, a Mercedes elbocsát embereket Németországban, Magyarországon új gyárat hoz létre. Hát sajnos Pozsonyból elvitték a Porsche gyártást ugye Lipcsébe, hogy ne kelljen a lipcsei gyárat is bezárni a Volkswagennek. Tehát az látszik, hogy a térségünk most még jól szerepel, de hát a 16 évből mondjuk a 2013-tól a Covid visszapattanásig tartó időszak az egy olyan időszak lehet, ami talán felértékelődik, pláne hogyha az európai gazdaság nem tud lendületet venni, vagy hogyha mondjuk a Tisza kormány olyan intézkedéseket hoz, mondjuk az uniós országspecifikus ajánlások teljesítésére, amelyek széles társadalmi csoportok sérelmét okozzák, akkor Orbán Viktor abban reménykedhet, hogy szembenézés nélkül, vagy érdemi kritika nélkül is annyira felértékelődik az a korszak, hogy mondom 13-tól nagyjából a Covid visszapattanásig, az orosz háborúig tartó időszak, hogy az inga visszalendül. Ez is egy stratégia.
1: Miután a Tisza párt sokak szerint a jogállamiságot megsértve méltatlan módon távolította el helyéről Sulyog Tamás köztársasági elnököt, továbbra sem tudjuk, kit szán a posztra Magyar Péter pártja. A mai megosztott magyar társadalomban lehet-e találni olyan jelöltet, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét? Miért nem vállalta a posztot Polgár Judit Csakkozó? Meg akarja-e változtatni a Tisza a köztársasági elnöki kompetenciákat? Erről nyilatkozott az elmúlt percekben Kiszeli Zoltán politikai elemző.

0: Pátria Rádió. Losonc FM 98.
1: Robert Kaliňák és William Karasz vitázott migrációról és biztonságról. A roma holokauszt az állam felelősségére is figyelmeztet, mondta az ombudsman. A Duna alacsony vízállása miatt leállítják a Paksi atomerőmű újabb blokkját. Pokolgép robbant egy moszkvai étteremben.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
1: Jó estét kívánok! Következnek a mai részletes jelentések. Egyszerre külpolitikai, biztonsági és belpolitikai kérdésekről is szó volt a TA3 televízió vitaműsorában. Robert Kaliňák védelmi miniszter bírálta az Európai Uniót a migráció kezelése miatt. A ceutai helyzet kapcsán azt mondta, amikor több tízezer ember mozdul meg, annak előzményei vannak, és szerinte felmerül a hibrid hadviselés lehetősége is. A KDH alelnöke William Karasz ezzel összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának fel kell készülnie az ukrajnai háborúból eredő biztonsági kockázatokra. Úgy véli, erősíteni kell a keleti határ védelmét. Kaliňák szerint az ország már készül a lehetséges fenyegetésekre, a biztonsági erők gyakorlatokat tartanak és jelen vannak a határon. A vitában belpolitikai kérdések is előkerültek. Kaliňák megvédte a Smer döntését, hogy az eperjesi kerület élére Judita Lassákovát jelölik, míg Karasz a jelenlegi megyeelnök Milan Majerszki munkáját méltatta. Emellett éles vita alakult ki a volt országos rendőrfőkapitány Tibor Gaspar szerepéről is. Karasz szerint, ha nem tudott a magasrangú rendőrök bűncselekményeiről, az alkalmatlanságát bizonyítja. Kaliňák viszont úgy reagált, ez inkább azt jelzi, hogy nem avatkozott bele a nyomozásokba. A roma holokauszt tragédiája arra figyelmeztet, milyen következményei lehetnek annak, ha az állam nem védi meg polgárait. Erről beszélt Robert Dobrovocki ombudsman az emléknap alkalmából. Kiemelte, minden népirtás az emberi méltóság megkérdőjelezésével kezdődik, előítéletekkel, kirekesztéssel és az egyenlőség tagadásával. Hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, függetlenül származástól, vallástól, vagy bármilyen más jellemzőtől. Az emléknap szerinte nem csak tiszteletadás, hanem figyelmeztetés is arra, hogy a társadalomnak fel kell lépnie a diszkrimináció és a gyűlölet ellen. A roma holokauszt történelmünk egyik legtragikusabb fejezete, hangsúlyozta Richard Rasi, a szlovák parlament elnöke, az áldozatok emléknapja alkalmából. Közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, kötelességünk megőrizni az áldozatok emlékét, és nem megfeledkezni arról, hová vezethet a gyűlölet és a rasszizmus. Rasi elítélte az erőszak és az üldöztetés minden formáját, és kiemelte, a demokratikus társadalom alapja az emberi méltóság tisztelete és a kölcsönös megbecsülés. Az emléknap az 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszakára utal, amikor Auschwitz-Birkenau-ban csak nem 3000 romát gyilkoltak meg. Egyszerűsödik a mesterséges intelligencia használatához szükséges licencek beszerzése Szlovákiában. Az új szabályozás az állami egyetemekre, kutatóintézetekre és a Szlovák Tudományos Akadémiára vonatkozik. A módosítás célja, hogy rugalmasabbá tegye az AI használat jogának beszerzését, mivel ezek nem hagyományos termékek és speciális elbírálást igényelnek. A törvényalkotók szerint kisebb értékű beszerzés a közbeszerzés költségei gyakran meghaladják a versenyeztetés hasznát, ezért indokolt az egyszerűsítés. 3 ember köztük egy gyermek is életét vesztette, amikor ma délután lezuhant egy kis repülőgép Ocsován, azaz Nagyócsán, a zólyomi járásban. A rendőrség tájékoztatása szerint a gép feltehetően sétarepülésen vett részt. A balesethez azonnal riasztották a mentőegységeket, a fedélzeten tartózkodók életét azonban már nem tudták megmenteni. Az áldozatok között van a gép 48 éves pilótája, egy 38 éves férfi és egy kiskorú gyermek. A helyszínen továbbra is dolgoznak a mentők és a rendőrök, a hatóságok vizsgálják a tragédia okait és körülményeit. 100 évvel ezelőtt indult el a rendszeres rádiós műsorszórás Szlovákiában egy pozsonyi ideiglenes stúdióból. Az első adás óta a rádió végigkísérte az ország történelmét, túlélte a háborút, a politikai rendszerváltásokat és a cenzúra időszakát is. A rádió kiemelt szerepet játszott a szlovák nemzeti felkelés idején, amikor a felkelők hangjaként szólította meg a lakosságot. A kommunista korszakban propaganda eszközzé vált, ugyanakkor fontos kulturális műhely maradt. 1968-ban és 1989-ben a rádiósok a hiteles tájékoztatás mellett álltak ki. Ma a Szlovák Rádió modern közszolgálati médium több csatornával és széles műsorkínálattal. A 100 éves jubileumot egész évben programsorozat kíséri, amelynek csúcspontja egy októberi gála koncert lesz. Szlovákia kész segíteni Magyarországnak egy esetleges energiaválság kezelésében. Robert Fico miniszterelnök szerint erre azért lehet szükség, mert a Duna alacsony vízszintje miatt veszélybe kerülhet a paksi atomerőmű működése. Ha az erőművet le kellene állítani, az súlyos ellátási problémákat okozhatna Magyarországon. Fico ugyanakkor hangsúlyozta, a szlovákiai atomerőművek stabilan működnek, és nincsenek kitéve hasonló kockázatnak. Magyarországon már most vissza kellett fogni a termelést, a teljesítmény a megszokott szint töredékére csökkent. A magyar kormány jelenleg az import lehetőségeket és a fogyasztás csökkentésének módjait vizsgálja. Peter Pellegrini köztársasági elnök támogatja az uniós belügyminiszterek rendkívüli egyeztetését a széutai migrációs helyzet miatt. A szlovák államfő szerint az Európai Uniónak határozottan kell fellépnie az illegális határátlépések ellen, és világos jelzést kell küldenie, a migráció nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze. Pellegrini hangsúlyozta, hogy a külső határok védelme alapfeltétele az európai biztonságnak és a schengeni térség működésének. Úgy fogalmazott, a polgárok biztonsága nem luxus, hanem alapvető jog, ezért az EU-nak gyorsan és egységesen kell reagálnia. 72-re emelkedett azoknak a migránsoknak a száma, akik a Marokkóból a spanyol fennhatóság alá tartozó Ceutába tartva vesztették életüket. A hatóságok továbbra is a tengeren keresik az eltűnteket a város környékén. Közben egy olyan ideiglenes létesítmény előkészítésén dolgoznak, amely akár 200 áldozat befogadására is alkalmas lehet. A helyszíni beszámolók szerint mára megnyugodott a helyzet és nem észleltek újabb tengeri átkelési kísérleteket. A Duna alacsony vízállása miatt leállították a paksi atomerőmű újabb blokkját. A bejelentést Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke tette közzé a közösségi médiában. Így már csak egy blokk működik, az is csökkentett teljesítménnyel, mindössze töredékét adva a teljes kapacitásnak. Az üzemeltető szerint, ha a vízszint tovább csökken, a jövő hét közepére teljesen leállhat az erőmű. A lakosságot arra kérik, hogy különösen az esti órák csökkentsék az áramfogyasztást. A paksi erőmű a magyarországi áramtermelés mintegy 40%-át adja, teljes leállására eddig még nem volt példa. Rendkívüli egyeztetést hívott össze holnapra Budapestre a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök Forsthoffer Ágnes. A Sándor palotában tartandó találkozóra a parlamenti frakciók vezetőit és a miniszterelnököt Magyar Pétert is meghívták. A megbeszélés témája a rendkívüli hőség és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések lesznek. Bombatámadás történt tegnap este Moszkva központjában egy olasz étteremben. Az Orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság szerint a robbanást házilag készített pokolgép okozta. A detonációban 3 ember meghalt, köztük az a nő is, aki a hatóságok szerint bevitte a robbanó szerkezetet az étterembe. Életét vesztette egy biztonsági őr, aki megpróbálta megakadályozni a támadást, valamint egy vendég is. Több mint 20-an megsérültek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, volt-e politikai indítéka a támadásnak. Politikai feszültségektől mentes párbeszédre szólítottak fel lengyel és ukrán tisztségviselők a történelmi viták rendezésében. A két ország képviselői Lvivben tárgyaltak az együttműködés elmélyítéséről. A megbeszéléseken szó esett az ukrán állami levéltárak megnyitásáról is, amelyek a II. Világháború idején történt lengyel-ukrán konfliktus áldozataira vonatkozó dokumentumokat tartalmazzák. A lengyel külügyminiszter helyettes reményét fejezte ki, hogy a közelgő lengyel-ukrán csúcs találkozó új lendületet adhat a kétoldalú kapcsolatoknak, különösen a védelem és a gazdaság terén. Miután számítógépes támadások érték az amerikai Minnesota állam vízellátó rendszereit, hasonló zavarokat észleltek Michigan államban is. A michigani környezetvédelmi hivatal szóvivője hangsúlyozta, hogy minden érintett rendszer továbbra is biztonságosan működött, és a helyi üzemeltetők megoldották a problémákat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda az FBI korábban közölte, hogy a vízellátó rendszerek üzemeltetői legalább 7 amerikai államból jelentettek hasonló incidenseket. Egyes esetekben a vízrendszerek működését is megzavarták.
2: Sport. Zsigárdi László.
3: Most játsszák az élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójában a Dac Banská Bystrica és a Michalovce Žilina mérkőzést. 19 órakor kezdődik a Komárno-Trnava találkozó. Ez lesz az első tétmeccs a felújított KFC stadionban. A második labdarúgó liga második felvonásának mai eredményei: Malzsenyice Slovan B 4-2 és Petezsalka Bicsa 4-0. Az Inter Žilina B meccs hétfőn 17 órától bonyolítják le. A Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának elegettéve az energia megtakarítás érdekében korábban kezdődtek a vasárnapi mérkőzések is az NB1-ben. Egy összecsapás már véget is ért, az Újpest a Megyeri úton 4-2 arányban legyőzte a Debrecent. Most zajlik a Ferencváros Vasas és a Győr Nyíregyháza találkozó. Holnap 17.30-tól játsszák a Zalaegerszeg Paks meccset. Görög sajtóinformáció szerint is Vitális Milán az AEK Athénhoz szerződhet. A 8-szoros magyar válogatott középpályásért, aki az előző idényben 9 góllal és 4 gólpasszal járult hozzá a Győr bajnoki címéhez, 2,5 millió eurót fizethetnek a görögök. Zuzana Mihalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny. Nikola Csorbová nyerte a nők versenyét a norvégiai extrém triatlon viadalon Eidfjordban. A 3800 méter úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon több mint 4 másodperccel előzte meg norvég riválisát. A pozsonyi Mészáros Noémi az előkelő 6. helyen végzett könnyű súlyú egypárban az evezősök Várézei Európa-bajnokságán. Rebeka Sramková kiharcolta a főtáblára jutást a torontói tenisztornán, miután a selejtezőben 6-1-6-4-re verte tajföldi ellenfelét. 6 évi versenytilalommal sújtotta az egyik legjobb szaudarábiai triatlonost, a 38 éves Abdulrahman Ali Gamdit a nemzetközi tesztelő ügynökség szteroid és EPO használat miatt. A korábbi Forma 1-es versenyző David Coulthard úgy véli, hogy az Aston Martin a következő 2 évben a száguldó cirkusz legnagyobb fejlődést bemutató csapatává válik. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 6 óra után jelentkezünk.
2: Időjárás.
1: Az esti időszakban a keleti térségben pár órára felélénkülhet a szél, majd éjszaka ismét legyengül a légmozgás. Hétfőn, kedden és szerdán árnyalatnyit még tovább fokozódhat a szokatlanul erős hőség. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, majd helyenként 1-2 fokkal meg is haladhatja a 40 fokot, és az éjszakai lehűlés is tovább gyengül. Holnap reggel 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kubányi Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap reggel Mezőszállási Márk kollégám várja majd önöket friss hírekkel. Mára Nyitrai Nóra köszön el. A viszont hallásra.
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.